0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segítkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trendlight.
1: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hátha csak nátha, és

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Be The First indie rock zenekart Péli Barna Péter Fiatila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagylemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
1: Trend Night.
2: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Ki mondja meg?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban, és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Galaxis szeptember 26-án Pécsre költözik. Ismét megrendezik a pécsi Star Wars napot a Zsolnai kulturális negyedben. A rajongókat ezúttal is kultikus karakterek, élethű droidok és látványos filmes relikviák várják. A látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletbe, megnézhetik Palpatine császár trónját, beülhetnek egy vadászpilóta ülésbe, sőt Han Solo karbonitba fagyasztott alakjával is készíthetnek fotót. A nap egyik leglátványosabb programja a jelmezes felvonulás lesz, amelyben mintegy fél száz birodalmi és lázadó szereplő vonul végig a negyeden, délelőtt és délután is. A program különleges vendége Bence Ilona Jászai Mari díjas színművész, Leia Organa magyar hangja, aki Kovács Gellérttel beszélget majd a Star Wars 5 évtizedes film történeti hatásairól. A rendezvény ráadásul jótékony célt is szolgál, az 501-es légió tombola sorsolásának teljes bevételével egy 6 éves baranyai kisfiú gyógykezelését támogatják. Vagyis itt nem csak egy messzi-messzi galaxisba lehet kirándulni, hanem egy jó ügy mellé is oda lehet állni.
0: Koncert.
1: Richard Strauss és Bartók Béla műveivel kezdi új évadát a Concerto Budapest. A zenekar szeptember 25-én és 26-án a Zene Akadémián ad koncertet Keller András vezényletével. Egy olyan műsorral, amelynek középpontjában a háború, a veszteség, a természet és a remény áll. Az est Richard Strauss Metamorfózisok című művével indul. Az 1945-ben született alkotás egy széthulló világ fájdalmát hordozza, a szerző szülővárosának, Münchennek a pusztulását idézve. Ezt követi Bartók Cantafa Profana című műve, a 9 csodaszarvas története, amelyben a természethez és a szabadsághoz való visszatérés gondolata kap különleges zenei formát. A mű szólistái Fekete Attila és Sebestyén Miklós, az est egyik csúcspontja Bartók harmadik zongora versenye, amelyet a zeneszerző már súlyos betegen írt, feleségének Pásztori Dittának ajánlva. A zongora szólista a Kossuth díjas Várjon Dénes lesz, a koncertet pedig Strauss egyik legnépszerűbb művéből, a Rózsalovak című opera szvítjével zárják. Nehéz történelmi korszakok zenéje, amelyben mégis ott van a kapaszkodó a szépségbe és a reménybe. A Concerto Budapest évadnyitó koncertje így nem csak zenei élményt, hanem gondolatébresztő találkozást is ígér két 20. századi zeneszerző világával.
0: Film.
1: Egy kalandos, különleges barátság történetét dolgozza fel a Vámbéri Ármin és Isak Molla története című új magyar üzbég fikciós dokumentumfilm. A 90 perces alkotás főszerepében Szabó Kimmel Tamást láthatjuk, aki a világhírű magyar keletkutatót Vámbéri Ármint alakítja. Vámbéri 1863-ban dervisnek álcázva járta be Közép-Ázsia vidékeit. Útja során megismerkedett egy fiatal üzbég vallástudóssal, Isak Ibrahimmal, aki végül megszakította mekkai zarándoklatát, és elkísérte Vámbérit a veszélyes sivatagi úton, majd egészen Magyarországig. Barátságukból rendkívüli történet bontakozott ki, Isak Magyarországon letelepedett, megtanult magyarul, a Magyar Tudományos Akadémián is dolgozott, és ő lett az első, aki magyar irodalmi műveket, köztük Arany János Rege a csodaszarvasról című alkotását csagatáj nyelvre fordította. Két egymástól kulturálisan és világnézetileg távoli ember találkozásán keresztül így nem csak egy kalandos utazás, hanem a kultúrák közötti kapcsolat története is kirajzolódik. A Tóth Tamás rendezésében készülő filmben az üzbég Ulmás Urájev alakítja Isákot, a narrátor Galán Angéla lesz. A forgatás Magyarországon már zajlik, majd Üzbegisztánban és Isztambulban folytatódik. A közönség várhatóan 2027-ben láthatja a filmet, amely egy magyar tudós életének egyik legizgalmasabb fejezetét hozhatja közelebb a nézőkhöz.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Pécs egyik égköve, az egykori zsolnai porcelánmanufaktúra helyén épült negyed, a város önálló, kulturális városrésze, mely számos, kerámiákkal kapcsolatos kiállítása mellett kortárs művészettel, de még űrbéli kalandokkal is kecsegtet. Ez a különleges mini város 2014 óta Hungarikum, mint ismert, itt élt és alkotott a zsolnai család, akik világszínvonalú kerámia gyártás révén Pécs nevét is belevésték a történelemkönyvekbe. A negyedben egy gyönyörűen felújított, 5 hektáros területen sétálhatunk, amely nem csak a zsolnai örökség előtt tiszteleg, de szinte minden apró négyzetméterre látnivalót tartogat. Kávézók, állandó és időszakos kiállítások, kézműves boltok, műemléki épületek, zsolnai szobrok, csillagászat, tudományos kísérletek, színház, koncert, étterem. Csak győzzük befogadni mindent, amit ez a varázslatos hely kínál. Az állandó kiállítások őrzik a zsolnai család műemlékekben gazdag örökségét, mint például a Gyugyi gyűjtemény, amely közel 700 kerámia tárgyból álló páratlan kollekciót mutat be, vagy a rózsaszín kiállítás, amely a legkorábbi zsolnai termékeket vonultatja fel. Ezt a két tárlatot egészíti ki a család és gyár történeti kiállítás, amelyek mentén teljes képet kaphatunk a zsolnai munkásságról. A negyedhez közeli dombokon pedig eredeti pompájában magaslik a zsolnai mauzóleum, ahol 42 oroszlán őrzi a feltárulkozó Eozin titkát. Az épület egyben a zsolnai család nyughelye. Az időszakos tárlatok az E78 épületben található Kemence galériában, valamint az M21 galériában kaptak helyet. Állíthatjuk, hogy a kortárs műkedvelők itt biztosan nem fognak csalódni. Érdemes átböngészni az E78 koncertterem eseményeit is, ahol a könnyű zenei és színházi programok kapnak helyet. Hát, ha kincsekre bukkanunk. Nem túlzás azt állítani, hogy a gyerekeknek valóságos paradicsom a zsolnai negyed. Önmagában a szabadtéri játékbirodalmak is hihetetlenül klasszak. A minivárosban 3 igényes játszóteret is találunk. Egyet a zsolnai kisasszonyok terén, egyet a Bóbita bábszínház felé vezető úton, valamint egyet az M21 galéria tetején. Itt minden van, ami szemszájnak ingere. A negyedben azonban vétek lenne leragadni a kültéri játékoknál. A falakon belül kap helyet ugyanis a város egyik leglátványosabb, ismeretterjesztő gyerekprogramja, a Varázsóra. Az órák keretében látványos fizikai kísérleteket végezhetnek a kis tudósok, például kísérletezhetnek a hangokkal, ütközésekkel és a folyékony nitrogénnel is. De ha inkább a virtuális valóságra szomjazunk, a VR univerzum izgalmas kalandokkal vár. A zsolnai negyed a csillagászat terén is nagyot dob. Az ország első optikai planetáriuma mesés űrutazásokra és felejthetetlen természettudományos kalandokra csábítja a kisebbeket.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ma a Nemzeti Bank kamadöntő ülést tart idehaza, és bár előzőleg augusztus végén 25 bázispontos kamat csökkentés volt, az elemzők többsége arra számít, hogy változatlanul 5,5%-on tartja majd a jegybank az alapkamatot, mert hogy újra élesednek az inflációs alapok, például ugye a kőolaj árának jelentős emelkedése miatt. A CIP csoport elemzői arra számítanak, hogy a jegybank már szeptemberben bejelentheti egyébként az inflációs cél csökkentését, és szünetet tarthat a lazítási ciklusban. A forint tegnap erősödött, most 361 forint 60 filléren az euró, a svájci frank 384 forint 10, a dollár árfolyama 315 forint 10 fillére jár. Ha már kőolaj, volt 100 dollár alatt is a kőolaj edzése, legalábbis a tegnap esti órákban, azóta némileg visszakapaszkodott az Brent 101 dollár 13 centen, míg az amerikai könnyolaj 96 dollár 65 centen jár.
0: Tőzsdehírek.
1: Tegnap viszonylag jó hangulatú tőzsdei kereskedés volt idehaza, mert hogy a BUX összességében azért tudott emelkedni 0,2%-ot 152.997 pontra 18,5 milliárd forintos részvényárfolyam mellett. Forgalom mellett. A MOL 0,3%-kal erősödött 5175 forintra, az OTP 0,2%-kal drágult 46240 forintig, a Magyar Telekom árfolyama 0,3%-kal csökkent 2554 forintra, a Richter pedig 0,6%-kal emelkedett 12900-ig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 8,1, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 9,1%-kal emelkedett. Erősödött New York is, a Dow Jones 0,7%-kal, az S&P 1,5%-kal, a Nasdaq pedig 2,3%-kal. A magyar idő szerinti reggeli órákban a japán tőzsde 1,4%-os pluszban jár, 65.018 ponton jelen pillanatban. A kínai tőzsde, a Shanghai Composite most éppen 1%-os erősödésben, Hongkong 1,2-vel megy felfelé, India 0,8%-os pluszban jár, a dél-koreai Kospi 1,6%-kal erősödik, Szingapúr pedig 0,5%-os emelkedésben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1474-es szinten jár. Idehaza közé tették azt, hogy felülvizsgálja a közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya érdítető és Dunaújváros közötti szakaszával, valamint az M8 autópálya a Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával összefüggő korábbi kormányzati döntéseket, és amennyiben indokolt előterjesztést készít a kormány részére a felülvizsgálat eredményéről, ez jelent meg a Magyar Közlönyben. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now, Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációit és megtiltotta számukra a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy a tudósítóik újra bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már be sem engedték őket. A sajtóorgánumok szerint az elnöki hivatal előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolyása folytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert nem értettek egyet a tudósításaikkal. Maga Donald Trump egyébként mindezt elismerte, nem konkrét ügyre hivatkozott, hanem az elmúlt éveket nevezte, úgymond nem annyira korrekt tájékoztatásnak. Végül pedig arról, hogy újra a légi irányítási rendszer meghibásodása okozott fennakadásokat és járattörléseket a brit légi közlekedésben. Ebben a hónapban már másodszor fordult elő hasonló probléma. A brit légi irányítási szolgálat informatikai rendszerében a Wizz Air brit leányvállalatának vezetője szerint az ismétlődő leállások miatt a szolgálattal szemben immár országos kiterjedésű bizalmi válság alakult ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A tegnapihoz hasonló időjárás várható, időnként megélénkülő széllel, illetve felhőátvonulásokkal, napsütéssel, néhol előfordulhat csapadék, ez inkább az észak-keleti-keleti ország részre lesz jellemző, a csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul majd. 6 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban Németh Lászlóval várjuk Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Hogy is mondja Péter Szabó Szilvia a Noxban, nem is mondja, hanem énekli, hogy csodanapok járnak. Szóval szeptember 22-e az egyik ilyen. Kedd reggel 6:30 van, kezdődik a reggeli monitor, és megérkezett a hajnali szél, illetve hát Nagy Károly is. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, a hajnali szél eljött.
1: Csak én fáztam? Vagy te is? Nem, te felöltöztél rétegesen.
2: Én felöltöztem, meg kicsit más a hőháztartásunk. Így van. Én biciklivel jöttem meg gyalog, de hát nem mindenki ilyen önpusztító, vagy ilyen elszánt, nem tudom. Szóval persze most már azért hűvös van, tehát ahhoz képest, ami napközben egyébként például lesz, ilyen 20
1: kellemes
2: körüli,
1: lesz.
2: Az jó lesz, hát ahhoz képest a reggelek már nyilván nem olyanok szeptemberben.
1: Hát majd akik majd akkor kelnek meg, ugye aktivizálják magukat, azok majd találkoznak az időjárás pozitív fordulataival, mi egyelőre a kicsit hűvöset észleltük. Hát az iskolások se fognak örülni, mert megint fel kell kelni, már sötét van, de azért már világosodik. Egyébként fantasztikus napok vannak, tényleg én ezt nem véletlenül mondtam, mert én meg a buszon ülve olvastam, hogy 90 éves lesz lassan Pásztor Erzsi, a Szomszédok Janka nénie.
2: Ja, egyébként szerintem még mindig nagyon jó tartja magát.
1: Abszolút.
2: Tehát ahhoz képest, abszolút. Hogy 90 évesen azért már nem életútregényeket szoktak írni, tehát...
1: Az meg is történt, ha jól olvastam, de hogy ilyen mindenféle közösségi adakozásra szólította fel azokat, akik őt szeretik, hogy ne virágot vigyenek, hanem adjanak pénzt a színháznak, szóval egészen fantasztikus egyébként, úgyhogy... És hát ez egy testhez álló szerep neki, úgy látszik, abszolút. Hogy legalábbis ikonikus. No, 3 perc elmúlt 6:30, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-e. Ja, ez a reggeli monitor 10:30-ig. Tartsanak velünk!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyar Péter tegnap az országgyűlésben cáfolta, hogy ukrán tározó épülhetne idehaza.
2: Magyarország nem tagja a Kárpát 8-nak, nem is képviseltette magát az ukrajnai csúcson, közölte Magyar Péter az országgyűlésben. Megjegyezte, hogy nem lesz üzemanyagtározó a magyar-ukrán határnál, mert amíg Tisza kormány van, addig ez nem fog megtörténni. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter íresen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az orbánizmus jegyében zajló obstrukció jellemez. Az ukrán külügyminiszter az X-en megjelent posztja szerint a kárpáti integrációs kezdeményezés 8 ország közös fejlesztését, a régió konnektivitását és a kölcsönösen előnyös projektek megvalósítását szolgálja. Ezért érthetetlen Ukrajna számára, hogy Magyarország miért utasítja el kategórikusan az együttműködést. Egyébként a Kárpát 8 találkozón Csehország sem hivatalosan képviseltette magát.
1: Az ügyészségbe vetett intézményi bizalmat visszaszerezni csak következetes munkával lehet, amihez idő és hiteles működés kell. Ezt a köztársasági elnök mondta az országgyűlés ülésén napirend előtt tegnap.
2: Bako András szerint az ügyészség tekintélyének helyreállítása nem egyszerűen a testület belügye, az állam tekintélyéről van szó. Az államfő úgy értékelt, hogy a vádhatóság állapota ma rendkívül rossz, még saját jelenlegi vezetői szerint is. Ezért javasolta a Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Bako Andrást hallják.
3: A legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, rendkívüli eltökéltséggel és határozottsággal biztosítsa a törvényes működés feltételeit, helyreállítsa a felelősség rendjét, és olyan intézményi kultúrát teremtsen, amelyben az ügyész számára a szakmai meggyőződés és a törvény az egyetlen igazodási pont. Fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség közötti szakmai kapcsolat rendezése is. Egy hierarchikus szervezetnek csak akkor lehet valódi ereje, ha a felelősségi viszonyok világosak, és ezt a felelősséget érvényesítik, az információk szabadon eljutnak a döntéshozókhoz, a szakmai ellenvéleményeket pedig megbeszélik.
2: Közben Magyar Péter miniszterelnök azt közölte a parlamentben, hogy a Tisza frakció részéről nem látják biztosítottnak Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását. Egyébként Bújtosó Andrea a Tisza frakció vezetője is nyilatkozott az ügyben, és a Telexnek azt mondta, hogy nem tárgyaltak részletesen az ügyről, és ezen a héten már nem is lesz frakcióülése a Tiszának, jövő héten egyeztetnek, de hát nagyon úgy tűnik, hogy nem hogy kétharmados, de feles támogatása sincs a frakcióban Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választásának.
1: Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a szeptemberi inflációs jelentésről is tárgyalnak.
2: Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank szünetet tart, és az alapkamat 5,5%-os szinten tartása mellett döntenek. A CIP csoport elemzői úgy kalkulálnak, hogy a jegybank már most bejelentheti az inflációs cél 3-ról 2%-ra csökkentését, és nem is változtat majd a kamaton.
1: Miközben a világ kamatot emel, hiszen így tett az LKB, a Fed és a japán jegybank is, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus, ezt prognosztizálja a KNH vezető elemzője.
2: Németh Dávid szerint a testület fontos szempontja, hogy mennyire lesz stabil a forint árfolyama a közeljövőben.
4: Megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaár emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvény piacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek, tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt.
2: A MOL 0,3%-kal erősödött 5.175 forintra. Az OTP 0,2%-kal drágult 46.240 forintig. A Magyar Telekom 0,3%-kal csökkent 2.554 forintra. A Richter 0,6%-kal emelkedett 12.900 forintig.
1: Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
2: A londoni FTSE 8 tized, a frankfurti DAX 1,1 tized, a párizsi CAC 9 tized százalékkal emelkedett.
1: Emelkedéssel zárt New York is.
2: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7 tized százalékkal, az S&P 500 1,5 százalékkal, a Nasdaq 2,3 tized százalékkal emelkedett.
1: Optimista a hangulat Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,4 tized, a hongkongi Hang Seng 1,2 tized százalékkal erősödik, a Shanghai Composite és az indiai Sensex is 0,2 százalékkal áll a pozitív tartományban. A dél-koreai Kospi 1,2 tized, Szingapur 0,5 százalékkal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forintba és 62 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 13 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 17 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI 1,1%-os erősödésben 96 dollár 82 centen áll hordonként, a Brent jegyzési ára szintén hordonként 101 dollár 55 cent. Egy uncia aranyért 0,2%-os mínuszban 4373 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon. Folytatjuk híreinket. A modern mezőgazdaság ma már nem csak a földművelésről, állattenyésztésről és az időjárás viszontagságairól szól.
2: Egyre inkább előtérbe kerülnek ugyanis a modern digitális technológiai megoldások, tekintve, hogy egyre nagyobb munkaerőt kell kiváltani, és a klimatikus változások miatt egyre szélsőségesebb körülmények között kell dolgozni. A Dual Media Hálózat és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem már 6. alkalommal indítja el a mezőgazdálkodj okosan vetélkedőjét, amelyhez a magyar mellett már a határon túli diákok is csatlakozhatnak. Gyurica Csaba agrármérnököt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát hallják.
5: A tévképzet az, hogy a mezőgazdaságot, ha meghallja, mint kifejezést, akkor a trágyára, a gumicizmára asszociálnak nagyon sokan, és hát a mezőgazdaság ma már nem erről szól. Ez egy korszerű, modern tudomány, ez egy csúcstechnológiai ágazat, amit meghatároznak a robotok, a digitalizált világ, a drónok és olyan új technológiák, amelyek a mesterséges intelligencia révén jelentek meg az elmúlt időszakban, tehát egy teljesen más, mondhatom azt, hogy a tizenévesek számára is trendi világot jelent, és miután egy stratégiai ágazat, ráadásul garantált biztos megélhetést is nyújt.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is napos idő várható felhő átvonulásokkal, az ország északkeleti keleti felé lehet számítani, inkább esőre záporra, a szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat, napközben 16-21 fok várható.
1: A móricok, a marótok, a mauríciák és a zsellák ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Egyébként ez a nap az őszi napéj egyenlőség napja, és egyébként az ősz kezdete, az éjjelek és a nappalok a föld minden pontján egyforma hosszúak. Hát majd meglátjuk, hogy mit érzékelünk belőle, mert nyilván az objektív, illetve a szubjektív valóság teljesen más, mint az objektív. Köszönjük a híreket, egy kicsit zenélünk, aztán utána pedig az agrárvetélkedővel folytatjuk egy kicsit bővebb kitekintésben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok! A modern mezőgazdaság ma már nem csak a földművelésről, állattenyésztésről és az időjárás viszonytagságairól szól. Egyre inkább előtérbe kerülnek a modern digitális technológiai megoldások, egyre nagyobb munkaerőt kell kiváltani, és a klimatikus változások miatt egyre szélsőségesebb körülmények között kell dolgozni. A DUE Média Hálózat és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 6. alkalommal indítja el a Mezőgazdálkodj okosan című vetélkedőjét. Gyurica Csaba agrármérnököt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát Nagy Károly kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: Elindítanak egy edukatív vetélkedőt a 14 és 20 év közötti fiatalok közrében. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a DUE Média Hálózattal közösen szervezi ezt. Egyrészt miért gondolták azt, hogy el kell indítani egy ilyen vetélkedőt, másrészt ez miről szól? Csak agrár kérdésekről, vagy agrárról, de már egy kicsit másként.
3: Mi már 6. alkalommal indítjuk, tehát ezt nem most döntöttük el, meg nem most gondoltuk, hogy el kell indítani, hanem már jó pár év van mögöttünk, és azt tapasztaltuk, hogy nagy a sikere ennek a vetélkedőnek a 14-20 éves korosztályban. Egyszerűen azért, mert azok, akik a pályaválasztás előtt állnak, kíváncsiak, és ezen keresztül, a vetélkedőn keresztül nagyon sok olyan tévképzetet, meg téves elképzelést lehet lebontani, ami a pályaválasztásukat, a reális pályaválasztásukat tudja segíteni, a felsőoktatási tanulmányokat, és ez kifejezetten a mezőgazdaságról, az élelmiszertudományok, a környezettudományról szól, hogy ez egy olyan terület, ahol azért nagyon sok változás zajlott az elmúlt években, évtizedekben is, de években is már, és ez az újfajta szemlélet, a digitális világ, az informatika, a drón technológiák, és nagyon sok minden felnyitja a szemüket, és segíti a pályaválasztást is. Nagyon sokan ugyanis közülük kifejezetten emiatt választották az agrár felsőoktatást és a mi egyetemünket is.
2: Mi a tévképzet az, hogy a mezőgazdaság az még mindig maximum traktorokkal történik, és idézőjelben persze az kicsit unalmas munkagazdálkodni, vagy mi az, ami nem annyira tiszta mai fiatalok fejében?
3: Hát igen, a tévképzet az az, hogy a mezőgazdaságot, ha meghallja, mint kifejezést, akkor a trágyára, a gumicsizmára asszociálnak nagyon sokan, és hát a mezőgazdaság ma már nem erről szól. Ez egy korszerű, modern tudomány, ez egy csúcstechnológiai ágazat, amit meghatároznak a robotok, a digitalizált világ, a drónok és olyan új technológiák, amelyek a mesterséges intelligencia révén jelentek meg az elmúlt időszakban. Tehát egy teljesen más, mondhatom azt, hogy a tizenévesek számára is trendi világot jelent, és miután egy stratégiai ágazat ráadásul garantált biztos megélhetést is nyújt következő évtizedekre, hiszen élelmiszerre biztos, hogy szükség lesz, egészséges környezetet, fenntartható környezetet meg kell őrizni, tehát egy olyan irány, ami nem csak egy szép hivatás, szép pálya, hanem emellett garantáltan stabil megélhetést is tud nyújtani, és egy ilyen vetélkedőn keresztül ezt szeretnénk reálisan bemutatni a fiatalok számára, játékos formában, ahol még hogyha ügyesek, akkor

0: értékes nyereményeket is tudnak kapni.
1: Említett, hogy már hatodszor lesz egy ilyen játékos teszt. Hogy néz ki, mennyi ideig tart, és egyáltalán mit tudnak elérni itt a diákok? Túl azon persze, hogy játékosan okosodnak, vagy több szakértelmük lesz, vagy több tapasztalatuk.
0: Több fordulóból áll. Az első fordulós kérdéssort az 2026. szeptember 1 és december 7 között lehet online kitölteni. Az agrártesz.hu vagy a nagydiáktesztek.hu oldalon, de akár applikáció segítségével, a nagydiákteszt applikáció segítségével bárki kitöltheti, de a versenyben csak a 14 és 20 év közötti fiatalok vehetnek részt. És ami nagyon fontos, hogy ez tavaly óta már egész Kárpát-medencére kiterjedt, tehát a határon túli fiatalok is és iskolák is részt vehetnek a játékban. Majd ezt követően december 7 után a legjobb 1000 játékos kap meghívást az online középdöntőbe, és továbbjutok december 11-én tölthetik ki a második forduló kérdéssorát, és innen pedig a legjobb 30 játékos jut majd az online döntőbe, ők december 18-án mérhetik össze tudásukat, és tölthetik ki a mindent eldöntő tesztet, majd az eredmény hirdetés pedig az edukáció kiállításon lesz, ami januárban kerül megrendezésre, és ez minden évben ott szokott, és ott adjuk át a díjakat is. A legjobb, a legtöbb kitöltést adó iskola 150 ezer forintot kap, a legjobb, legeredményesebb játékosok telefont, kerékpárt, külföldi utazást nyerhetnek, tehát értékes nyeremények várnak gazdára.
1: Nem akarnám elszpoilerezni a témákat, kérdéseket, de gondolom nem kell meglepődni azon, hogyha a szárazság, az öntözés is előkerül ebben a vetélkedőben most tekintve az idei évet.
0: Ez így van, de a cél az, hogy igazából olyan kérdések legyenek, amik azért úgy egy kis betekintést adnak a mezőgazdaság sokszínűségére, sok oldalúságába. Ez teljesen természetes, hogy a klímaváltozás, a szárazság, az aszály, a vízkérdés az biztos, hogy szerepel a kérdések között, de igazából játékos formában könnyen megjegyezhető a mindennapokat érintő kérdések vannak, nagyrészt, hogy ezeken keresztül próbáljuk bemutatni a mezőgazdaság, az ágazat sokszínűségét, le lehet-e égni például fóliasátorban, egy üvegházban, erős napsütésben, ez mondjuk egy kérdés, vagy mire jó a drón a növénytermesztésben, ez is egy kérdés, tehát ezeken keresztül próbáljuk így bemutatni egy kicsit játékos formában a mezőgazdaságot.
1: Lehet, hogy egy kicsit túl gondolom a dolgot, de az, hogy idén ilyen szárazság volt, az növelte az aktivitást az önök képzései felé, vagy inkább visszafogta a fiatalokat, amikor pályát kellett választani?
0: Igen, én azt tapasztaltam, hogy mindenki azt várta volna, hogy majd csökken az érdeklődés, de épp ellenkezőleg nagyon jelentősen nőtt az érdeklődés, annak ellenére, hogy a demográfia az ugye nincs velünk, hiszen egyre kevesebb a fiatal, de rekordszámban jelentkeztek például a Magyar Agrális Tudomány Egyetemre is diákok. Ebben az évben összességében 6000 hallgatót vettünk föl, soha korábban ilyen nagy számban nem tudtunk fölvenni hallgatókat, ráadásul úgy, hogy a bekerülési pontszámok is emelkedtek, tehát egyre tehetségesebb fiatalokat tudunk fölvenni. Hát ennek nyilván az is oka, hogy a fiatalok látják azt, hogy bár egyre több a nehézség, meg a kihívás, de pontosan emiatt egy stratégiai ágazat, egyre inkább stratégiai ágazat az, hogy hogyan lehet élelmiszert előállítani, hogyan lehet az egészséges környezetet megőrizni, hogyan lehet alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, és ezekre van tudományos válasz, van szakmai válasz, de a tudás az elkerülhetetlen, a magas szintű tudás az elkerülhetetlen, és úgy látszik, hogy ez vonza a fiatalok jelentős részét, és egyre nagyobb számban érdeklődnek az agrárium és az agrártudományok iránt.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
3: Les grands boulevards, Paris sur Marne.

0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiactól. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: Hajszá pontosan 7 óra van, önök a Reggeli Monitort hallják a Trend FM-en, az FM 94.2-n. Több szempontból is érdekes a mai nap, például, hogy ma van az orszarvúak világnapja. 2011 óta minden évben ünneplik a természetvédelemben, és a célja az, hogy felhívja a figyelmet az állatok veszélyeztetett helyzetére, ugyanis az illegális orvvadászat és élőhelyük pusztulása, valamint a klímaváltozás jelent rájuk komoly veszélyt. Egyébként érdekesség, hogy 5 orszarvúfaj él a világon, a fehér, a fekete Afrikában, illetve az indiai, a szunda és a szomáliai vagy jávai Ázsiában. Mondjuk, hogy a szomáliai hogy kerül Ázsiába, hát nyilván lábon, de hát mindegy, ez egy másik kérdés. És hát több is gyakorlatilag a kipusztulás szélén áll. Egyébként az orvadászok kevésbé elegáns módon úgy szokták őket vadászni, hogy megsebesítik, közel mennek, levágják a szarvát, és utána pedig az egész állatot sorsára hagyják. Hát ez nem egy kellemes történet. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Magyar Péter tegnap az országgyűlésben cáfolta, hogy ukrán tározó épülhetne idehaza.
5: A miniszterelnök megjegyezte, hogy nem lesz üzemanyagtározó a magyar-ukrán határnál. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter ugyanakkor édesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az orbánizmus jegyében zajló obstrukció jellemez. Az ukrán külügyminiszter az X-en megjelent posztjában azt írta, hogy a kárpáti integrációs kezdeményezés 8 ország közös fejlesztése és gyakorlatilag kölcsönösen előnyös projektek ezeken alapul. Nem értik, hogy Budapest miért utasítja kategorikusan az együttműködést. A kritikus hangnem ellenére Ukrajna nyomatékosan megerősítette, hogy továbbra is nyitott a kölcsönösen előnyös és kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködés fejlesztésére Magyarországgal.
4: Kamat döntő ülés tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa és a szeptemberi inflációs jelentést is tárgyalják.
5: Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank szünetet tart, és az alapkamat 5,5%-on marad. A CIP csoport elemzői is arra számítanak, hogy nem lesz majd további lazítás, és már most bejelentheti az inflációs cél 3-ról 2%-ra a csökkentését a Magyar Nemzeti Bank.
4: Bár jogszabályok kötelezik a bankokat arra, hogy idén minden 500 fő fölötti településen legyen legalább egy ATM, azt mutatják az adatok, hogy a pár tucattal is, de csökkent a gépek száma.
5: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ez úgy lehetséges, hogy amennyiben egy nagyvárosban leszerelnek két automatát, abból lehet, hogy csak egyet telepítenek vissza egy kis településre. Tóth Leventét hallják.
6: Kis települési ATM-es programot úgy tudták megoldani, hogy összességében nem kellett több ATM-et telepíteni. Ugye szakaszos megvalósításról van szó, ezt írta elő nekik a jogszabály. Az 500 fölötti településeken lenni kell egy automatának, tehát erre az évre ez a kötelezettség van meg, és ezt majd az egészen kis településekre is kötelezettség. Vélhetően ezt most meg tudták oldani például úgy, hogy egy-egy nagyobb településnél, nagyvárosnál, Budapestnél, ahol van egy kisebb forgalma automata, ott mondjuk leszerelik, egy kisebb településen felszerelik, tehát összességében ezáltal nem nő az ATM-ek száma, de a programot azt mégis meg tudják valósítani.
4: Ismét a légirányítási rendszer meghibásodása okozott fennakadásokat és járattörléseket a brit légi közlekedésben.
5: Ebben a hónapban már másodszor fordult elő hasonló probléma a brit légi irányítási szolgálat informatikai rendszerében. A Wizz Air brit leányvállalatának vezetője szerint az ismétlődő leállások miatt a szolgálattal szemben immár országos kiterjedésű bizalmi válság alakult ki. A hiba ezúttal a skóciai regionális központban keletkezett. A fennakadást egyébként inkább a skót légiforgalomban érzékelték, Manchestertől délre már nem igazán, bár azért késések voltak a járatoknál. A meghibásodás Skóciában rövid idő alatt sikerült kijavítani, és igyekeznek a leghamarabb a forgalmi korlátozásokat visszavonni. Egyébként Nagy-Britanniában országszerte 150 járatot töröltek, ez a napi brit légi forgalom 2%-a.
4: Lee Jae-myung dél-koreai elnök úgy vélekedett, hogy Washingtonnak inkább az észak-koreai nukleáris program befagyasztásán kellene dolgoznia, mint annak azonnali felszámolásán, cserébe szankciókönnyítést kellene felajánlania. Erről számolt be a The New York Times.
5: Az észak-koreai vezetők egyelőre nem reagáltak javaslataira. Az ENSZ által régóta érvényben lévő szankciók ellenére Észak-Korea törvénybe foglalta, hogy nukleáris fegyverrel rendelkező állam. Vezetői rendszeresen hangsúlyozzák, hogy az ország atomfegyverzetének megléte végleges és visszafordíthatatlan. Ezzel párhuzamosan Pyongyang, Kína és Oroszország támogatását is megszerezte.
4: Augusztussal bezárólag eddig mintegy 79.100 használt autót cserélt gazdát idehaza, ami éves viszonylatban több mint 8%-os emelkedést jelent.
5: A belföldi forgalom kismértékben, a külföldről behozott autók aránya azonban majd 30%-kal nőtt, ezt mondta a jóautók.hu vezérigazgatója. Halász Bertalan szerint ahhoz, hogy ne öregedjen tovább a hazai személyautóállomány, ami közelíti a 17 évet, sok új jármű értékesítésére lenne szükség.
7: Csúnyán fogalmazva, még több autót kellene behoznunk ahhoz, hogy fiatalodjon a magyarországi flotta, de még inkább több nulla éves új autót kellene vennünk ahhoz, hogy ne öregedjen pár hónapon belül 17 év fölé a magyarországi flotta átlag életkora, de ahogy a importált használt autók esetében, úgy az új autók esetében is bár növekszik forgalma helyzett autók darabszáma évről évre, de nem elegendő mértékben. Idén valahol 140-150 ezer környékére fog beérkezni az új autóforgalma helyezések száma, és nagyjából ide várjuk az importált használt autóforgalma helyezését is. De ahhoz, hogy mondjuk ne öregedjen tovább, nem ahhoz, hogy fiataladjon, hanem hogy ne öregedjen tovább a Magyarországon futó autók átlag életkora, ahhoz itt a 140-150 helyett inkább ilyen 180-190 ezer autóra lenne szükség mindkét forrásból.
4: Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehér Ház visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést az épületbe.
5: Az eljárással azt szeretnénk elérni, hogy tudósítóik újra bejuthassanak a Fehér Házba, szombaton ugyanis már be sem engedték őket. A sajtóorgánumok szerint az elnöki hivatal előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza újságíróik akkreditációit, mert nem értettek egyet a tudósításaikkal.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödéssel 152.997 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt.
5: A MOL 3%-kal erősödött 5.175 forintra, az OTP 2%-kal drágult 46.240 forintig, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.554 forintra, a Richter 6%-kal emelkedett 12.900 forintra.
4: Erősödéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai börzék.
5: A londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 9%-kal emelkedett.
4: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones Index 7%-kal emelkedett, az S&P 500 1,5%-kal erősödött, a Nasdaq 2,3%-os erőteljes pluszban zárt.
4: Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol továbbra is optimista a hangulat, vagy mondhatnám azt, hogy töretlenül. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,4%-os erősödésben, a hongkongi Hang Seng 4%, a Nasdaq Composite 2%-kal emelkedik, az indiai Sensex 1%, a dél-koreai Kospi 6%-kal áll a pozitív tartományban, a szingapúri börze 0,5%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 64 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 8 fillér, egy svájci frank 384 forint és 22 fillér. 1,3%-kal csökken a bitcoin, 85.444 dollárnál és 50 centnél jár a kurzus, az ethereumot 2729 dollárért és 2 centért lehet vásárolni egységenként. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 1,1%-os erősödés mellett 96 dollár 87 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 101 dollár 70 cent. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4378 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon, a sárga nemesfémmel kapcsolatos iparági információkról holnap reggel számolunk be 3:48 környékén itt a reggeli monitorban.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is napos idő várható, felhő átvonulásokkal. Az ország északkeleti, keleti felén lehet számítani esőre, záporra. A szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 16-21 fok közé melegszik a levegő.
4: Idehaza kevésbé lesz strandidő, sőt, ahogy közeledünk az ősz felé, egyre inkább kevésbé. Ezzel együtt még a hazai állóvizek közül a Balaton 20 fokos, a Tiszató 22 fokos, a Fertőtó 23 fokos, de hát azért megnézném, kinek van kedve 7 fokban vagy 10 fokban bemászni a 20 fokos vízbe, de biztos, hogy vannak ilyenek. A tengerek viszont egész szépen alakulnak, vagy teljesítenek, mondhatjuk így. A földközi tenger még mindig 28 fokos a törökországi Antáliánál, a Kodazűr 26 fokos, illetve az adriai tenger 25 és 26 fok között váltakozik, attól függ, hogy az olasz vagy a horvát partokat nézzük, és még a bulgáriai Várnánál is a fekete tenger 23 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette az OTP Bank Liga 11. fordulójától az őszi szezon végéig valamennyi mérkőzés időbeosztását. A szövetség tájékoztatása szerint december 3-án pótolják az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros Kispest Honvéd bajnokit, az idény második Újpest-Ferencváros rangadóját december 19-én 6:30-tól rendezik, este 6:30-tól a Szusza Ferenc stadionban. Az év utolsó bajnokia, a Puskás Akadémia Zalaegerszeg találkozó pedig december 20-án kezdődik 17:30-kor. Az FC Barcelona vezetősége azt tervezi, hogy ünnepi rendezvényt tart volt játékosa Lionel Messi tiszteletére, miután lezárul a csapat stadionja a Camp Nou újjáépítése. A köszöntésről a klubelnök beszélt a hétvégi közgyűlésen, a rekonstrukció befejezését 2028 elejére várják.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek, kellemes ébredést, aki most teszi ezt. Pár hét és könnyen lehet, hogy indul a fűtési szezon. Ilyenkor bizonyos esetekben érdemes, bizonyos esetekben pedig kötelező szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kazánokat, konvektorokat és különösen a kéményeket. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője, Mukis Dániel tűzoltó ezredessel M. Szűcs Péter beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Sokan azt gondolhatnák, hogy ez csak a régiekre vonatkozik, de én azt gondolom, hogy nem csak azokat érdemes ellenőriztetni szakemberrel.
3: Nagyon bízom benne, hogy a legtöbben már túl vannak mind a kémény ellenőrzésen, mint pedig a fűtőeszköznek az ellenőriztetésén, hiszen téli kabátot sem a tél elején veszünk, hanem sokkal inkább tavasszal, a tél végén, így az előrelátóak szerintem már gondoskodtak a kémény ellenőrzésről. Nyakunkon a fűtési szezon, ilyenkor komolyabb hidegek előtt érdemes otthon egy próbafűtést végezni. Akkor kiderülnek a fűtési rendszer esetleges problémái, amelyeket még a komolyabb hidegek beállta előtt orvosolni lehet. Teljesen mindegy, hogy milyen fűtőeszközünk van otthon. A fűtőeszközök azok jellemzően lánggal működő hőtermelő berendezések. A meghibásodásukból akár lakástűz, akár szénmonoxid mérgezés is lehet. Tehát fűtési típustól függetlenül évente egyszer hívjunk ki egy szakembert, aki leellenőrzi a fűtőeszközünket. Legyen ez gázkazán, legyen ez cserépkályha, legyen ez kandalló, a típusnak megfelelő szakemberrel nézessük meg. A fűtőeszközök mellett pedig érdemes a kéményt is ellenőriztetni. Ilyenkor ősszel, ha valakinek most jutna eszébe kéményseprőt hívnia, akkor ugyan nem késett még el, de lehet, hogy egy picit várnia kell, mert a legtöbb embernek ilyenkor az első őszi befűtés előtt jut eszébe csak kéményseprőt hívnia. Nekik azt üzenem, hogy semmi baj, hogyha a kéményseprő az első őszi befűtés előtt nem látta a kéményt, ha egyébként rendszeresen ellenőriztetjük. A kéményseprésnél a hangsúly az nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Hogyha szilárd tüzelővel fűtünk, akkor évente egyszer érdemes élni az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Hogyha gázzal fűtünk, akkor pedig két évente egyszer hívjunk kéményseprőt. Családi házakhoz nem megy ki automatikusan a kéményseprő, időpontot kell foglalni az ingyenes kéményseprésre.
2: A társasházaknál viszont automatikusan jönnek, ott csak időpontot kell egyeztetni, vagy hát ugye ők dobják be a papírt, nem?
3: Így van, azt kifüggesztik a társasházban, hogy mikor lesz kéményseprés, automatikusan jön a kéményseprő, meg lehet nézni a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, van egy olyan rész, hogy mikor jön a kéményseprő, itt kiválasztjuk a települést, kiválasztjuk a közterületet, és az oldal már mondja is, hogy sormunkaterv szerint mikor fog érkezni a kéményseprő, de ha ezt nem nézzük meg, akkor a társaságban ez ki van általában függesztve, postaládába be van dobva, nincs más dolgunk, mint aznap otthon lenni, és beengedni a kéményseprőt, hogy el tudja végezni a munkáját. Családi házakhoz nem megy ki automatikusan a kéményseprő, a családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kéményseprésre. Ezt megtehetik telefonon, vagy online is. Telefonon a 18-18-as számot kell hívni, és a telefonos menüben az 1-es, 9-es, 1-es nyomógombot kell megnyomni. Online a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés időpontfoglalásra kell kattintani, hogy időpontot tudjunk egyeztetni az ingyenes kéményseprésre. Hogyha rendszeresen megnézhetjük a kéményünket, akkor nem baj, hogyha azt mi nem az első őszi befűtés előtt nézzük. Bármikor hívhatunk kéményseprőt, ősszel, tavasszal, nyáron, teljesen mindegy, a lényeg a rendszeresség.
2: Egy fontos dologot említettél, mégpedig szilárd fűtőanyaggal való fűtés esetén, magyarul fával való fűtés, ugye nem csak otthon, hanem ez lehet egy vidéki ház is, egy nyaraló akár, ami téliesítve van. Ott nem mindegy, hogy milyen a fa nedvesség tartalma, mert az is lehet kockázati tényező, ha jól tudom.
3: Pontosan, tehát az a fa, amelyiken egy-két hónapja még a rigó fütyült, az nem lesz még idén alkalmas fűtésre. Az optimális tüzelőfa az az, ami fedett jól szellőző helyen legalább két évig szárad. A jó tüzelőnek a nedvesség tartalma az 20% alatti, de a legjobb, amikor 15% környékén van a nedvesség tartalma. A frissen vágott tűzifának a nedvesség tartalma az 40-50%. Ha azzal fűtünk, akkor sokkal alacsonyabb hőfokon ég a tűz, sokkal több égés termék keletkezik. Kátrány, vízgőz. Ez lerakódik a kéménynek a belső falára. Ez a folyamatosan képződő, egyre vastagodó lerakódás, hogyha nincsen időről időre eltávolítva, akkor előbb-utóbb meg fog gyulladni. Ez a kéménytűz. A lakástűzek közül minden hetedik a kéményben keletkezik. Ezért nagyon fontos, hogy ott, ahol fával fűtenek, egyrészt jó minőségi tüzelőt használjanak, másrészt éljenek rendszeresen az ingyenes kémény ellenőrzés lehetőségével. Legrosszabb megoldás, hogyha valahol nem megfelelő tüzelővel, szeméttel, gumicsizmával, olajos rongyokkal fűtenek. Ezzel tönkretesszük a fűtőeszközünket, tönkretesszük a kéményünket, meg a saját és a lakókörnyezetünk egészségét is.
2: Nagy kérdés, vannak a szénmonoxid mérő eszközök, pár ezer forintból be lehet szerezni, szóval nem egy őrült beruházás. De hova kell azt tenni? A földre, ahol a szénmonoxid egyébként elkezd gyülekezni, vagy magasabbra, mi a főszabály?
3: Szénmonoxid az remekül elkeveredik a levegővel. Nagyjából olyan a szénmonoxidnak a tömege, mint a levegőé, ezért primán elkeveredik, ezért mindig fejmagasságba helyezzük a szénmonoxid érzékelőt. A szénmonoxid lehetséges forrásától, tehát a nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítőeszköz vagy gáztűzhelytől 1-1.5 méterre fejmagasságba. De ne a sarokba, mert a sarkokban egy ilyen áramlási holt tér van, és ott nem fog megfelelő értéket mérni.
2: Nem ilyen térmagasságban érdemes, mert esetleg ha valaki alszik ágyon, akkor ugye alacsonyabban van.
3: Igen, hogyha a hálószobában van nekünk egy nyílt égésterű fűtőeszközünk, akkor a fekvő testhelyzetünknek megfelelő fejmagasságba, mondjuk az éjjeli szekrényre. Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életveszélyes is.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Ilyet én is tudok festeni.
8: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
9: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, északi irányban a Margit híd előtt. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítás miatt ma reggel 8 órától. Az érintett BKK járatok Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
11: 7:30 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1988-ban ezen a napon, szeptember 20. 2-én született Orosházán Szabó Zsófi magyar színésznő, műsorvezető, Szabó Gyula Kossuth díjas színművész leánya, aki hát egyébként az RTL-nél és a TV2-nél is dolgozott, és utána pedig mindenféle más pályára lépett, most ha jól tudom, akkor megint férhez ment, és valamilyen arab származású Magyarországon élő üzletemberhez. Nagyon sok boldogságot kívánunk neki, és természetesen Isten éltesse nagyon sokáig. 7:30 van, illetve 7:30 múlt 2 perccel jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n a hírekkel. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Magyarország nem tagja a Kárpát-8-nak, nem is képviseltette magát az ukrajnai csúcson, ezt mondta Magyar Péter az országgyűlésben.
12: Cáfolta, hogy ukrán tározó épülhetne idehaza. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát. Az ukrán külügyminiszter az X-en megjelent posztjában azt írta, hogy a kárpáti integrációs kezdeményezés 8 ország közös fejlesztését, a régió kölcsönösen előnyös projektek megvalósítását szolgálja, ezért érthetetlen számukra, hogy miért utasítja el Budapest kategórikusan az együttműködést. A kritikus hangnem ellenére Ukrajna nyomatékosan megerősítette, továbbra is nyitott a kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködésre Magyarországgal.
11: Az ukrán elnök szerint aláírásra kész egy új drón megállapodás, Volodymyr Zelenszky erről az ENSZ közgyűlése előtt nyilatkozott.
12: Vannak konkrét biztonsági javaslatok és feszültségcsökkentő intézkedések, amelyek közelebb hozhatják a háború végét. Arra törekszünk, hogy megerősítsük a légvédelmet és biztosítsuk az Ukrajna számára szükséges finanszírozást, ezt írta a politikus X közösségi oldalán egy bejegyzésben.
11: Miközben a világ kamatot emel, hiszen így tett az LKB, a Fed és a Japán jegybank is, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus, ezt prognosztizálja a K&H vezető elemzője.
12: Németh Dávid szerint a jelenlegi geopolitikai és energiapiaci kockázatok miatt egy időre behúzza a féket a monetáris tanács. A testület fontos szempontja az is, mennyire lesz stabil a forint árfolyama közeljövőben.
13: Megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaár emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvény piacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek, tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
11: Bár jogszabályok kötelezik a bankok arra, hogy idén minden 500 fő feletti településen legyen legalább egy ATM, az adatok azt mutatják, hogyha pár tucattal is, de csökkent a gépek száma.
12: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ez úgy lehetséges, hogy amennyiben egy nagyvárosban leszerelnek 2 automatát, abból lehet, hogy csak egyet telepítenek vissza egy kis településre. Tóth Leventét hallják.
14: Kis települési ATM-es programot úgy tudták megoldani, hogy összességében nem kellett több ATM-et telepíteni. Ugye szakaszos megvalósításról van szó, ezt írta elő nekik a jogszabály. Az 500 fölötti településeken lenni kell egy automatának, tehát erre az évre ez a kötelezettség van meg, és ezt majd az egészen kis településekre is kötelezettség. Vélhetően ezt most meg tudták oldani például úgy, hogy egy-egy nagyobb településnél, nagyvárosnál, Budapestnél, ahol van egy kisebb forgalma automata, ott mondjuk leszerelik, egy kisebb településen felszerelik, tehát összességében ezáltal nem nő az ATM-ek száma, de a programot azt mégis meg tudják valósítani.
12: Mint ahogy a hírösszefoglaló elején említettük, a magyar, illetve az ukrán vezetés között némi nézeteltérés van az üzemanyagtározó, a tervezett üzemanyagtározó miatt, amelyről azt mondta Magyar Péter, hogy nem lesz ilyen, mármint ukrán-magyar együttműködésben. Ezt Andrej Sibiha külügyminiszter élesen kritizálta egy X közösségi oldali bejegyzésben. Ehhez az X bejegyzéshez kommentelt oda a reggeli órában Magyar Péter miniszterelnök, aki azt írta, ezt szó szerint idézem, segítek, teljesen elfogadhatatlan olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek, a Kárpáti nyolcaknak, az érintett ország előzetes megkérdezése vagy beleegyezése nélkül. Csak hogy mondjak egy példát, létrehozok egy foci csapatot a szomszéd faluban, nem ismerik egymást, de te is benne leszel, és neked kell hoznod a labdát. Ezt írta Magyar Péter az ukrán miniszter posztjához.
11: Felülvizsgálja a közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszával, valamint az M8-as Dunaújváros melletti a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával összefüggő korábbi kormányzati döntéseket. És ha indokolt előterjesztést készít a kormány részére a felülvizsgálat eredményéről, az erről szóló kormányhatározat este jelent meg a Magyar Közlönyben.
12: A kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter a közlekedési és beruházási miniszter bevonásával gondoskodik 630 millió forint biztosításáról az érintett szakaszokon történő feladat ellátás idei finanszírozása érdekében. A 2027 és 37 közötti időszakban a kormány 53 milliárd 670 millió forintot tervez erre a célra. Az M6-os autópálya és az M8-as autópálya szakaszainak üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását kezdeményezik, és a korábbi koncesszorral az MKIF-fel szemben feljelentést tettek, az M6-os ügyében a rendőrség egyébként már a nyomozást is elkezdte.
0: Tőzsdehírek.
11: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt tegnap, 18,5 milliárd forint volt a piac forgalma.
12: A MOL 3,1%-kal 5.175 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal drágult 46.240 forintig, a Magyar Telekom 3,1%-kal csökkent 2.554 forintra, míg a Richter 6,1%-kal emelkedett 12.900 forintra.
11: Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
12: A londoni FTSE 8,1, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 9,1%-kal emelkedett.
11: Emelkedéssel zárt New York.
12: A Dow Jones 7,1%-kal, az S&P 500 1,5%-kal erősödött, míg a Nasdaq 2,3%-os erőteljes pluszban zárt.
11: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 361 forintot és 69 fillért kérnek, egy amerikai dollár 315 forintba és 25 fillérbe, egy svájci frank 384 forintba és 24 fillérbe kerül. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozóért 73 eurót és 78 eurócentet kell fizetni. A bitcoin tovább csökken, 1,5%-ot veszített az értékéből, 85.272 dollárnál és 93 centnél jár a kurzus. Az Ethereumot 2.728 dollárért és 54 centért lehet vásárolni.
0: Időjárás jelentés.
12: Ma is napos idő várható felhő átvonulásokkal, az ország északkeleti keleti felé lehet számítani esőre, záporra. A szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat, napközben 16-21 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Németh László, és 3:48 előtt 2 perccel vendégünk itt a Trend FM-en. Dr. Papp Eszter, tudományos nagykövet, fizikus. Kezét csokkolom, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is minden hallgatónak!
1: A kutatók éjszakájáról beszélgetünk. Mióta van ez a rendezvény?
2: 2005 óta szervezik meg, szóval most már nagyon-nagyon régóta így beleivódhatott akár az emberek tudatába, hogy szeptember utolsó péntekje az kutatók éjszakája. A név egy picit talán megtévesztő lehet, tehát igazából nem a kutatóké az éjszaka, hanem a tudományé, és ilyenkor az emberek betekintést nyerhetnek a tudomány érdekes világába, hogyan csinálják a kutatók, de a cégek is ilyenkor sokszor megnyitják az ajtajukat.
1: Hogy látják, illetve hogy látja ön, van erre igény, tehát érdeklődik a közönség szép számmal?
2: Igen, tehát én azt figyeltem meg, hogy amikor részt vettem ezeken a programokon, többnyire az ELTE-TTK-n, akkor olyan előadások is megteltek, amikre először nem gondoltam volna, hogy az emberek ilyen nagy figyelmet fordítanak. Például a részecske fizikai előadások mindig telt házasak az ELTE-TTK-n, tele van az egész nézőtér, és még a lépcsőkön is szoktak ülni. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen van erre igény, meg hát nyilván azért a laborokba bejutni, azt

0: kérdések, vagy pedig laborbejárások, vagy előadások a kutatóktól, ezekre mind lehet szűrni. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, akit érdekel a kutatók éjszakája, hogy menjen fel a kutatókészakája.hu weboldalra, és ott egy csomó mindenre lehet szűrni, tehát mondjuk azt is, hogy akár online lehet ezt a programot elérni, vagy személyesen, milyen városban, hiszen nem csak Budapesten vannak ilyen programok, hanem országszerte. Idősávokra, életkorra is lehet, tehát hogy mondjuk akár óvodásoknak is ajánlják el azt a programot, és tudományágakra is lehet szűrni, illetve arra is, hogy kell a regisztráció. A legtöbb ilyen laborlátogatáshoz általában kell regisztráció, mert nyilván nem fér be korlátlan számú ember a laborokba, ezek általában idősávosak, úgyhogy érdemes megnézni azokat, amikre regisztrálni kell, mert ezeknek mindig van egy ilyen véges befogadó képessége.
1: Itt lehet látni konkrét kísérleteket is, tehát mit tudom én, mondjuk hanggal, vagy fénnyel, vagy lézerrel kapcsolatos dolgokat?
0: Persze, persze, lehet egy csomó mindent, tehát én most a kutatók éjszakája az ELTE fizikusaival programpontok között, hogyha csak itt elkezdek lapozgatni, akkor egyébként lesz fizikus szabadulószobánk, de különféle laborokat lehet nézni, tehát például a természetben lévő sugárzásokkal kapcsolatban, vagy van egy ilyen 3D vizualizációs center, hogy hogyan néz ki az univerzumnak a szerkezete, vagy akár egészen speciális mikroszkópokat lehet megnézni, vagy a planetáriumba is be lehet menni. Úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom, mert nyilván a kutatók is ott vannak, tehát lehet tőlük kérdezni, és hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk konkrétan milyen kísérleteket csinálnak a kutatók, akkor még talán azt is szívesen megmutatják. Tavaly például én a Hunren Wigner fizikai kutatóközpontban voltam, és ott úgy nézett ki egy ilyen program, hogy interaktív kísérletek voltak, majd aztán egy laborbejárás, és ott megmutattuk, hogy néz ki ez a kis elrendezés, amin mi éppen dolgozunk. Általában azért a kúrens kutatások azok úgy néznek ki, hogy az emberek nagyon sokat pepecselnek rajta, de elképzelhető, hogy konkrétan azt meg lehet nézni, amin éppen egy kutató dolgozik.
1: Van...
0: Illetve...
1: Igen.
0: Hogyha a Szegedre gondolok, mert egy picit átnéztem, hogy milyen programok vannak, Szegeden azt hiszem konkrétan lehet nézni egy olyan programot, hogy igen, a biológiai kutatóközpontban, hogy hogyan lehet sejtet kivágni olló helyett lézerrel.
1: Ez biztos, hogy egy fantasztikus történet. A kérdésem az lett volna, hogy ön hogy látja, van utánpótlása a szakmában, tehát érdeklődnek a fiatalok, akár ezen kutatási területek, akár az iránt, hogy konkrétan kutatásokkal foglalkozzanak?
0: Szerintem igen, hogyha csak a felvételire gondolunk, vagy hát azoknak az eredményére, akkor most így visszaemlékezve én úgy tudom, hogy a kémiára most sokkal többen jelentkeztek, és ez lehet, hogy valamilyen szinten a Super Smart Lab-nek is köszönhető, amit a kutatók éjszakáján is meg lehet nézni. Ez egy okos labor, ilyen mesterséges intelligenciával megoldott érdekességek is vannak benne. Ez egyébként egy a hallgatóknak szóló labor, tehát itt végeznek mérést a hallgatók, akik elkezdik az egyetemet. Tehát én úgy látom, hogy azért van érdeklődés a kutatói pálya felé, illetve a felé is, hogy mondjuk valakinek kutató legyen, de valamilyen természettudományos diplomát szerezzen, vagy mérnöki diplomát, és utána az iparba menjen el dolgozni, hiszen azért a modern világunknak a kihívásai azok ilyen modern megoldásokat követelnek meg, és ehhez pedig jobb, hogyha minél több természettudományos szakemberünk van.
1: A magyar szakembereket, magyar kutatókat ismerik, elismerik külföldön?
0: Igen, szerintem eléggé ismertek a magyar kutatók is külföldön. Hogyha most csak Roska Botondra gondolunk, akkor rá nagyon sokan mondják, hogy valószínűleg ő lesz a következő Nobel-díjas magyar. Hát drukkolunk neki.
1: Ön milyen kutatási területen dolgozik?
0: Én a modern fizika és a biológia kapcsolatát kutatom. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen kvantumeffektusok vannak biológiai molekulákban, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk ezt elképzelni, akkor lehet, hogy a kvantum számítógépekről már hallottak az emberek. Ezek speciális számítógépek, nem úgy működnek, mint a most

0: mostani kis klasszikus számítógépeink, és ezeknek vannak kis építőköveik, amiket kvantumbiteknek hívunk, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezt meg lehet-e csinálni biológiai molekulákból. Ez az egyik része a kutatásomnak, a másik pedig, hogy ilyen molekulákat föl lehet-e használni nagyon érzékeny szenzornak majd különböző biológiai rendszerekben, hogy a biológiai rendszerekben létrejövő mágneses térnek a változásait nagyon finoman lehessen detektálni, ami aztán sok mindenre jó.
1: Köszönjük szépen! Mondjuk el még egyszer, hogy mikor lesz a rendezvény?
0: A rendezvény most pénteken lesz, és a kutatókészakája.hu honlapon lehet megnézni, hogy milyen programok vannak akár az embereknek a városaiban, illetve hogy milyen korcsoportoknak ajánlják regisztráció kötelese, úgyhogy kutatókészakája.hu, és mindenkit nagyon várunk szeretettel, akár az ELTE-TTK-ra, interaktív fizikai kísérletekre, bárkinek felgyújtjuk a kezét, hogyha szépen kiír.
1: De az vegyék fel videóra, mert szerintem az tényleg látványos lesz. Dr. Papp Eszter tudományos nagykövetet, fizikust hallották. Nagyon sok sikert kívánunk a kutatásaihoz, és reméljük, hogy ez a rendezvény is nagyon-nagyon sikeres lesz. Köszönjük szépen, szép napot kívánok Önnek, viszont
0: Köszönöm
1: hallásra.
0: Köszönöm szépen Önnek is, viszont hallásra.
2: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: A Lukasz Narratív Művészeti Múzeum 17 évvel az első tervek megszületése után ma nyílik meg a közönség előtt Los Angelesben. Az Exposition Parkban 1 milliárd dollárból épített intézményt George Lucas feleségével, a múzeum társalapítójával, Melody Hobsonnal együtt hozta létre. Lucas a megnyitó előtt adott interjújában hangsúlyozta, ez nem egy Star Wars múzeum, hanem narratív művészeti múzeum. A termekben szinte teljes egészében a házaspár gyűjteményének sok ezernyi darabját állították ki. A válogatásban kortárs festők, reklámgrafikusok és képregényrajzolók műveit is bemutatják. Norman Rockwell, Edgar Degas, Picasso és Pierre Auguste Renoir alkotásai mellett a graffiti művész Banksy munkái, valamint Frida Kahlo egy önarcképe is szerepel. A Metropolistól Orson Welles 1941-es aranypolgárán át az Indiana Jones filmekig számos klasszikust idéznek fel a múzeumban, természetesen a Star Wars relikviák sem hiányoznak. A 82 éves Lucas eredetileg San Franciscóban vagy Chicagóban szerette volna elhelyezni a múzeumot, végül Los Angeles adott otthont az épületnek. Az építkezés kezdetén 2018-ban arról beszélt, hogy múzeuma azokat a mítoszokat, legendákat, történeteket és embereket mutatja be, akik formálják és összekovácsolják a társadalmakat. A futurisztikus külsejű múzeum a kínai Man Yan Sung tervei alapján készült.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
4: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
7: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, északi irányban a Margit híd előtt. Akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Közraktár utcában befelé. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a harmadik kerületben a Folyóka utcát a Folyondár utcánál csatornajavítás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-242-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 75 éves lett David Coverdale. 1951. szeptember 22-én született az Egyesült Királyságban, Angliában, North Yorkshire nevű településen. A Deep Purple, majd a Whitesnake tagja, illetve vezetője, érdemes őt meghallgatni, nagyon-nagyon jól élnek el, tényleg egészen fantasztikus. Egyébként, amikor először a Deep Purple közelébe került, akkor hát kiröhögték, hogy hú, hát ez megint valami gyenge próbálkozás, aztán fölment a színpadra, elkezdett énekelni, és hát gyakorlatilag elrepült a lemezjátszó, és szerintem azóta is valahol keresik. Nagyon-nagyon rockos hangja van, és hát számos nagyon jó dala. És a YouTube-on pedig olyan videói vannak fenn, ahol például az egyik unokájával beszélget arról, hogy milyen is egy hangstúdióban dolgozni, és hogy ott mik történnek. Végtelenül kedves dolgai vannak, és egy végtelen normális ember. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki innen a messzi, ködös, esős Budapestről. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter bejegyzésére hozzászólásban válaszolt.
6: Azt írta, teljesen elfogadhatatlan olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek, a Kárpáti nyolcaknak az érintett ország előzetes megkérdezése vagy beleegyezése nélkül. Ezt írta Andrej Sibiha ukrán miniszter posztjához, aki kifogásolta, hogy egyéb iránt miért nem akar a magyar kormány energetikai együttműködésben részt venni. Egyébként Magyar Péter X kommentjéhez csatlakozott Orbán Anita külügyminiszter is, aki azt írta, a tény, hogy Magyarország nem csatlakozott a Kárpát-8-hoz, nemzetközi energetikai együttműködés pedig nem képzelhető el a kormány részvétele nélkül. A külügyminiszter szerint az új kormány hivatalba lépése óta számtalan gesztust tett Ukrajna felé, ezért nincs hasonlóság Orbán Viktor kormánya és a mostani között.
2: Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag és energiaipari, illetve hadipari vállalatokra, valamint a kikötői infrastruktúrára. Kijevben, Dnipropetrovskban, Poltavában és Odessa megyében, ezt közölte a moszkvai védelmi minisztérium.
6: A tárca szerint az orosz légvédelem 297 ukrán drónt lőtt le 15 régió felett. A szamarai régió polgári infrastruktúrájában ugyanakkor károk keletkeztek a több tucat drónnal végrehajtott éjszakai dróntámadásban, ennek célpontjai ipari létesítmények voltak.
2: Kína és az Európai Unió átfogó stratégiai partnerek nem vívhatnak kereskedelmi háborút egymással. Ezt hangsúlyozta Wang Yi kínai külügyminiszter német kollégájával, Johann Wadefullal folytatott telefonbeszélgetése során.
6: Kína továbbra is azt szorgalmazza, hogy a felek párbeszéd és egyeztetés útján keressenek megoldást a felmerülő vitás kérdésekre. Reményét fejezte ki, hogy Németország racionális és pragmatikus álláspontot képvisel, és az Európai Unión belül is kiáll a szabadkereskedelem mellett, valamint fellép a protekcionizmussal szemben. A kínai külügyminiszter szerint Kína és Németország közötti kölcsönösen előnyös együttműködés erősítése mindkét fél érdekeit szolgálja. A német külügyminisztérium közlése szerint a két fél egyetértett abban, hogy a stabil világgazdaság Kína, Németország és Európa közös érdeke. Berlin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi kapcsolatoknak tisztességes szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken kell alapulniuk.
2: Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a szeptemberi inflációs jelentést is tárgyalják.
6: Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank szünetet tart, és az alapkamat 5,5%-os szinten tartása mellett döntenek. A CIP csoport elemzői azt prognosztizálják, hogy a jegybank már most bejelentheti az inflációs cél 3-ról 2%-ra a csökkentését.
2: Miközben a világ kamatot emel, hiszen így tett az LKB, a Fed és a Japán jegybank, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus. Ezt prognosztizálja a KNH vezető elemzője.
6: Németh Dávid szerint a jelenlegi geopolitikai és energiapiaci kockázatok miatt egy időre behúzza a féket a jegybank. A testület fontos szempontja az is, mennyire stabil a forint árfolyama a közeljövőben.
9: Megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaár emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvény piacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek, tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
2: Ismét a légirányítási rendszer meghibásodása okozott fennakadásokat és járattörléseket a brit légi közlekedésben.
6: Ebben a hónapban másodszor fordult elő hasonló probléma a brit légirányítással. A Wizz Air brit leányvállalatának vezetője szerint az ismétlődő leállások miatt a szolgálattal szemben immár országos kiterjedésű bizalmi válság alakult ki. A hiba ezúttal a skót regionális központban volt, Manchestertől délre nem annyira, ettől függetlenül sok járat késett észak felé. A meghibásodást rövid idő alatt sikerült kijavítani, a szolgálat a repülőterekkel és a légitársaságokkal szorosan együttműködve igyekszik helyreállítani a menetrendet. Országszerte 150 járatot töröltek, ez a napi brit légiforgalomnak hozzávetőleg a 2%-a.
2: A G7 külügyminiszterei szerint a jemeni huszi lázadóknak azonnal le kell állítaniuk fenyegetéseiket és támadásaikat a tengeri szállítás ellen.
6: A hét vezető ipari hatalom külügyi vezetője szerint a huszik cselekedetei veszélyes eszkalációs pályát jelentenek, amely tovább súlyosbíthatja a konfliktust a Közel-Keleten, károsíthatja a nemzetközi kereskedelmet és a globális gazdasági bizonytalanságot fokozhatja.
2: Nagy-Britannia üzemanyag utántöltő repülőgéppel segít Szaúd-Arábiának a jemeni huszik elleni küzdelemben.
6: Andy Burnham brit miniszterelnök azt mondta, hogy Szaúd-Arábia kérte a brit kormánytól a katonai támogatást, amelybe ő beleegyezett, miután egyeztetett a honvédelmi és külügyi vezetőkkel. Burnham a döntés indoklásában utalta nagy-britanniai megélhetési költségek emelkedésére, amelyet a közel-keleti konfliktus okoz, és felidézte korábbi nyilatkozatait arról, hogy London kész cselekedni Nagy-Britannia és a tágabb közel-keleti térség érdekeinek védelmében. A BBC-nek nyilatkozó kormányforrások szerint egyébként a támogatás azt jelenti, hogy a RAF üzemanyag után töltő repülőgépe a huszik által indított rakéták és drónok lelövését célzó szaúdi légiműveleteket támogatja.
2: A nem sokára induló fűtési szezon előtt még időben érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kazánokat, konvektorokat, illetve a kéményeket. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Mukics Dániel tűzoltó ezredes azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a régen használt eszközöknél, de a vadonatújaknál is kötelező a vizsgálat.
10: Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életveszélyes.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt tegnap. 18,5 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma.
6: A MOL 3,1%-kal erősödött 5.175 forintra, az OTP 2,1%-kal drágult 46.240 forintig, a Magyar Telekom 3,1%-kal csökkent 2.554 forintra, a Richter 6,1%-kal drágult 12.900 forintig.
2: Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
6: A londoni FTSE 8,1, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 9,1%-kal emelkedett.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones Index 7,1%-os pluszban fejezte be, az S&P 500 1,5%-kal, a Nasdaq 2,3%-kal erősödött.
2: Mindkét fő olajtípusnál drágulást láthatunk a nemzetközi piacokon, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,6%-kal korrigál fölfelé, hordonként azaz 159 literenként $97.31 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára szintén hordonként $101.88 áll. Egy uncia aranyért 6%-os mínuszban $4,359.40 kérnek. A bankközi deviza piacon 1 euró 361 forint és 88 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 62 fillér, egy svájci frank 384 forintba és 40 fillérbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
6: Felhő átvonulásos, napsütéses időjárás várható. Északon, illetve keleten lehetnek záporok, zivatarok, illetve némi eső. A csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előre lépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra győzték le Luxemburgot. Bardocki Kornél szövetségi kapitány együttese kiemeltként. Chilét, Horvátországot, Brazíliát, Japánt, Dániát, Indiát, Szerbiát, Szlovákiát, Ekvádort, Norvégiát, Perut, Monakót és Tajvant kaphatja majd ellenfélnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Kincseket rejt a világ, hol valódit, hol eszmeit. Mi felderítjük az értékek forrását, és készen tálaljuk Önöknek a reggelit. Trend FM 94.2. A reggeli monitor séfje Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek, a vonalban pedig itt van velünk Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
1: A következő percekben a német tartományi választásokról, illetve ennek, illetve ezeknek következményeiről beszélgetünk, illetve hát én igyekszem csak kérdezni, és minél kevesebbet beszélni. Amit olvastam ma reggel igazából ilyen szakértőinek tűnő összefoglalókban, az az volt, hogy úgy látják sokan, hogy Németországban a belpolitikai helyzet alapján ezek a közép vagy középre sorolható pártok vannak visszaszorulóban, mondjuk így elegánsan, és hát szélről érkeznek az új kihívók. Ön is így látja?
2: Én is így látom, ez egy teljesen pontos megfogalmazás. Ugye az előző két hétben három tartományi választás volt, Sachsen-Anhaltról már sokat beszéltek, de most a Mecklenburg-Előpomeránia és a berlini mindkét esetben kelet-németországi tartományokban a szélsőségek nyertek. Berlin esetén ez a Die Linke, a baloldal pártot jelenti, akik radikálisan baloldalinak számítanak. Mecklenburg-Előpomerániában pedig az AfD nyert, most már másodjára egy hónapon belül, ők pedig a radikális jobboldalnak számítanak. És a szélsőségek előre törését, ha egy másik statisztikát be akarok hozni, az is mutatja, hogy például Kokáért a fiatalok körében már egyértelműen vagy a Die Linke, vagy az AfD szokott a legerősebb lenni minden statisztikában. Tartománytól függően változó éppen melyik, de ez már általánosan igaz.
1: Nézzük meg egy kicsit ezt a bizonyos Die Linkét, ugye a baloldali szélsőséget, vagy szélsőségnek mondott szervezetet. Ők mit tűztek a zászlajukra? Tehát ezek ilyen klasszikus baloldali értékeket kell elképzelni, hogy támogatjuk a kis embereket, a lakhatást, mindenkinek lesz munkája, stb.?
2: Berlinben a lakhatás volt az egyértelmű probléma. Nagyon magasak helyben a albérleti árak, nehéz lakáshoz jutni. Körülbelül 1,4 millió plusz lakásra lenne szükségük ahhoz, hogy különböző igényeket kiszolgálják. Egyébként minden pártnak ez volt a fő kampánytéma, nem csak a Die Linkének, ami viszont a fontos volt, hogy a Die Linkének hitték el a választók, hogy ezt akár meg is tudná oldani, hiszen itt van egy olyan fönnálló kérdés, hogy rengeteg olyan nagy cég van Berlinben, akik kiadnak lakásokat, és a Die Linkének az egyik fő üzenete az volt, hogy ezeket a lakásokat lényegében államosítani kellene, jogilag nem pontos megfogalmazás, de a tartományi állam tulajdonába venni, és aztán ők döntik el, hogy hogyan és miképpen kiadni másoknak. Ezen túl az is valóban igaz, az már inkább országos szinten igaz, hogy ugye klasszikus baloldali módon a Die Linke az a megélhetésre fókuszál, ugye gazdasági növekedés mellett az infláció is nő, a szövetségi kormány a nyugdíjakat is meg akarja vágni, a Die Linke ezek ellen szólal fel. A szélsőségessége az talán inkább külpolitikában, illetve az Izraellel kapcsolatos véleményekben merül fel. Ugye van egy nagyon erős antiszemita része a pártnak, amit a pártvezetés próbál elrejteni, mert Németországban az antiszemitizmus az korán sem népszerű, fogalmazzunk így. És egyébként még egy mondat, Berlinben is az lesz a döntő, ha arról beszélünk, hogy most végül is akkor a baloldal fogja vezetni a következő kormányt, hogy a lehetséges koalíciós partnerek, a zöldek, meg a szociáldemokraták az úgy látják-e, hogy az antiszemitizmus a párton belül helyben kellően le van szorítva ahhoz, hogy normális együttműködést tudjon ez garantálni a pártok között.
1: És úgy látják, vagy még nem tudjuk, hogy mit látnak?
2: Igen, ez pontosan így van. Jelenleg én nem mondanám esélyesnek, de még az is lehetséges, hogy mégiscsak a vesztett CDU-val alakítanak egy CDU, szociáldemokrata, zöldek koalíciót, a többség meg lenne, még ha a zöldek azt is kommunikálják, hogy inkább a baloldal felé sorolnának, de még egyszer itt az lesz a kérdés, hogy meg lesznek-e eléggé győzve arról a zöldek és a szociáldemokraták, hogy nem túl erős az antiszemita befolyás a Die Linken belül.
1: Nézzük a másik oldalt, mondjuk így az AfD-t, ugye ők már régebben, vagy régebb óta szerepelnek, és hát viszonylag mondhatni, hogy növekvő népszerűséggel vesznek részt a német politikai életben, és hát nagyon-nagyon érdekes, nyilván ezt majd szociológiailag, illetve politológiailag is megfejti valaki, hogy egy szélsőjobboldali párt, aminek az élén egy bevallottan leszbikus valaki áll, egy menekült hölgyel él együtt, örökbefogadott gyerekekkel, tehát meleg párt.
2: És Svájcban.
1: És Svájcban. Ezt hogy rakják össze a szavazók? Vagy ott nekik ez is belefér?
2: Több oldalról lehet megvizsgálni egy kérdést. Én azt mondanám, hogy bár ez valóban egy ellentmondás, az AfD-t még mindig az segíti a legjobban, hogy sikeresen tud fellépni egy olyan protestpártként, ami igazából a meglévő politikai berendezkedés ellen szól. Tehát egy AfD szavazó az nem biztos, hogy azért fog szavazni a pártra, mert azt gondolja, hogy Alice Weidel egy olyan jó jelölt, lehet, hogy más jelölteket fog az AfD-n belül sokkal jobb jelöltnek találni, hanem azért szavaz a pártra, mert üzenni akar a középpártoknak, a CDU-nak, a szociáldemokratáknak, talán már néha a zöldeknek is, hogy az a berendezkedés, ami a mostani Németországot irányítja, az számára elfogadhatatlan. Így ezek az AfD-n, ezek az ellentmondások teljes mértékben beleférnek, sőt, az AfD-n belüli ellentmondások is beleférnek, egyáltalán nem egy egységes pártról lehet beszélni, csak mivel annyira jó helyzetben vannak azzal kapcsolatban, hogy effektíven tudnak kommunikálni a mostani középpártok ellen, ezért a párton kívül, a szavazóknál, sem a párton belül a pártagokat ezek az ellentmondások nem zavarják eléggé ahhoz, hogy baj legyen belőle.
1: Mi az, amin elment a középpártoknak a politikája? Tehát mi okozza ezt a nagyon-nagyon radikális népszerűségvesztést?
2: A kérdés jó, de ezt talán egy órában se tudnám megválaszolni. Ha nagyon össze szeretném foglalni, akkor azt mondanám, hogy főleg a Merkel időszakban mindegyik párt annyira bement középre, hogy a választó már nem tudta igazán megkülönböztetni a profiljukat. És ez ma is igaz, én akár politikai elemzőként is azt látom, hogy ha ránézek a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták programjára, akkor végső soron nem látok akkora különbséget közöttük, hogy az megindokolja, hogy miért kettő különböző párt. Persze a valóságban van ennyi, de ahogy én, úgy a választó is úgy láthatja, hogy ezek között a pártok között nincsen semmi különbség, ezek a pártok nem tudnak semmi újat ígérni, vagy amit megígérnek, azt se tudják beteljesíteni, és ezért valami radikálisan újra van szükség, és ezért mennek el a szélsőségek fel, és nagyon fontos kiemelnem, hogy a valóságban nem úgy van, ahogy én elmondtam, tehát van különbség a középpártok között, de nagyon fontos, hogy a választó nem így látja.
1: Még egy kérdés felmerült bennem, hogy vajon azt hogyan láthatja majd a választó? Nyilván ugye ezek tartományi választások, biztos, hogy megvan a maguk jelentősége, de ha majd szövetségi választások lesznek, akkor ott mit várnak az elemzők?
2: Most van egy olyan érdekes dinamika, illetve pontosabban lesz, hogy a Mecklenburg-Eluppomelnei választásokon Manuel Schwesig hiába nem nyert, ő volt a szociáldemokraták főjelöltje, egy nagyon erős eredményt ért el, 35,5%-ot, ahhoz képest, hogy kb. 12%-on körül van a szociáldemokraták népszerűsége az egész országon belül. Ő egy erősen baloldali jelölt, ráadásul keletnémet, tehát még erősebben baloldali jelölt, ami abba az irányba fogja eltolni a szociáldemokratákat, hogy, ahogyan az előzőleg a kritikát megfogalmaztam velük szebben, egy sokkal körvonalazottabb, erősebb baloldali politikát vigyenek majd a következő választásokra. Ugye ez csak egy példa, de a példán keresztül szeretném szemléltetni, hogy a következő szövetségi választások még arrébb vannak 2029-ben, ott is az várható, hogy mindegyik párt ahelyett, hogy középre be akarna húzni, inkább a szélsőségek felé fog elmenni. Mert van egy nagyon polarizált társadalmi helyzet Németországban, és egyszerűen nem kifizetődő középen maradni, hanem egyre karakánabb, erősebb véleményeket fogalmaznak meg a pártok, jobboldaliak egyre jobboldaliabbakat, baloldaliak meg egyre baloldaliabbakat.
1: Hogy alakulhat Németország és az Európai Unió kapcsolata? Ugye azért nem szabad elfelejteni, hogy a német gazdaság az Európa legnagyobb gazdasága.
2: Gazdasági oldalról egy nagyon csekély növekedést azért lehet látni, 1% körül növekedésről beszélek, nem jó, de nem is szörnyűséges, jelenleg túl nagy változást nem látok ezzel kapcsolatban. Politikai oldalról azt azért érdemes megemlíteni, hogy nagyon-nagyon nehéz megbuktatni a német kormányt, tehát csak konstruktív bizalmatlansági indítványt ismer a német alaptörvény, ergo olyan nincs, hogy megbuktatjuk a kancellárt, és nem tudjuk, hogy mi történik utána. Ergo, ezt arra akarom kivezetni, hogy nem valószínű, hogy lennének előrehozott választások, nem érdekeltek ebben a kormányzó pártok, és ők az egyedüliek, akik előrehozott választásokat kiírhatnának, vagy kikényszeríthetnének. Tehát én igazából Németország európai politikájában sem látok túl nagy változást a következő választásokig. Alapból a középpártok körülbelül egyetértenek annak, hogy Németországnak egy európér, Európát támogató országnak kell lennie, amíg valamelyik szélsőséges párt nem jut hatalomra, vagy kormányra, kormánykoalícióba, addig ebben nem valószínű, hogy változás lesz.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Stefán Csabát hallották, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját. Szép napot és eredményes hetet kívánok önnek, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton, északi irányban a Margit híd előtt. Akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Közraktár utcában befelé. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Lezárták a harmadik kerületben a Folyóka utcát a Folyondár utcánál csatornajavítás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 9:01, önök a Reggeli Monitort hallják, a Trend FM-en, az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Most már lassan a nap is kezdi, úgy látom, megmutatni oroszlán körmeit, és ennek én nagyon-nagyon örülök, mert azért egy szép ősz az alapvetően egy nagyon szép belépő az utána követő hideg napokra, meg a télre. Az Amerikai Egyesült Államokban ma az amerikai üzletasszonyok napját tartják. Nem tudom, hogy ez mennyire ilyen tűzijátékos ünnep, minden esetre azért ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az üzlet alapvetően én azt gondolom, hogy mindkét nemnek a terepe, és nagyon-nagyon jó az, hogyha okos nők vesznek bennünket körül, és mindenféle innovációval viszik előre a világot. Szóval Isten éltesse őket nagyon sokáig. A hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elindította a Trump TV-t a Fehérház. Egy éjjel-nappal működő YouTube csatorna néhány nappal azután, hogy Donald Trump elnök kitiltotta a CNN, a Politico és az MS Now újságíróit a Fehérházból az elnökről és a kormányzatról szóló tudósításaik miatt.
8: Emiatt egyébként a médiumok pert is indítottak a Fehérház ellen. A Trump TV-n az első videó egy július 3-ai felvétel a Mount Rushmore-ról készült, amelyet Trump TV The Essential Station címmel közvetítettek. Trump csatorna egyébként úgy hirdeti magát, hogy a legfontosabb videók, jelentős beszédek, kihagyhatatlan pillanatok éjjel-nappal, valós időben frissítve, legyen tájékozott és napra kész.
1: Magyarország nem tagja a Kárpát 8-nak, nem is képviseltette magát az ukrajnai csúcson, ezt Magyar Péter közölte az országgyűlésben.
8: Cáfolta, hogy ukrán tározó épülhetne idehaza. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az orbánizmus jegyében zajló obstrukció jellemez. A kritikus hangnem ellenére egyébként Ukrajna megerősítette, hogy továbbra is nyitott a kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködés fejlesztésére Magyarországgal.
1: Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter bejegyzésére hozzászólásban reagált.
8: Azt írta, teljesen elfogadhatatlan olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek, a Kárpáti nyolcaknak az érintett ország előzetes megkérdezése vagy beleegyezése nélkül. Ezt Magyar Péter az ukrán miniszter posztjához írta. Az X kommenthez egyébként csatlakozott Orbán Anita külügyminiszter is, aki azt írta, tény, hogy Magyarország nem csatlakozott a Kárpát-8-hoz, nemzetközi energetikai együttműködés pedig nem képzelhető el a kormány részvétele nélkül. A külügyminiszter szerint az új kormány hivatalba lépése óta számtalan gesztust tett Ukrajna felé, ezért nincs hasonlóság Orbán Viktor kormánya és a mostani között.
1: Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag és energiaipari, illetve hadipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára Kijevben, Dnipropetrovsk, Poltava és Odessa megyében. Ezt közölte a moszkvai védelmi minisztérium.
8: A tárca szerint az orosz légvédelem 297 ukrán drónt lőtt le 15 régió felett. A szamarai régió polgári infrastruktúrájában károkat okozott a több tucat drónnal végrehajtott éjszakai dróntámadás, amelynek célpontjai ipari létesítmények voltak.
1: Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a szeptemberi inflációs jelentést is tárgyalják.
8: Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank szünetet tart, és az alapkamat 5,5%-os szinten tartása mellett döntenek. A CIP csoport elemzői szerint a jegybank már most bejelentheti az inflációs cél 3-ról 2%-ra csökkentését.
1: Bár jogszabályok kötelezik a bankokat arra, hogy idén minden 500 fő feletti településen legyen legalább egy ATM, az adatok azt mutatják, hogy ha pár tucattal is, de csökkent a számuk.
8: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ez úgy lehetséges, hogy amennyiben egy nagyvárosban leszerelnek két automatát, abból lehet, hogy csak egyet telepítenek vissza egy kis településre. Tóth Leventét hallják.
9: Kis települési ATM-es programot úgy tudták megoldani, hogy összességében nem kellett több ATM-et telepíteni. Itt ugye szakaszos megvalósításról van szó, ezt írta elő nekik a jogszabály. Az 500 fölötti településeken lenni kell egy automatának, tehát erre az évre ez a kötelezettség van meg, és ezt majd az egészen kis településekre is kötelezettség. Vélhetően ezt most meg tudták oldani például úgy, hogy egy-egy nagyobb településnél, nagyvárosnál, Budapestnél, ahol van egy kisebb forgalma automata, ott mondjuk leszerelik, egy kisebb településen felszerelik, tehát összességében ezáltal nem nő az ATM-ek száma, de a programot azt mégis meg tudják valósítani.
1: A nem sokára induló fűtési szezon előtt még időben érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kazánokat, konvektorokat, illetve a kéményeket. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Mukics Dániel tűzoltó ezredes azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a régen használt eszközöknél, de a vadonatújaknál is kötelező a vizsgálat.
10: Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életveszélyes is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt.
8: A MOL 3,1%-kal erősödött 5.175 forintra. Az OTP 2,1%-kal drágult 46.240 forintig. A Magyar Telekom 3,1%-kal csökkent 2.554 forintra. A Richter 6,1%-kal emelkedett 12.900 forintra.
1: Erősödéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai bőrzék.
8: A londoni FTSE 8,1, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 9,1%-kal emelkedett.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
8: A Dow Jones Index 7,1%-kal, az S&P 500 1,5%-kal, a Nasdaq 2,3%-kal erősödött.
1: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forintba és 87 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 315 forintot és 74 fillért kérnek, egy svájci frankért 384 forintot és 47 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
8: Napos idő várható felhő átvonulásokkal az ország északkeleti keleti felé lehet számítani, majd esőre, záporra, a szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat, a csúcshőmérséklet 16-21 fok között várható.
1: Jönnek a hűvösebb napok, ezért megnéztem, hogy hogy állunk síterepek szempontjából. Na most az az elkeserítő helyzet van, hogy alapvetően kicsit messze, tehát Argentínában, Chilében, illetve Új-Zélandon találtam síelésre alkalmas területeket. Egyetlen kivétel Olaszországban a Stelvio Gletscher, ami hát nyilván csak véletlenül hasonlít a név egy ismert olasz automárka ismert modelljére, de ezzel együtt ott most friss hó esik, és állítólag az egy nagyon-nagyon szép terület. A többi helyet azt orosz területeken találtam, oda senkinek nem javaslom a beutazást.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Augusztussal bezárólag eddig mintegy 79 ezer használt autó cserélt gazdát idehaza. Ez éves viszonylatban több mint 8%-os emelkedést jelent. A belföldi forgalom kismértékben a külföldről behozott autók aránya csaknem 30%-kal nőtt. A jóautók.hu vezérigazgatójával Halász Bertalannal Emszűcs Péter beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Úgy tűnik, hogy a használt autó piac az pörög, ahogy kell. Mi hajtja?
3: A használt autópiac ugye jellemzően egy kétpólusú dolog. Egyrészt a belföldi használt autó adásvételek számát soroljuk ide, ami éves szinten nagyjából egy 900 ezer környéki adásvétel szokott lenni. Másrészt pedig a külföldről behozott importált használt autó forgalomba helyezését, ami egy ilyen 150 ezeres nagyságrendet képvisel. Ugye a legújabb adatok a belföldi használt autó adásvételek számában mutatnak egy viszonylag szép emelkedést. A korábbi évek tendenciáihoz képest vagy azokhoz hasonlóan, ugye augusztusban volt egy pici visszaesés, de évperi alapon egy 5-6-7-8%-os erősödés látszik 2026-ban 2025-höz képest. Viszont ami igazából hajtja az egész piacot, az nem is ez a belföldi adásvételek darabszáma, hanem az importált használt autó forgalomba helyezések, amik 25-30%-os erősödéssel vannak idén a tavalyi évhez képest.
2: Honnan hoznak be autókat ekkora mértékben?
3: Klasszikus magyar piacnak a klasszikus importországai azok az elmúlt években, évtizedekben nem változtak. Németország, Ausztria, Észak-Olaszország, Benelux államok, Franciaország. Nyilván a legnagyobb mértékben Németországból hozzuk be mi is az autókat. Ez ugye köszönhető egyrészt annak, hogy mindig is egy ilyen német piacorientált ország voltunk, hogyha az autóállományunkat nézzük. Mindig is a német volumenmárkák vezettek az utakon futó autók darabszámát, illetően Opel, Volkswagen, Ford, illetve beköszönt nyilván Magyarország egy Suzuki ország, hagyományosan. Itt a dobogó alsó fokain mindig megtalálható volt a Suzuki is. És ugye a német volumenmárkákat a német prémium márkák követték jellemzően, a BMW az Audi is.

0: Ó, pedig azt hallom, hogy 12 év fölé, ugye nálunk meg 16 évet súrolja, tehát érdekes, hogy akkor már hány éves autók jönnek?
1: Sőt, már át is léptük, tehát nyilván inkább a 16 és fél szintjén tartunk, és hát haladunk öles léptekkel a 17 felé. Ez egy európai szintű trend, alapvetően ezt látjuk, meg mindig is ezt láttuk, hogy a magyar használt autó, vagy a magyar autóflotta átlag életkora egy ilyen 3-4 évvel van lemaradva a némethez képest, és ahogy mozognak a nagy gazdasági trendek, ez így össze van tapadva. Tehát akkor, amikor a 2008-as nagy devizaválság előtt, ha emlékszünk még, amikor gyakorlatilag dobálták az új autókat a vevők után, svájci frank alapon, és szinte tényleg fizettek nekünk a kereskedők, csak hogy vigyünk egy autót hitelre, akkor Magyarországon is 11-12 éves átlag életkorok voltak a jellemzők, és akkoriban volt Németországban is ez a bőven 10 év alatti átlag életkor. Azóta ez náluk is emelkedik, nálunk pedig pláne emelkedik. Milyen életkorú autók jönnek be? Hát általában, hogyha megnézzük a behozott, Magyarországra behozott, Németországból behozott autók átlag életkor, ez 12-12 és fél év, ez nagyjából megfelel az ottani átlag életkornak. Tehát, hogyha jönnek be Németországból használt autók, akkor azok alapvetően fiatalítják a magyarországi flottát, hiszen 12-3 éves autók jönnek be a 16-7 éves flottába, csak ugye nem elég mértékben, vagy nem elegendő mértékben. Csúnyán fogalmazva, még több autót kellene behoznunk ahhoz, hogy fiatalodjon a magyarországi flotta, de még inkább több nulla éves új autót kellene vennünk ahhoz, hogy ne öregedjen pár hónapon belül 17 év fölé a magyarországi flotta átlag életkora, de ahogy a importált használt autók esetében, ugye az új autók esetében is bár növekszik, forgalma helyzett autók darabszáma évről évre, de nem elegendő mértékben. Idén valahol 140-150 ezer környékére fog beérkezni az új autóforgalma helyezések száma, és nagyjából ide várjuk az importált használt autóforgalma helyezését is. De ahhoz, hogy mondjuk ne öregedjen tovább, nem ahhoz, hogy fiataladjon, hanem hogy ne öregedjen tovább a Magyarországon futó autók átlag életkora, ahhoz itt a 140-150 helyett inkább ilyen 180-190 ezer autóra lenne szükség mindkét forrásból.
0: Emlegette a válságot, rá is akartam kérdezni, nem lehet, hogy a következő évek ilyen szempontból egy kicsit frissítik majd ezt a piacot, hiszen nagyon sokan, ahogy mondja, vettek szinte 0 forintért új autókat, 2008-9-10-ről beszélünk, ezek az autók pont 16 évesek, ha kimegyünk, látjuk is az utcákon őket, hogy előbb-utóbb ezek eltűnnek, és akkor lesz egy nagyobb vákum, ami után megpróbálnak, ha nem is vadi új, de újabb autókat venni a tulajdonosok.
1: Mindenképp ezt várjuk, vagy hát legalábbis szeretnénk, elemzőként is, átlagemberként is, tehát jöjjön már egy-két olyan év, amikor nincs semmilyen válság, semmilyen kereseti vagy kínálati oldalt visszafogó tényező. Az utóbbi években ugye a Covid-tól minden évben lehet sorolni, hogy mi történt, az energiaválság, az infláció, az üzemanyagárak, a háborúk, stb. Azt látjuk, azt érezzük az adatokból is, meg nyilván mindenki a saját bőrén is, hogy forint árfolyamnak egy jelentős erősödés az euróhoz képest, az nagyon jó hatással van, és ez mindenképp lendíteni fog a piacnak ezen a szegmensén is, az autó kereskedelem, illetve azonban a használt autókereskedelem szegmensén is, hiszen, tehát ha emlékszünk, egy évvel a választások előtt még bőven a 410-es tartományban tanyázott a forint-euró árfolyam, aztán őszre ez átlépte lefelé a 400-at, idén évelején beérkeztünk a 380-as tartományba a választások környékétől kezdve meg a 350-360-as tartományban mozog az euró, és ez az új autós árakra és az importált használt autós árakra is nyilván rányomja a bélyegét. Magyarán olcsóbbak lettek az autók. Az új autós importőrök árképzése az 415 környéki forint-euróra volt belőve. Nehezen engedtek ki, de az utóbbi hónapokban kiengedtek, emlékszünk talán, amikor megjelentek a óriás plakátok a 5 millió környékére árazott Volkswagen pólóval, ott elindult a dominó. Mivel mindenki tartotta minden gépjármű importőr addig a magas árfolyamot, ameddig csak tudta, hiszen ez egy nagyon kényelmes helyzet, hogy a teljes árfolyam nyereség az ő zsebükben landolt. De onnantól kezdve, hogy elindult a dominó, mindenki átírta szépen az árait, és egy nagyon nagy páresés indult meg az új autós piacon. Hozzáadódott ahhoz, hogy az importált használt autók árai természetszerűleg, ahogy erősödött a forint,

0: így szépen lépcsőzetesen haladt lefelé és lefelé, és a belpiaci mozgások, a belpiaci adásvételek árképzése gyakorlatilag egy ilyen dupla prés alá került, hiszen nem lehet eladni a pár éves használt autókat olyan áron, mint amikor még az új autókat 415-es, meg 410-es euróval áraszták, és jelenleg ott tartunk, hogy fel kell szívni a belső piacnak is ezt az árveszteséget, le kell engedni a belpiaci tranzakciók árára, igazodni kell az új autós árképzéshez, illetve az importált használt autós árképzéshez, és a nap végén, a következő 1-2-3 hónapban el fogunk jutni oda, hogy a teljes piac beáll erre az új forint-euró árfolyamra, és megtörtént az autós piacon, az autókereskedelemben a nagy árcsökkenés, ami bizonyos időközönként, néhány évenként ez megtörténik.
1: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv.nagy.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, északi irányban a Margit híd előtt. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítás miatt ma reggel 8 órától. Az érintett BKK járatok Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: 2026. szeptember 22-e van. Kedd reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Maliban Mali barátaink függetlenségüket ünneplik, 1960 óta leledzenek ebben az állapotban. Egyébként ez egy hatalmas ország Afrika nyugati részén, és az érdekessége az többek között, hogy egyrészt nekik is vonalzóval rajzolták a határaikat, a másik pedig az, hogy azon kevés afrikai állam egyike, amelynek nincs saját tengerpartja. Szóval Isten éltesse sokáig a Mali köztársaságot. A mikrofonok mögött a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jönnek a legfrissebb információk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Lezárta 500 millió eurós kötvény kibocsátásához kapcsolódó szerződéseinek aláírását a MOL. A tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg.
9: Az 5 éves futamidejű papír hozama 4,86%, a kötvényeket az ír értéktőzsde Euronext Dublin kereskedési platformjára vezetik be.
8: A Fehérház elindította a Trump TV-t. Ez egy éjjel-nappal működő YouTube csatorna. Néhány nappal azután tették mindezt, hogy Donald Trump elnök kitiltotta a CNN, a Politico és az MSNBC újságíróit a Fehérházból az elnökről és a kormányzatról szóló tudósításaik miatt.
9: Emiatt a médiumok pert is indítottak a Fehérház ellen. A Trump TV-n az első videó egy július 3-ai beszédről készült felvétel. A legfontosabb videók jelentős beszédek kihagyhatatlan pillanatok éjjel-nappal valós időben frissítve, így hirdeti Trump csatornája saját magát.
8: Magyarország nem tagja a Kárpát-8-nak, nem is képviseltette magát az ukrajnai csúcson, ezt Magyar Péter közölte az országgyűlésben.
9: Cáfolta, hogy ukrán tározó épülhetne idehaza. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter éresen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az orbánizmus jegyében zajló obstrukció jellemez. Az ukrán külügyminiszter szerint a Kárpát-8 egy kölcsönös előnyösen projektek megvalósításán alakuló együttműködés lenne, ezért érthetetlen számukra, hogy a magyar kormányzat ezt miért utasítja kategórikusan. A kritikus hangnem ellenére Ukrajna nyomatékosan megerősítette, hogy továbbra is nyitott a kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködés fejlesztésére Magyarországgal.
8: Az ukrán elnök szerint aláírásra kész egy új drón megállapodás. Volodymyr Zelenszky erről az ENSZ közgyűlése előtt nyilatkozott.
9: Vannak konkrét biztonsági javaslatok és feszültségcsökkentő intézkedések, amelyek közelebb hozhatják a háború végét. Arra törekszünk, hogy megerősítsük a légvédelmet és biztosítsuk az Ukrajna számára szükséges finanszírozást. Ezt a politikus X közösségi oldalán írta egy bejegyzésben, a Facebook oldalára pedig egy videó is felkerült, hogy New Yorkban már tárgyalt egyébként légvédelmi rendszerekről Emmanuel Macron francia elnökkel.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 153.374 ponton áll. A részvénypiac forgalma néhány percen nyitás után átlépte a 150 millió forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-os csökkenésben 5190 forinton, az OTP 0,5%-kal került feljebb 46.470 forintra. A Richter 1%-os mínuszban 12.890 forinton áll, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedik, és 2560 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 98 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 79 fillér, egy svájci frank 384 forint és 67 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 25 fillér, a cseh koronáé 14 forint 88 fillér. Egy angol font 422 forintba és 16 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol a londoni FTSE néhány perccel nyitás után 1/10, a frankfurti DAX 2%-os pluszban, Párizsban a CAC40 3%-kal erősödik, Milánó 2/10, Madrid 4%-kal korrigál felfelé. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,4%-os pluszban zárta a kereskedést, a hongkongi Hang Seng 1/10, a Shanghai Composite szintén 1%-kal erősödik, az indiai Sensex 3%-kal csökken, Dél-Korea 2/10, Szingapúr 1%-os erősödésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágult, 1,6%-kal 97 dollár 28 centre hordonként, a Brent jegyzési ára 1,5%-os pluszban 101 dollár 84 centen. 0,7%-kal, de csökkent az aranyára, 4353 dollárba és 60 centbe kerül a sárga nemes fémunciánként. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a szeptemberi inflációs jelentést is tárgyalják.
9: Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank szünetet tart, és az alapkamat marad 5,5%-on. A CIP csoport elemzői szerint a jegybank már most bejelentheti az inflációs cél 3-ról 2%-ra a csökkentését.
8: Miközben a világ kamatot emel, így tett az LKB, a Fed és a japán jegybank is, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus, Ezt prognosztizálja a KNTH vezető elemzője.
9: Németh Dávid szerint a jelenlegi geopolitikai és energiapiaci kockázatok miatt egy időre behúzza a féket a jegybank. A testület fontos szempontja az is, mennyire lesz stabil a forint árfolyama a közeljövőben.
10: Megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaára emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvény piacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek, tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
8: A G7 külügyminiszterei szerint a jemeni huszi lázadóknak azonnal le kell állítaniuk fenyegetéseiket és támadásaikat a tengeri szállítás ellen.
9: A hét vezető ipari hatalom külügyi vezetője szerint a huszik cselekedetei veszélyes eszkalációs pályát jelentenek, amely tovább súlyosbíthatja a konfliktust a Közel-Keleten, károsíthatja a nemzetközi kereskedelmet és globális gazdasági bizonytalanságot okozhat.
8: A nem sokára induló fűtési szezon előtt még időben érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kazánokat, konvektorokat, illetve a kéményeket is. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
9: Mukics Dániel tűzoltó ezredes azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a régen használt eszközöknél, de a vadonatújaknál is kötelező a vizsgálat.
11: Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életveszélyes.
8: A modern mezőgazdaságban már nem csak a földművelésről, állattenyésztésről és az időjárás viszonytagságairól szól.
9: Egyre inkább előtérbe kerülnek a modern digitális technológiai megoldások, tekintve, hogy egyre nagyobb munkaerőt kell kiváltani, és a klimatikus változások miatt egyre szélsőségesebb körülmények között kell dolgozni. A Dual Media Hálózat és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem már 6. alkalommal indítja el a Mezőgazdálkodj okosan vetélkedőjét, amelyhez a magyarországi mellett már a határon túli diákok is csatlakozhatnak. Gyurica Csaba agrármérnököt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát hallják.
12: A tévképzet az az, hogy a mezőgazdaságot, ha meghallja, mint kifejezést, akkor a frágyára, a gumicsizmára asszociálnak nagyon sokan, és hát a mezőgazdaság ma már nem erről szól. Ez egy korszerű, modern tudomány, ez egy csúcstechnológiai ágazat, amit meghatároznak a robotok, a digitalizált világ, a drónok és olyan új technológiák, amelyek a mesterséges intelligencia révén jelentek meg az elmúlt időszakban, tehát egy teljesen más, mondhatom azt, hogy a tizenévesek számára is trendi világot jelent, és miután egy stratégiai ágazat, ráadásul garantált biztos megélhetést is nyújt.
0: Időjárás jelentés.
9: Ma is napos idő várható felhő átvonulásokkal, az ország északkeleti keleti felé lehet számítani esőre, záporra, a szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 16-21 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
8: A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette az OTP Bankliga 11. fordulójától az őszi szezon végéig valamennyi mérkőzés időbeosztását. A szövetség tájékoztatása szerint december 3-án pótolják az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros Kispest honvéd bajnokit. Az idény második Újpest-Ferencváros örök rangadóját december 19-én 19:30 rendezik a Szusza Ferenc stadionban, az év utolsó bajnokia, a Puskás Akadémia Zalaegerszeg találkozó pedig december 20-án 17:30 kezdődik majd. Az FC Barcelona vezetősége azt tervezi, hogy ünnepi rendezvényt tart, volt játékos a Lionel Messi tiszteletére, miután lezárul a csapat stadionjának újjáépítése. A köszöntésről a klubelnök beszélt a hétvégi közgyűlésen. A rekonstrukció befejezését 2028 elejére várják.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Hagyszá pontosan 4:10 van, a vonalban pedig itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: A piacok ma alapvetően a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának újabb döntésére várnak. Mi várható ma?
2: Hát ugye az a várakozás, hogy nem változtat a kamat döntésen, tehát marad 5,5%-on az alapkamat. Hát ugye nyilván itt azért azt kell látni, hogy ugye az autópályán mindenki szembe megy most velünk, mert hogy ugye Amerikában is kamatemelés volt, Európában is kamatemelés volt, és ugye Japán is kamatot emel, illetve az Egyesült Királyság is. Tehát hogy mindenki kamatot emel jelen pillanatban. Ugye nálunk volt egy elég jó helyzet itt az elmúlt hónapokban, ugye az infláció is elég erőteljesen és sikeresen csökkent, amiben szerepet játszott az is, vagy azt gondolom, hogy elég komoly szerepet játhatott az is, hogy a forint az elég nagyot erősödött már a választások előtt is, de a választások után is, és ennek volt egy dezinflációs hatása, és hát azért mostanra ezek az erők szerintem kiegyenlítődtek. Amúgy különben erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök is korábban, hogy igen, van egy ilyen mini kamatcsökkentési ciklus, és szeptemberre ugye update-elik a modelljeiket, körülnéznek, megnézik, hogy mi a helyzet, és ennek megfelelően fogják folytatni, és fognak dönteni, és hát most a piac arra fogad, hogy ugye meg fog állni ez a kamat csökkentési, vagy mini kamat csökkentési ciklus így véget ért augusztusban, és szeptemberre ez megáll.
1: A Trend FM-en többször beszámoltunk arról, hogy a MOL egy nagyon komoly projekt keretében, és ugye az INÁN keresztül korszerűsíti a riekai olajfinomítóját, és ennek most egy újabb lépcsőjéről számolt be az olajtársaság. Mi történik, vagy mi történt Riekában?
2: Hát ugye annyi történt, hogy hát volt egy 700 millió eurós felújítása, egy projekt a riekai finomítónál. Ennek egy nagyon jelentős része az volt, hogy a halasztott kokszoló egységet hoztak létre, egy újat, aminek az a lényege, hogy az olyan termékeket, amiket eddig nehéz volt eladni, ilyen a visszamaradó nehézolaj, amit ugye Rijeka a tenger mellett van, tehát hogy ott általában azért el lehet adni, mert ezt azért hajókon ugye jól lehet szállítani, meg felhasználni, de hogy azért ezért mégiscsak ez egy nyomott áru termék, és ugye gyakorlatilag ez az új egységnek az elindulása, itt egy nagyon fontos egy kis beszúrást azért tennék, hogy már márciusban befejeződött ez a projekt, tehát itt volt egy ilyen átadás, átvétel, és elkezdte anyagokkal feltölteni szeptember 1-től ugye ezt a halasztott kokszoló egységet a MOL. Tehát ugye erről szól most igazándiból a történet, hogy ez sikeresen újraindult ez az egység, mert hogy ez azt csinálja, hogy ezt a nehéz olajat gyakorlatilag nullára csökkenti, és ebből különböző könnyebb termékeket hoz létre, aminek az egyik, hát a legjelentősebbje azért mégiscsak a dízel. Tehát a dízel kihozatal növekszik meg a MOL-nál, 30, illetve az INÁ-nál, a riekai finomítónál 30%-kal. Mert akár egy ilyen, mivel elég magas volt eddig is a kihozatal, ez ugye tovább növekedhet, és akár egy ilyen 500 000 tonnával is növelheti a gázolaj kihozatalt, ami azt jelenti, hogy itt azért a jelenlegi helyzetben, amikor ugye a gázolajra vonatkozó finomítói marzsok nagyon magasak, 80 dollár környékén vannak, akkor bizony, és hogyha ezek így maradnak, akkor ez ugye éves szinten több százmillió dollárral is meg tudja növelni a MOL eredményét. Csak hogy lássuk összehasonlításképpen, hogy azért tipikusan a úgynevezett EBITDA, tehát az amortizáció előtti üzemi eredmény, az ilyen 3 milliárd dollár körül szokott lenni. Tehát ez akár egy ilyen, ez a beruházásnak most a végső elindulása, sikeres elindulása, most ilyen pillanatban, ha minden változatlan lenne, akár 10%-kal is megnövelhetné a MOL-nak az eredményét, de nyilván nem lehet így számolni, mert ez a finomítói marzs, az egy hullámzó dolog, és hát amúgy ide tartozik az is, hogy nem sokkal ezelőtt egy fél órája érkezett az a bejelentés is a MOL részéről, hogy a tavaly októberben kigyulladt disztillációs egység az a javítása elkészült, és hogy októberben elindul a fokozatos újraindulás, indítása ennek az egységnek is. Hát ugye ez akár ilyen, hát ilyen 30-40%-áért felelős lehet a 100 halombattai finomító termelésének, és hát ugye az a finomító is ugye gázolajra van optimalizálva, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy elég jó pozitív hír, hiszen, de bár ez is várt volt, tehát ugye már korábban elmondtam MOL, hogy ez el fog indulni, vagy be fog fejeződni szeptember végéig ennek a javítása, úgyhogy innen is indulhat majd a október folyamán a dízel, nagyobb mennyiségű dízel jelenhet meg majd a piacon a MOL részéről, ami enyhítheti majd azt a nyomást, amit ugye láthatunk itt Közép-Kelet-Európában, meg egész Európában ugye a dízel piac tekintetében.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben az Erste vezető elemzőjét, Miró Józsefet hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen!
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 9:50 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a Reggeli Monitorban, a mikrofonnál Németh László. Az UNESCO 2002-ben ezen a napon nyilvánította a világörökség részévé a Fertő tavat, amiről azt kell tudni, hogy németül Neusiedlersee-nek hívják, horvátul Nezsiderszko jezerónak, magyarul pedig Fertő tónak, egyébként az ország északnyugati határa mentén Sopron közelében található, mintegy 20 000 éves és Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize, Európa legnyugatabbra fekvő sztyeppe, tava és szikes területe, illetve hát a második leggyorsabban felmelegedő tó Közép-Európában nyaranta, a hőmérséklete nem ritkán eléri a 30 fokot. A 4/5 tartozik Ausztriához, a maradék 1/5 pedig Magyarországhoz. hatalmas nádas borítja helyenként a víz felületét, és hát egy csodálatos természeti jelenség, mindenkinek ajánlott arrafelé ellátogatni. Szóval a Fertőtó, amely 2002-ben a mai napon, szeptember 22-én lett a világörökség része, és reméljük, hogy már ott is marad. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán.
7: Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta a legfőbb ügyésznek. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét.
6: Lezárta az 500 millió eurós kötvénykibocsátásához kapcsolódó szerződéseinek aláírását a MOL. A tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg.
7: Az 5 éves futamidejű papír hozama 4,86%, a kötvényeket az ír értéktőzsde Euronix Dublin kereskedési platformjára vezetik be.
6: A MOL tegnap bejelentette, hogy horvát leányvállalata az INA szeptember elején sikeresen elindította új késleltetett kokszolóegységét. Jelenleg 70%-os kapacitással üzemel a létesítmény Riekában.
7: A MOL csoport gázolaj termelése mostantól éves szinten mintegy 500 000 tonnával magasabb. Egyébként a MOL 100 halombattai finomítója úgy tudni, hogy most már teljes kapacitással tud olajat finomítani, és úgy tűnik, hogy a magyar gáztározók telítettsége is egyébként 72,6%-os, meghaladva az uniós átlagot, ez pedig a fűtési szezon előtt jelentős biztonsági tartalékot ad az ország számára.
6: Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója szerint az AI beruházási hullám tovább gyorsul, és a nagy felhőszolgáltató cégek ilyen jellegű kiadásai jövőre akár 1000 milliárd dollárra is nőhetnek, a tavalyi 300 milliárd és az idei 700 milliárd dollár után.
7: Dimon szerint ez rövid távon támogatja a gazdasági növekedést, és némi inflációs nyomást is okozhat, mivel adatközpontok gyárak épülnek és energetikai beruházások valósulnak meg. Ez évi 1%-ponttal növelheti az amerikai GDP-t, miközben bizonyos mértékű inflációs nyomást is generálhat.
6: Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza szerint az eurozónában az infláció a korábban vártnál hosszabb ideig maradhat magas, mivel az energiaárak emelkedésének egy újabb hulláma látható.
7: Philip Lane szerint nem csak az olaj, hanem a földgáz ára ismét jelentősen nő, ez pedig tartósabb inflációs nyomást eredményezhet. Az Európai Központi Bank jelenlegi várakozása szerint a fogyasztói árindex csak jövő év közepe után térhet vissza a 2%-os célhoz.
6: Elindította a Fehér Ház a Trump TV-t. Ez egy éjjel-nappal működő YouTube csatorna. Mindez néhány nappal azután történt, hogy Donald Trump elnök kitiltotta a CNN, a Politico és az MS Now újságíróit a Fehér Házból az elnökről és a kormányzatról szóló tudósításaik miatt.
7: Emiatt a médiumok pert is indítottak a Fehérház ellen. A Trump TV-n az első videó egy július 3-ai beszéd. A legfontosabb videók jelentős beszéde kihagyhatatlan pillanatok éjjel-nappal valós időben frissítve, így hirdeti magát Donald Trump csatornája.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 152.885 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti az 1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödik 5.275 forinton áll, az OTP 0,5%-kal csökkent 46.020 forintra. A Richter 0,2%-os mínuszban 12.870 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-os erősödésben 2.558 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. Nyugat-Európában a londoni FTSE jelenleg 2,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX ugyanennyivel csökken, a párizsi CAC 40 Milánó 0,3%-os mínuszban, a madridi IBEX 0,1%-os csökkenésben. A bankközi deviza piacon 1 euró 362 forint és 27 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 18 fillér, egy svájci frank 385 forint és 15 fillér. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag és energiaipari, illetve hadipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára Kijevben, Dnipropetrovsk, Poltava és Odessa megyében, ezt közölte a Moszkvai Védelmi Minisztérium.
7: A tárca szerint az orosz légvédelem 297 ukrán drónt lőtt le 15 régió felett. A Szamarai régió polgári infrastruktúrájában károkat okozott a több tucat drónnal végrehajtott támadás, amelynek célpontjai ipari létesítmények voltak.
0: Időjárás jelentés.
7: Felhő átvonulásos napsütéses időjárás várható, a keleti, északi ország részben lehetnek esők, záporok, zivatarok, időnként megélénkül, olykor viharossá fokozódik a szél, a csúcshőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: lassan cammogó medve vagy erőtől duzzadó bika. A tőzsdék világa mindig változatos. Egy azonban állandó, mi ma reggel is bebikázzuk a napját. A részvénypiaci ralli felelőse Németh László.
1: Miközben a világ kamatot emel, hiszen így tett az LKB, a Fed és a japán jegybank is, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus, ezt prognosztizálja a K&H vezető elemzője. Németh Dáviddal M. Szűcs Péter beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Miközben a világ kamatot emel, mi lélegzett visszafojtva figyeljük, mit dönt kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, legutóbb 25 bázisponttal csökkentett. Folytatódhat, vagy megálló lesz?
3: Érdekes a kérdés, mert a piac is sokszor bizonytalan ezzel kapcsolatban. Pár héttel ezelőtt még egyértelműen arra tették le a voksot az árazásban, hogy lesz kamatcsökkentés, most sokkal inkább arra, hogy nem lesz. Én egyébként azt gondolom, hogy nem lesz csökkentés. Itt elsősorban azért olyan hírek érkeztek nagyvilágból, akár a kamatemelések is a Fed vagy a Európai Központi Bank részéről, de akár a japán jegybankot is ide sorolhatnám, de az elmúlt hetek, hónapokban a megvalósuló olajár emelkedés, gázár emelkedés is abba az irányba mutat, hogy inkább ezt a nyári mini kamatcsökkentési ciklust most lezárja a Magyar Nemzeti Bank, és megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaár emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Ugye egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvénypiacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek. Tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
2: Az teljesen logikus, egy jó érv, hogy a nagy jegybankok kamatot emelnek, akkor miért csökkentene a jegybank idehaza? De ugyanakkor az is egy logikus kérdés, hogy jó, de nagyon más a kamatszint a tengeren túlon, nagyon más a kamatszint Európában, vagy éppen Japánban, ahol sikerült 1,25%-ra emelni, hogy nem túl nagy a spread, és hogy ez emiatt nem lehetne mégis indokolt az, hogy itthon legyen még legalább egy kamatcsökkentés, mert ugye az jót tenne picit a hiteleknek, a hitelek lévén a gazdaságnak, akkor a kockázat talán nincs, mint mondjuk lett volna 4 évvel ezelőtt.
3: Valóban a kockázat a kérdés, hogy mi Magyarország kockázati megítélése, mi a kockázati felára, és ebből a szempontból egyébként, hogyha a hosszú hozamgörbét nézzük a kötvénypiacon, akkor azt lehet látni, hogy a magyar 10 éves állampapírhozama az lejjebb van, mint a lengyel 10 éves állampapírhozama. Ugye ez alapján azt lehetne mondani, hogy akár kisebb is a Magyarországnak a kockázati felára, mint Lengyelországé, és ekközben a lengyeleknél 3,75% az alapkamat szintjén, állunk meg 5,5%, tehát ez alapján tényleg lehetne bőven még kamatot csökkenteni. Ugyanakkor vannak olyan bizonytalanságok is, amikkel kapcsolatban most a piac az még viszonylag optimista Magyarországot illetően, akár itt a jövő évi költségvetés helyzetére kitekintünk, ugye azt várja a piac, hogy majd szépen csökken a költségvetési hiány. Én azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára sokkal megnyugtatóbb akkor csökkenteni az alapkamatot, amikor ezzel kapcsolatban már tényleges hírek is kijönnek, látjuk azt, hogy milyen a jövő évi költségvetési terv, akár a hitelminősítők hogyan reagálnak rá, hiszen ősszel a hitelminősítők véleményt mondanak Magyarország adósságáról. Úgyhogy ezek olyan fontos információk, amiket esetleg érdemes lehet megvárni. Itt nem arról van szó, hogy már nem lehet majd később kamatot csökkenteni, mert szerintem bőven van még tér, olyannyira, hogy akár ez 4,5% környékére is lemehet a jövő év folyamán, vagy akár nagyon pozitív forgatókönyv esetén ez alá is, de esetleg most pont azért, hogy ne induljon el egy ilyen spekulációs hullám, hogy akkor most a forintot elkezdik jobban gyengíteni. Egy emelkedő energiaárnál egy gyengülő árfolyam azért sokkal inkább befolyásolja már az inflációt is, hiszen az importált infláción keresztül felgyorsulhat az áremelkedés dinamikája. Azért itt a mezőgazdaság területén is vannak kockázatok, tehát alapvetően szerintem inkább egy kis kivárás, egy kis óvatosság lehet indokolt, hogy most egy, két vagy akár három hónapig ne változtasson az alapkamatot. És arról nem is beszélve, hogy napirenden van akár egy inflációs célnak a változtatása is. Talán ezt is érdemes megnézni, hogy a Magyar Nemzeti Bank hogyan dönt ezzel kapcsolatban, hogyan reagál erre a piac, és ehhez hogyan kell akkor majd a monetáris politikát igazítani.
2: Ezt is érteni, hogy változhat a inflációs cél, de hát azért olyan őrült mértékben nem változhat, és azért még ott is komoly a különbség az infláció és az alapkamat között most is.
3: Ez így van, hát hogyha az inflációs célt lefelé módosítják, akkor még nagyobb lesz a különbség az inflációs cél és az alapkamat között. Ugyanak például, hogyha most a szeptember inflációs jelentésben ugye módosítják az inflációs prognózist, már pedig egy csomó peremfeltétel az romlott júniushoz képest, tehát nagy valószínűség szerint a 2,3%-ról fölfelé fogják módosítani a jövő évi inflációs kilátásokat, akkor eljuthatunk oda, hogy mondjuk levágják az

0: között, de itt azt is figyelembe kell venni, hogy az inflációs pálya hogyan alakulhat a következő egy-másfél év során.
1: Az Európai Unióból érkező esetleges pénzek sem támogathatnának, ha nem is most, de mondjuk évvégig akár egy újabb kamatcsökkentést, vagy az kevés ide?
0: Az Európai Uniós források azok inkább a költségvetésnek a finanszírozását segítik az idei évben, kevésbé adnak mondjuk új löketet a gazdaságnak, de az mindenképpen jó, hogyha a költségvetésnek kevesebb forrást kell bevonnia, akár külföldről, akár itthonról. Ezáltal a kínálat, hogyha csökken a kötvénypiacon, így ez is segít abban, hogy a hozamok azok lefelé mozduljanak el, és megint csak a kockázati prémium csökkenjen az ország életében. Úgyhogy itt megint csak megerősíteni tudom magamnak, hogy mindenképpen szerintem lesz még térkamat csökkentése. Ezt most még nehéz megmondani, hogy október, november vagy decemberben mikor érdemes újra nekilátni. Most esetleg egy 3 csökkentést követően, ugye, amit június, július és augusztusban láttunk, érdemes szeptemberben egy pillanatra megállni, de utána a következő fél évben biztos, hogy nagyon nagy valószínűség szerint újra lehet kezdeni a kamatcsökkentéseket.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Magyar, horvát és olasz énekegyüttesek fellépésével 30. alkalommal rendezik meg Pécset és a Villányi Borvidéken az Európai Bordal Fesztivált a hétvégén. Az eddig 32 országból több mint 3000 énekes megszólító komplex gasztronómiai és művész élményt kínáló rendezvényre ezúttal is Európa legjobb bordal énekeseit várták. Idén a magyarok mellett horvát és olasz, többek között Szardinia szigeti nélők is csatlakoznak a fesztiválhoz. A jubileumi rendezvény színesíti a fiatal korosztályt megszólító, negyedik alkalommal megrendezett bordalnok énekverseny, amely a fiatalok minőségi és kulturált borfogyasztását kívánja segíteni. A dalnokok ezúttal is pincekoncerteken, koncertteremben és szabadtéren is énekelnek majd, míg a bor és a zeneművészet a fesztivál gálaestjén a pécsi Kodály Központban találkozik majd koncerten. Ott fellépnek a pannonfilharmonikusok, Kovács István Lisztdíjas operaénekes, a Bartók Béla férfikar, a Zengő Együttes, a Somogy Zenekar, a Pécsi Koncertfúvó Zenekar és a Misina Néptánc Együttes.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
6: Ilyet én is tudok festeni.
7: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
8: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban tart a helyszínelés a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Bajza utca után. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában halad. A H5-ös hév a Szentlélek tér és a Szépvölgyi út között mindkét irányban a Szentendre irányú vágányon közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Szélkámán tér környékén, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon. Akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztúria felé, illetve a Közraktár utcában befelé. Sávlezárásra kell számítani ma délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve délután 4 óráig az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
10: 10 óra van, és mielőtt jönnénk a legfrissebb információkkal, 1692-ben, ezen a napon, szeptember 22-én akasztottak fel utoljára embert az Egyesült Államokban, méghozzá boszorkányságért. Akkor ugye még nem is Egyesült Államoknak hívták, hanem mindenféle gyarmati területek összessége volt. Hát valószínűleg, hogyha ez ma történik, akkor a Trump TV az ilyen címlapon, vagy nem is tudom, hogy beszámolt volna erről a történetről, de hát nyilván ez már egy másik sztori. Szóval 300 évvel ezelőtt a tengeren túlon még ilyenek is történtek. Ami pedig most történt, illetve történik, arról mindjárt beszélünk. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Nem támogatja a Tisza frakció Bakka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán.
6: arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az állam fő legfőbb ügyész jelöltjét.
10: Lezárta 500 millió eurós kötvénykibocsátásához kapcsolódó szerződéseinek aláírását a MOL. A tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg.
6: Az 5 éves futamidejű papír hozama 4,86%, a kötvényeket az ír értéktőzsde Euronext Dublin kereskedési platformjára vezetik be.
10: A MOL tegnap bejelentette, hogy horvát leányvállalata az INA szeptember elején sikeresen elindította új késleltetett kokszóló egységét Riekában, jelenleg 70%-os kapacitással üzemel a létesítmény.
6: A MOL csoport gázolaj termelése mostantól éves szinten mintegy 500 000 tonnával magasabb. A MOL 100 halombattai finomítója közben már teljes kapacitással működik a mai nappal.
10: A magyar gáztárolók szeptember közepén 72,6%-os töltöttségen álltak, meghaladva a 68,7%-os uniós átlagot. Ez a fűtési szezon előtt jelentős biztonsági tartalékot jelent.
6: Szakértők szerint a hazai gazdaság sebezhetősége elsősorban nem az ellátás biztonságban, hanem az energia árában keresendő. Magyarország energia igényének jelentős részét importból fedezi, gazdasága pedig az uniós átlagnál jóval energiaintenzívebb. A drágább olaj növeli a közlekedés, a logisztika és az ipari termelés költségeit, a magasabb gázár közvetlenül érinti az energiaigényes vállalatokat, és az áramárakra is hatással lehet.
10: Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója szerint az AI beruházási hullám tovább gyorsul. A nagy felhőszolgáltató cégek ilyen jellegű kiadásai jövőre akár 1000 milliárd dollárra is nőhetnek a tavalyi 300 és az idei 700 milliárd dollár után.
6: Dimon szerint ez rövid távon támogatja a gazdasági növekedést, és némi inflációs nyomást is okozhat az Egyesült Államokban, mivel adatközpontok, gyárak épülnek és energetikai beruházások valósulnak meg. Ez évi 1% ponttal növelheti a GDP-t, miközben bizonyos mértékű inflációs nyomást is generálhat.
10: Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza szerint az eurozónában az infláció a korábban vártnál hosszabb ideig maradhat magas, mivel az energiaárak emelkedésének egy újabb hulláma bontakozik ki.
6: Philip Lane szerint nem csak az olaj, hanem a földgáz ára újra jelentősen nő, ami tartósabb inflációs nyomást eredményezhet. Az Európai Központi Bank jelenlegi várakozása szerint az infláció csak jövő év közepe után térhet vissza a 2%-os célhoz.
10: A Fehérház elindította a Trump TV-t, egy éjjel-nappal működő YouTube csatornát néhány nappal azután, hogy Donald Trump elnök kitiltotta a CNN, a Politico és az MS Now újságíróit a Fehérházból, az elnökről és a kormányzatról szóló tudósításaik miatt.
6: Emiatt a médiumok pert is indítottak a Fehérház ellen. A Trump TV-n az első videó egy július 3-ai beszéd. A legfontosabb videók, jelentős beszédek, kihagyhatatlan pillanatok éjjel-nappal valós időben frissítve, így hirdeti magát Donald Trump YouTube csatornája.
10: Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a szeptemberi inflációs jelentést is tárgyalni fogja.
6: Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank szünetet tart, és az alapkamat 5,5%-os szinten tartása mellett döntenek. A CIP csoport elemzői úgy kalkulálnak, hogy a jegybank már most bejelentheti az inflációs cél 3-ról 2%-ra csökkentését.
10: Miközben a világ kamatot emel, hiszen így tett az LKB, a Fed és a japán jegybank is, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus, ezt prognosztizálja a KNTH vezető elemzője.
6: Németh Dávid szerint a jelenlegi geopolitikai és energiapiaci kockázatok miatt egy időre behúzza a féket a jegybank. A testület fontos szempontja az is, mennyire lesz stabil a forint árfolyama közeljövőben.
11: Megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaár emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvénypiac piacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek, tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
10: Bár jogszabályok kötelezik a bankokat arra, hogy idén minden 500 fő feletti településen legyen legalább egy működő ATM, az adatok azt mutatják, hogyha pár tucattal is, de csökkent a berendezések száma.
6: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ez úgy lehetséges, hogy amennyiben egy nagyvárosban leszerelnek két automatát, abból lehet, hogy csak egyet telepítenek vissza egy kis településre. Tóth Leventét hallják.
12: Kis települési ATM-es programot úgy tudták megoldani, hogy összességében nem kellett több ATM-et telepíteniük. Itt ugye szakaszos megvalósításról van szó, ezt írta elő nekik a jogszabály. Az 500 fölötti településeken lenni kell egy automatának, tehát erre az évre ez a kötelezettség van meg, és ezt majd az egészen kis településekre is kötelezettség. Vélhetően ezt most meg tudták oldani például úgy, hogy egy-egy nagyobb településnél, nagyvárosnál, Budapestnél, ahol van egy kisebb forgalma automata, ott mondjuk leszerelik, egy kisebb településen felszerelik, tehát összességében ezáltal nem nő az ATM-ek száma, de a programot azt mégis meg tudják valósítani.
10: Augusztussal bezárólag eddig mintegy 79.100 használt autót cserélt gazdát idehaza, ami éves viszonylatban több mint 8%-os emelkedést jelent.
6: A belföldi forgalom kismértékben, a külföldről behozott autók aránya azonban majd 30%-kal nőtt, ezt mondta a jóautók.hu vezérigazgatója. Halász Bertalan szerint ahhoz, hogy ne öregedjen tovább a hazai személyautó állomány, ami közelíti a 17 évet, sok új jármű értékesítésére lenne szükség.
13: Csúnyán fogalmazva, még több autót kellene behoznunk ahhoz, hogy fiatalodjon a magyarországi flotta, de még inkább több nulla éves új autót kellene vennünk ahhoz, hogy ne öregedjen pár hónapon belül 17 év fölé a magyarországi flotta átlag életkora, de ahogy a importált használt autók esetében, úgy az új autók esetében is, bár növekszik forgalma helyzett autók darabszáma évről évre, de nem elegendő mértékben. Idén valahol 140-150 ezer környékére fog beérkezni az új autóforgalma helyezések száma, és nagyjából ide várjuk az importált használt autóforgalma helyezését is. De ahhoz, hogy mondjuk ne öregedjen tovább, nem ahhoz, hogy fiataladjon, hanem hogy ne öregedjen tovább a Magyarországon futó autók átlag életkora, ahhoz itt a 140-150 helyett inkább ilyen 180-190 ezer autóra lenne szükség mindkét forrásból.
10: A nem sokára induló fűtési szezon előtt még időben érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kazánokat, konvektorokat, illetve a kéményeket. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Mukics Dániel tűzoltó ezredes azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a régen használt eszközöknél, de a vadonatújaknál is kötelező a vizsgálat.
14: Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életlen.
0: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 153.091 ponton áll. A részvénypiac forgalma, mintha magához tért volna, átlépte a 2,6 milliárd forintot egy óra alatt. A bluechipek közül a MOL 0,5%-kal erősödik, 5200 forinton áll, az OTP 1,1%-kal áll a pozitív tartományban 46300 forinton, a Richter 0,5%-os mínuszban 12830 forinton forog, a Magyar Telekom 0,3%-kal erősödik, és 2562 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 1,3%-kal csökken, 85460 dollár 31 centen áll, az Ethereumot 2731 dolláron és 46 centen jegyzik. A nyugat-európai börzéken kicsi pessimista a hangulat, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 4/10, Párizs 2%-kal csökken, Milánó 0,5%-kal, Madrid 2%-kal korrigál lefelé. A bankközi deviza piacon 1 euró 362 forintba és 26 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 316 forintot és 62 fillért kérnek, egy svájci frankért 385 forintot és 23 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható felhő átvonulásokkal, az ország északkeleti keleti felén lehet számítani esőre, záporra, a szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat, a csúcshőmérséklet 16-21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Bár jogszabályok kötelezik a bankokat arra, hogy idén minden 500 fő feletti településen legyen legalább egy ATM, az adatok azt mutatják, hogy a pár tucattal is, de csökkent a számuk. Az ellentmondást azzal oldja fel a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője, hogy ha egy nagyvárosban leszerelnek két automatát, abból lehet, hogy csak egyet telepítenek vissza egy kis településre. Tóth Leventével Ebszücs Péter beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Elvileg több ATM-nek kellene lennie az országban, mint amennyi volt. Ehhez képest csökken a számuk. Miért?
3: Vélhetően az, hogy az elmúlt egy évben, illetve ha hosszabb időszakot nézünk, három évben lendületesen növekedett az ATM-eknek a száma. Három év alatt összesen 800-zal több ATM működik már, és ugyan van a bankoknak előírt kötelezettség, hogy 2026 végéig, illetve 27 végéig hova kell még ATM-eket telepíteni. Az valószínűsíthető, hogy a legutóbbi negyed évben ezt a kis települési ATM-es programot úgy tudták megoldani, hogy összességében nem kellett több ATM-et telepíteniük. Itt ugye szakaszos megvalósításról van szó, ezt írta elő nekik a jogszabály. Az 500 fölötti településeken lenni kell egy automatának, tehát erre az évre ez a kötelezettség van meg, és ezt majd az egészen kis településekre is kötelezettség. Vélhetően ezt most meg tudták oldani például úgy, hogy egy-egy nagyobb településnél, nagyvárosnál, Budapestnél, ahol van egy kisebb forgalma automata, ott mondjuk leszerelik, egy kisebb településen felszerelik, tehát összességében ezáltal nem nő az ATM-ek száma, de a programot azt mégis meg tudják valósítani. Ez lehet az oka. A másik az, hogy a új kormány belépésével elképzelhető az, reményezik ennek a rendszernek az átgondolását, leginkább azt, hogy a nagyon kis településekre valóban van-e értelme ATM-eket vinni, és ha esetleg folynak ilyen tárgyalások, és azt látják a bankok, hogy oldódhat ez a vezetség, akkor fékezhetik a telepítést, tehát nem olyan extra ütembe hajtják ezt végre, de hát évvégéig még azért van idejük a 2026-os kötelezettségük teljesítésére is.
2: Nagyvárosokban ez nem probléma, mert ott nagyon sok opció van. De a vidéki településeknél ez igenis probléma, és lehet azzal jönni, hogy persze nem éri meg egy banknak adott esetben, de bizony sok olyan kis település van, ahol meg azért csak el kell, ha bármi gondon lehessen készpénzhez jutni, még akkor is, hogyha egyre nő a különféle elektronikus megoldások száma. Vannak azért olyan szolgáltatások még, ez persze egyre kevesebb lesz, ahol még fogadnak el készpénzt egyébként, ami törvényes fizetőeszköz. Mi az oka annak, hogy egyébként értem én a költségoldalt, na de a felhasználói oldalt is meg lehet érteni, hogy ez bizony tud gondot okozni.
3: Bankok oldala, hogy nekik mondjuk veszteséget okoz például mondjuk egy 1000 fő alatti településen automata, de van egy törvényi kötelezettség, egy jogszabályi kötelezettség, mi szerint, hogy 2026 végéig az 500 fő fölötti településeken már automatának kell üzemelnie, legalább egynek, és ez a bankok között el is van osztva, tehát ez, ha tetszik, hanem ezt végre kell hajtani mindaddig, amíg esetleg egy másik szabályozás nem jön. Az utóbbi negyed évben ezt a telepítési programot valószínűleg úgy tudták megoldani, hogy összességében nem változott a Magyarországon működő automaták száma, sőt, egy nagyon picit csökkent is, tehát lehettek átszerelések, vagy lehettek olyanok, hogy valahol megszűnt egy automata, mondjuk egy nagyvárosban egy kisforgalmú automata, helyette viszont belépett egy mondjuk 1000 fős településen egy új automata. Tehát amíg másképpen nem dönt a kormány, addig ezt a automata programot folytatniuk kell a bankoknak. Jövőre lesz ez igazándiból érdekes, hiszen akkor már az 500 fő alatti automatákat kell vinni. Az elképzelhető szerintem, hogy ebben azért lesz esetleg valamiféle halkú folyamat a kormánnyal. Tehát kérdés az, hogy egészen pici településen van-e értelme működtetni, vagy ott mekkora igény lenne rá. Nem emlékszem, amikor bejött ez a szabályozás, és a újságíró kollégák lementek riportot készíteni egy ilyen nagyon pici településen, és kérdezték a polgármestert, hogy hát itt szolgozzá, akkor azt mondta, hogy hát ide automatáz, hát bele fog penészedni a pénz. Én a nagyon pici településeken nincs is meg a feltétele annak, hogy oda egy automatát telepítsenek, hiszen akárhova nem lehet letenni, azért ez nem olyan, mint egy postaláda, itt vannak olyan biztonsági és egyéb feltételek, aminek meg kell felelni egy ilyen automata helyszínnek. Úgy tűnik, hogy most egyelőre ez a 5200 körüli automata szám, ez a törvényi kötelezettségeknek is megfelel jelenleg, és a bankoknak is elég. Az, hogy hányszor használjuk az automatát, tehát hányszor veszünk ki belőle például pénzt, az a szám csökken most is, az legutóbbi negyedében is. Ugyanakkor az összeg, átlagosan mennyit veszünk ki az automatából, ez nőtt, nyilván a kettő össze is függhet, és ennek alapvetően az lehet az oka, hogy duplájára emelkedett az ingyenes készpénz felnőttnek a limitje, hiszen idén a 150 ezer forintos havi limit az felemelkedett 300 ezer forintra. Vélhetően az, hogy kevesebbet veszünk ki pénzt, annak az részben oka, hogy aki eddig a 150 ezer forintot kihasználta, az most, ha kihasználja 300 ezer forintot, vagy magasabb összeget vesz ki egyszerre, akkor neki ugye ez egy tranzakció, és nem kell több tranzakcióban kivenni.
2: Azokon a helyeken, ahol egy automata van a bankok megegyezése alapján, hogy legyen egy, mert hogy kötelező. Ott azért kinek melyik banknál van a kártyája, az ugye azért nem számolnak fel külön pénzt.
3: Az ingyenes készpénzfelvétel független attól, hogy milyen automatából veszem ki, tehát attól, hogy nekem az egyik banknál van a bankszámlám, és a másik bank automatájából veszem ki ezt az ingyenes készpénzfelvételi összeget, hogyha már e fölötti összegről van szó, akkor már elképzelhető, hogy nekem plusz költségem van attól, hogy nem a saját bankomnak az automatájából veszem ki, tehát itt érdemes figyelni arra is, hogy az én bankkártyám az hol van, és ehhez képest kinek az automatáját használom.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Milyen lehet úgy végigélni a Föld nevű bolygón majdnem egy évszázadot, hogy a hazádból mindig menekülnöd kell? Hol azért, mert zsidó származású vagy, hol azért, mert túlságosan baloldali vagy, hol azért, mert túlságosan demokrata vagy. A Tenyérvonalak Faludi György 20. százada című előadása ezt próbálja meg elmondani. A költő, író, műfordító szeptemberben lenne 116 éves. Néhány év választotta el attól, hogy valóban végigélje a múlt századot. Azt a korszakot, amely sok embernek már a feltett kérdések alapján is feldolgozhatatlan traumát okozott. A kibeszéletlenség vagy elhallgatás miatt ezt a szörnyűséget azóta is generációról generációra adjuk tovább. A megértésben lesz a nézők segítségére a Faludi György életéről szóló zenés versesest. A holokauszt, a nyilasterror, a munkatáborok, a szovjet diktatúra, az ávó üldöztetésének árnyékában Faludi György mégis képes volt az élet szeretetéről, megértéséről, elfogadásáról, bölcsességéről, szelídségéről írni, legyen az próza vagy líra. Moszombaton, Budapesten a Kulthét Központban este 7 órakor Borovics Tamás és Krausz Gergő verses monodráma előadása mesél majd mindenről.
0: Ez a Reggeli Monitor. Clap your hands.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta a pozíciójára. Erre a pozícióra utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. A MOL tegnap bejelentette, hogy horvát leányvállalata az INA szeptember elején sikeresen elindította a új késleltetett kokszoló egységét. Jelenleg 70%-os kapacitással üzemel a létesítmény. A MOL csoport gázolaj termelése mostantól éves szinten mintegy 500 000 tonnával magasabb. A MOL 100 halombattai finomítója közben már teljes kapacitással működik a mai naptól. A magyar gáztározók szeptember közepén 72,6%-os töltöttségen álltak, meghaladva a 68,7%-os uniós átlagot. Ez a mutató a fűtési szezon előtt jelentős biztonsági tartalékot ad. Szakértők szerint a hazai gazdaság sebezhetősége elsősorban nem az ellátás biztonságban, hanem az energia árában keresendő. Magyarország energia igényének jelentős részét továbbra is importból fedezi, gazdasága pedig az uniós átlagnál jóval energiaintenzívebb. A drágább olaj növeli a közlekedés, a logisztika és az ipari termelés költségeit, a magasabb gázár közvetlenül érinti az energiaigényes vállalatokat, és az áramárakra is hatással lehet.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 152.997 ponton stagnál, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6%-kal erősödik, 5.205 forintnál jár, az OTP 2%-os pluszban 46.290 forinton. A Richter 9%-kal csökkent 12.780 forintig, a Magyar Telekom 2.554 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 30 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 82 fillér, egy svájci frank 385 forint és 29 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,4%-kal csökken, a párizsi CAC 40 0,1%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 0,6, Madrid 0,2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,7%-kal erősödik, $96.45 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 1,2%-os pluszban $101.51. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett $4,338.20 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik az alapvetően napos, derült idő, ezzel együtt kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A szél megerősödik, néha a viharossá fokozódik. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Ennyi fért már a reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter és a hírszerkesztő Nagy Károly nevében. Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel 6:30 találkozunk. Tartsanak velem minél többen és minél tovább. Szép napot, kellemes rádiózást, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte a Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezze meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Felfüggesztette az országgyűlés Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát. A döntést 143 igen, 44 nem szavazattal tartózkodás nélkül hozták meg a képviselők. Kocsis Máté mentelmi jogának, valamint Pócs János és Panyi Miklós fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. Megválasztotta a Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanács elnökévé az országgyűlés. Elfogadták a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasították a képviselők a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Délelőtt újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. Tar Zoltán az újranyitásról szóló Facebook bejegyzésében azt írta, a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi, hogy folyik a tárlat szakmai átvilágítása. Hosszú sor várt egyébként az újranyitásra. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a bezárás célja átmeneti volt, hogy megtörténjen az intézmény üzemeltetéséhez szükséges jogi keretek kialakítása. Elindult a szakmai átvilágítás, ami ugyanakkor hosszabb időt igényel. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára, hogy aki szeretné látni a szakmai körökben heves vitákat generált kiállítást, az megtehesse. Tar Zoltán szeptember 15-én jelentette be, hogy ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, valamint azt, hogy megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, és felülvizsgálják az intézmény működését. Az ár és stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek. Azzal indokolják, hogy az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, és éves szinten 1,4%-kal mérséklődött az élelmiszerek, és 4,8%-al a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolt élelmiszer inflációára. Az ár és stop a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai finomítóban. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a MOL 100 halombattai finomítója. A helyreállítás költsége elérte a 18 milliárd forintot.
0: Tőzsdehírek.
1: A MOL részvényei a mai kereskedésben 1%-kal emelkednek, 5180 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-os pluszban 46500, a Richter 7%-kal gyengül 12810 forinton, 2%-os pluszban a Magyar Telekom 2560 forinton, összességében 1%-kal erősödik a BUX 153204 ponttal jár, az euró 361 forint 80 fillére. Európában a londoni tőzsde 1,1%-kal megy felfelé, a német DAX stagnál 25.573 ponton, a francia CAC-ran 2%-os pluszban, az olasz tőzsde 4%-kal gyengül, a spanyol mutató 2%-os erősödésben jár, 1,1454 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhőátvonulásos, napsütéses időjárás várható, időnként záporral, zivatarral, főleg az északi északkeleti ország részben, a csúcshőmérséklet 14-21 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégeim Molnos Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói. Sziasztok!
3: Sziasztok! Üdvözlőjük a hallgatókat!
2: Hát kezdeném azzal, hogy szerintem nem nagyon tudják az emberek, hogy mi az ökopszichológia. Én se tudtam, amikor először beszélgettünk, teljesen más irányba indultam el. A szakirodalom szerint ez egy amerikai történész szociológus alkotta meg ezt a fogalmat, mint ökopszichológia 1990-ben. Ugyanakkor van egy másik dokumentum is, pápának is van egy ilyen enciklikája, ami erről szól, és Laudato Si, elnézést a latin akcentusom miért, ez Ferenc pápa 2015-ben bocsátotta ki. Nekem rendkívül meglepő volt a hasonlóság azzal, amit mondjuk rosszak, vagy a ti honlapotokon lehet olvasni. Hát ebből arra következtetésre jutottam, hogy ez valóban olyan téma, ami mindenkit érint. Itt teljesen mindegy, hogy az ember vallási oldalról hozza, vagy mondjuk nem vallási oldalról. Ti mit gondoltok erről egyébként? Magáról az ökopszichológiáról.
4: Először is ez a pszichológiához kapcsolódó terület, majd lehet, hogy erről kicsit bővebben beszélek, de olyan szempontból abszolút érzékelek én is hasonlóságot, hogy itt az ember és a több mint emberi világ viszonyának az újragondolását tűzte ki célul, akár ez a nem tudom, teremtésvédelemhez való viszonyulás, akár az ökopszichológiának a megközelítés módja, és egyébként számos más terület is. Amiben talán különbség van, az, hogy mi a pszichológia oldaláról közelítünk ehhez. Tehát ember és úgynevezett természet, azért nem szeretem ezt a szót használni, mert akkor már is leválasztottuk magunkat, hiszen itt pont az az alapvetés, hogy az élő rendszerek részei vagyunk mi is. Tehát talán ezért jobb ez a több mint emberi világ, a David Abram kifejezése. Tehát, hogy a kettőnk viszonylatának a pszichológiai vonatkozásaival foglalkozik. Mondok egy egyszerű példát, akár az, hogy ez most csak egy példa, tehát nem csak ezzel foglalkozik az ökopszichológia, de mondjuk akár a pszichológiai munkában is azt az adott témát, amivel mondjuk egy kliens érkezik, azt nem szűken ebbe a társas vagy intrapszichés buborékban dolgozzuk meg, hanem egy kicsit kitágítva, tehát hogy hogyan helyezkedik el ez a téma ezekben a nagyobb rendszerekben, amiknek alapvetően a részei vagyunk. Anyagi szinten vagyunk bekötve az élő rendszerekben, minden lélegzetvétellel, minden falatétellel. És hogy ez az összekapcsoltság, ez alapvetően létezik, csak a tudati leválasztottság, szétválasztottság, elidegenedés az, amiből az ökopszichológia eszközei, technikái megpróbálnak visszahozni minket ebbe a rendszerbe ágyazott tudati állapotba.
2: Nekem az a kérdésem, hogy most ez a természethez kapcsolódás segíti elő, vagy az egyén problémáit oldja meg? Tehát ugye a pszichológia klasszikus értelemben azt jelenti, hogy szorongás, pszichológiai problémák megoldása, vagy pedig ez a természet és az ember kapcsolatát erősítő, fejlesztő program, aminek van egy olyan hatása, hogy az ember pszichológiai gondjai javulnak, vagy megoldódnak.
4: Alapvetően pont az a paradigmaváltás, hogy ez nem két különböző dolog. Ugye amiből kiindult ez az egész terület sok másikkal együtt, ugye a zöld mozgalom az ökológiai válság volt. Azért mondom, hogy ez egy paradigmaváltó megközelítés, mert nem külön kezeli az úgynevezett egyéni mindennapi problémáinkat, belső témáinkat, meg a külvilágnak a dolgait, hanem gyakorlatilag ezek közötti kapcsolatot keresi. Most már egyre több kutatási eredményünk van, hogy az, hogy több időt töltünk kint, minőségi időt, nem átrohanó, pörgős időt, hanem valóban jelenlétet is magába foglaló időt mondjuk zöld környezetben, az nekünk egyrészt jót tesz, tehát van egy ilyen rekreációs hatása, de közben, és szerintem ez a nagyon izgalmas, hogy a kutatások másik része meg azt mutatta ki, hogy az, hogyha töltünk időt, és erősítjük ezzel együtt azt a természet kapcsolatot, az gyakorlatilag a környezettudatos viselkedésünket is növeli. Tehát gyakorlatilag egyszerre két dolgot kapcsol össze, mind a kettő nagyon-nagyon aktuális probléma, ugye ez a globális környezeti válság, a másik meg a népegészség állapota itt a civilizált társadalmakban.
2: Hát az, hogy a zöldben jó lenni, meg a zöldben jó... hát mondjam, bármit is csinálni, ugye ezt azon kívül, hogy mindenki tudja a saját gyakorlatából, tehát hogyha kimegyünk egy parkba akár, akkor már tudjuk, hogy jól érezzük, de a tudomány is ugye egy ilyen, van erre a figyelemhelyreállítási elméletként beszélt erről, van egy stressz csökkentő elmélet, meg még van egy zöld testmozgás elmélet, hogy minden sport, minden mozgás a természetben sokkal jobb. Tehát ez egy adottság. Ám most hallottam éppen idefele a rádióban egy kutatásról, hogy 16%-kal nőtt az utóbbi egy hónapban azok aránya, akik szerint a legfontosabb kérdések egyike a környezeti állapot. Tehát ez nagyon-nagyon elkezdte érdekelni az embereket, nyilván nem véletlen. Tehát most olyan nyarunk volt, ami rámutatott arra, hogy nem minden úgy van, ahogy mi elképzeltük. Igen ám, de az ilyen romló természet, vagy romló természeti környezet, ugye azt hiszem a szakirodalom ezt szolasztalgiának hívja, amikor így lát egy pusztuló világot, egy pusztuló természeti környezetet, hogy így lehet-e segíteni. Tehát ez pont a szomorúságot növeli, nem? A pusztuló természet. Én sokat járok például a Martonvásári kastélyparkba, nagyon szomorú a kiégett fű, az egyre szűkülő tó, vízfelület, nem sok mindent jót látunk. Tehát még így is jó ez a kapcsolat? Még így is hasznos?
3: Én visszatérnék az eredeti kérdésedre, az egyén és a tágabb viszony, az ember és a természet. Kitágítanám úgy, és úgy értelmezem ezt a kérdést, hogy egyáltalán tudunk-e rendszerekben gondolkozni? Tehát a rendszer szintű megközelítés az egymásba ágyazottságot határozza meg, és a rendszernek bármelyik eleme bármilyen módon sérül, az a rendszerre gyakorlatilag visszahat. Tehát itt nem az az kérdés, az egyénnel mi történik, nem az a kérdés, hogy a rendszereknek a többi szintje mi történik, hanem az a kérdés, hogy ebben az egymásba ágyazottságnak mindig van következménye. Akár pozitív, akár negatív következménye. Ha innen vizsgáljuk, akkor nem elsődlegesen annak a kérdését érdemes végig gondolni, hogy honnan fogalmazzuk meg a kiindulási pontot, hanem az, hogy értjük-e egyáltalán, hogy ez egy rendszer, aminek minden eleme összefügg. Tehát az, hogy most nagyon nagy meleg van, az is valaminek a következménye, ezt elég sokféleképpen levezetik. Az, hogy ebben hogy sérül a talaj, hogy sérül az egyén, hogy sérül a katicabogár, ez mind összefüggésekről szól. És az alapkérdés, amire utalt a Zselyke is, hogy azt a paradigmát hajlandóak vagyunk-e újra gondolni, hogy mi szét vagyunk választva. Tehát az a fajta felsőbségi tudat, hogy mi az emberek mindenek felettiek vagyunk, mindent meg tudunk oldani, ezt újra kell gondolni. És ennek az újragondolásának a kiindulási pontja, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy összességében, egymás bágyazottságban rendszerbe gondolkozzunk azokról a kérdésekről, amik minden nap minket érintenek.
2: Mit jelent ez az újragondolás? Mert mivel jár, oké, újra tudjuk gondolni. Meg hogy nekem egyénként rendszerbe kell gondolkoznom, mikor élem az életemet. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy újra gondolom, mert szerintem nem gondolják az emberek, vagy nem lehet elvárni azt, hogy az én PET palackom használatának milyen ökológiai lábnyoma van az autómnak, tehát az életemnek egyáltalán milyen ökológiai lábnyoma van. Az emberek akkor fordulnak pszichológushoz, mert azt mondják, hogy hát jobban érez, tehát hogy van egy ilyen, hogy érezzem magam jobban, legyek boldog, de a rendszerben való gondolkodás az nagyon nehezen megfogható, illetve szerintem van egy megoldása, de előbb a ti véleményetekre vagyok kíváncsi.
3: Szerintünk nagyon egyszerűen megfogható, tehát hogy az, hogy mibe gondolkozik az egyén, azon múlik, hogy milyen neveltetése, milyen oktatást kap. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy honnan indítjuk el ezt a újra kapcsolódásnak, újra gondolkodásnak az ismeretét. Honnan kezdjük el igazán a nevelést, akár a felnőtteknek a nevelését, akik most akarnak erre valamilyen kapcsolatban, akár a gyerekeknek. Tehát annak a kérdése, hogy alapvetően és a legegyszerűbb, legtriviálisabb dolog, amit elég sokféleképpen hallunk most egyre több helyen, annak a kiindulási pontja, hogy akkor, amikor én lehúzom a vizet a WC-be, akkor én van-e nekem tudásom arról, hogy ott mit csinálok?
2: Hát meg a fölkapcsolom a villanyt.
3: Vagy a fölkapom a villanyt.
2: Tehát az vagy egy elektromos autót használjuk.
3: Például.
2: A legprovokatívabb.
3: Így van, így van. És azért kezdjük mindig ennek a kiindulási pontjával, hogyha lehúzom a WC-t, akkor tudom-e, hogy mi történik? Tudom-e azt, hogy az édes víz, ami hihetetlen nagy kincs, az gyakorlatilag mire használom? És hajlandó vagyok azon gondolkozni, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy ne ezt az édesvizet, ezt a drága kincset használjam, hanem bármi, ami ezen keresztül eszembe jutott. Például, amikor mosogatok, akkor annak a vizét. Tehát valamilyen módon egy használt vizet. De ez nem egy bonyolult dolog. Ennek a kérdése, hogy egyszer újra gondolom azt, hogy mi történik. De elismerem egyáltalán, hogy amit ott én csinálok, annak milyen összefüggései vannak.
2: Mondanám így, hogy városi probléma, mert egész biztos vagyok benne, és olvasmányaiból tudom, hogy a vidéki életben, mondjuk így a paraszti életben, ott lehet tudni, minden hasznosult. A állati bőrtől elkezdve a fagyökér, pontosabban a fakéregig, tehát hogy ez ebben azért olyan nagy újdonság nincsen, mert igenis képesek vagyunk tudni, hogy minden mindennel összefügg, és minden mindenre használható. Azt hiszem, ez nem csak egy városi probléma?
4: Visszatérve picit, egyrészt igen, ma már nem ez történik, tehát 30 évvel ezelőtt igen, én is emlékszem a nagyszüleimnél, hogy ott gyakorlatilag nem termelődött szemét. Tehát
2: igen.
4: Nem gyűjtöttek szemetet, mert nem volt egy-két konzerves dobozt, felhasználtak kiürült konzerves dobozt, abba tartották a szegeket, vagy valami hasonlót, de egyébként nem. Visszatérve egy picit arra a kérdésedre, hogy mi az, ami, nem is tudom már, hogy kérdezted, az a válaszom, hogy gyakorlatilag a krízisek azok, amik rá kényszerítenek gyakorlatilag bennünket arra, hogy valamit változtatni kell. Tehát nagyon kényelmes az a fajta élet, amire berendezkedtünk. Azt tolják körülöttünk, hogy így kell élni, vagy sőt, még így ebből kell élni. És akkor vannak ezek a típusú aszályos nyarak, mint például az idei, ahol egyszerűen olyan problémák merülnek fel, amikről addig csak a tévében hallottunk, vagy olvastunk, de mindenképpen térben, időben távol volt.
2: Messzi tájak problémája.
4: És akkor megjelenik a közvetlen tapasztalaton keresztül, amikor tényleg az arcunkba tolja a valóság, hogy ez van. És akkor ez az a pont, ahol lehet még egy darabig hárítani, persze, tehát akár éveken keresztül lehet ezt még tovább hárítani, mert nem baj, majd meglocsolom a gyepet, meg nem tudom. De az a nagyszerű ezekben a válsághelyzetekben, hogy amilyen kihívást jelentenek, ugyanakkor olyan lehetőséget is jelentenek egy olyan változásra, amivel valószínűleg jól járunk, hogyha megtesszük. Az, hogy mi ez a változás pontosan, erről rengeteg ötlet van, és rengeteg vélemény. Én nem is ezt tartom a legfontosabb kérdésnek, hogy mire kellene váltani, hanem egyáltalán az, hogy elinduljon egy keresés. Elinduljon egy megkérdőjelezése annak, hogy biztos, hogy lehet ezt így tovább csinálni? És ha már itt tartunk, az már nagyon jó.
2: Közben arra gondoltam, hogy ez önmagában lehet ellentmondás, hogy ökopszichológia, hogy újra egyesítsük a embert és a természetet, mondjuk így integráljuk. Mert ha kimegyünk oda, a természetbe, és egy terápiás eljárást végzünk, az nem használat a természetnek?
4: Többféleképpen lehet ezt csinálni, abszolút van arra lehetőség, hogy használat alapúan.
2: A használati szemlélet az megmarad, mert hogy én erre használom a természetet, arra használom, hogy regenerálódjak, rekreálódjak, fogyasztóként állunk a természethez is.
4: Abszolút ott van ennek a lehetősége, így van. A Linda Bazelnek, egy kaliforniai ökopszichológusnak van egy olyan modellje, ami két szintet különböztet meg, az egyest és a kettest, és ezt egy ilyen kontinuum mentén képzeli el. Az egyes az, amikor tényleg úgy használom azt a parkot, azt az állatot, azt a növényt, azt a tájat, hogy az nekem a saját céljaimat szolgálja. A kettes pedig, amikor ebben megjelenik valami fajta kölcsönösség. És ebben megjelenik egy szemléletformálás is. Tehát nem biztos, hogy itt most a kölcsönösség csak az ott és akkorra vonatkozik. Az is lehet, hogy közben összeszedem a szemetet. Az egy ilyen nagyon gyors viszont kapcsolat. De lehet ezt hosszabb időtávlatban is értelmezni, hogy elindul bennem egy olyan szemléletváltás, amitől aztán olyan döntéseket hozok. És nem is biztos, hogy csak a konkrét helyre vonatkozóan. Nagyon sokféleképpen lehet ezt a szemléletet és ezeket a módszereket lefordítani. Tehát az egyik valóban a pszichológiai munka, amit most mondtál. Környezeti nevelési módszertanokra is le lehet fordítani. Ezzel foglalkozunk mi elsősorban. Illetve más területekre erről Attila tudna egy kicsit beszélni.
2: Picit még hadd vessek közben. Tehát most végig arról beszélgettünk, hogy akkor a természetet így, meg úgy, meg segíts is magunk. Ha ez pszichológia, akkor ránk is kell, hogy vonatkozzon. Nekünk kell, most a szemléletváltástól eltekintve, mert persze arra szükség van, ez nem kétség. Na de nekem mit hoz? Azon kívül, hogy másképp nézek rá, és mondjuk meggondoltan használom a rendelkezésemre álló erőforrásokat. De egyébként boldogabb leszek?
4: Igen.
2: Sikeresebb? Jobb?
3: Igen. Egyszerű a kérdésed, igen.
2: Köszönöm szépen, válasz. Hogy eljöttetek.
3: Azért mondom, hogy jó volt a víz is, tökéletes.
2: Igen.
3: Hogyan lehet lefordítani? És azért egy izgalmas kérdés, hogy van-e hasznom ebből? Mert ez a kérdésednek a lényege. És hogyha az egészet...
2: Hát ez egy rosszul hangzik, de tényleg ez a hasz.
3: Ez a kérdés. Ha innen nézzük, akkor már is arról szól, hogy haszonelvűen viszonyulunk, ami nem jó vagy rossz, egyfajta megközelítés. De van-e másfajta megközelítés?
2: Mégpedig.
3: A kölcsönösség. És mit is jelent a kölcsönösség? Most mindegy, hogy hol élek, egyáltalán az elsődleges létállapotom arról gondolkodik, hogy mi az én hasznom. Ha így viszonyulok, akkor ha nekem hasznom van, akkor lehet, hogy neked abból valami kevésbé hasznos, vagy tudok-e úgy gondolkodni a haszonról, hogy az kölcsönös haszon, és akkor már is más fogalmat kell használni. És hogyha csak ezt a kérdést gondoljuk végig az ökopszichológián keresztül, akkor már is segített valamit ebből a megközelítésből, hogy újra értelmezünk fogalmakat. És amire a Zsejk az előbb utalt, hogy mik azok a paradigmaváltó lehetőségek, az onnan indul el, hogy egyáltalán én, mint ember, mint egyén, állandóan valamiféle haszonban gondolkodom, és akkor ez eljuthat elég messze, viszont azt a kérdést teszem föl, ahol én létezem, ahol én élek, ott van-e nekem bármiféle szándékom, hogy a hasznon túl valami kölcsönösségről beszéljek? És akkor megint egy gyakorlati rész, amiről az előbb már beszéltünk, a vízhasznosítás. Tehát, hogyha én a napi 120 liter vizemet, amit ürítésre használom, tehát a mosdónak az ürítésére, azt én elkezdem végig gondolni, hogy én hogy tudok ebben valamit változtatni, akkor már is megjelenik áttételen keresztül a kölcsönösség, és lehet, hogy sokkal többet fogok tudni azon magamban gondolni arról, hogy én aznap mit tettem, ami haszon, vagy más megközelítésben a kölcsönösség szempontjából tettem valamit a környezetemért.
5: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Molnos Zsejkével és Donát Attilával.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Megválasztotta a Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsi elnökévé az országgyűlés. Elfogadták a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasították a képviselők a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek. Azzal indokolják, hogy az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztusához viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Az árréstopp a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. Rekordszintre emelkedett az elektromos meghajtású személygépkocsik aránya az Európai Unióban az új autók forgalomba helyezései között. 2025-ben az EU-ban minden hatodik újonnan nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. A tisztán elektromosok az össz új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ez új csúcs, a hibridek részesedése 42,4% volt, a benzin üzeműeké 27,3%, a dízeleké 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemi járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az olasz kormány támogatná, hogy a Ducati motorkerékpárgyártó ismét teljes egészében olasz tulajdonba kerüljön, amennyiben a Volkswagen csoport a vállalat értékesítése mellett dönt. Ezt közölte Adolfo Urso, olasz ipari miniszter. A kormány kész lenne a rendelkezésre álló eszközöket, köztük az úgynevezett aranyrészvényes jogokat is alkalmazni. Az olasz iparszövetség elnöke szintén támogatásáról biztosította a vállalatot. kiemelte, hogy az olasz kormány és az üzleti szféra célja a Ducati mintegy 2000 munkahelyének, valamint a bolognai üzemhez kapcsolódó beszállítói ipar munkahelyeinek megőrzése. A Ducati értékét 1 milliárd 250 millió euróra becsülik, értékesítéséről egyelőre azonban nem született döntés.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 3,1%-kal megy felfelé, 153.508 ponttal jár a BUX, a forgalom meghaladta a 4,5 milliárdot. A MOL 6,1%-os pluszban jár, 5.205 forinton, az OTP 6,1%-kal erősödik, 46.530 forinton jár, a Richter 0,5%-kal gyengül, 12.840, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban, 2.560 forinton, jelenleg 361 forint 80 filléren az euró árfolyama, a dollár 315,80, a svájci frank 385,30. Európában a főbb indexek gyengülnek, a londoni tőzsde stagnál, a frankfurti DAX most éppen 1,1%-os pluszban, némileg azért a pluszba verekedte magát a francia tőzsde 0,2-del, az olasz mutató viszont gyengül valóban 0,4-del, a spanyol index pedig pont most emelkedett pluszba. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1438. Csökken a kőolaj, és újra $100 alatt a két fő típus, a Brent $99.77, az amerikai könnyolaj $93.80 jár.
0: Időjárás jelentés.
4: Egy érdekesség, hogy leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén reggel, ezt közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. 20 cm-nyi hó vastagságról van szó. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai Magas Tátra bérceit. Idehaza azért erre nem kell számítani, de azért csapadék északon keleten lehet eső formájában, másod felhős napsütéses időjárás várható 16-21 fokos hőmérséklettel, erős széllel. 11 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Molnos Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói.
6: Van egy jó pár olyan ökopszichológiai gondolkodó, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag az a típusú társadalom, amit mi itt felépítettünk a nyugati világban, ami ugye a fogyasztásra épül, az gyakorlatilag egy olyan típusú hiányra adott válasz, konkrétan ez a természettől való elidegenedés egy olyan más élőlényektől, vagy élőrendszerektől való elidegenedés egy olyan hiányt generált, amit ezzel a fogyasztással próbálunk pótolni. Sőt, konkrétan arról beszélnek, hogy ez ilyen addiktív fogyasztás.
7: Tehát hát ez a shopping terapi sokan használják.
6: De nem arra adjuk, tehát nem adekvát a válasz, tehát ami hiányzik, az valami egész más. És ezekkel a több mint emberi világhoz közelítő módszerekkel gyakorlatilag tényleg azt a hiányt célozzuk meg. Tehát például abszolút szükségünk van kapcsolatokra, szükségünk van társas kapcsolatokra, szükségünk van arra, hogy önmagunkkal egy viszonylag jó kapcsolatot ápoljunk, de ez nem elég. Emellett szükségünk van arra is, hogy más élőlényekkel, társ élőlényekkel is legyenek mindennapi kapcsolataink. Erről valószínűleg nem tud a legtöbb ember. Mondjuk a családok fele valóban kutyát tart, ez például egy ilyen remek válasz erre. De nagyon-nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amiről mondjuk lehet, hogy egész életünkben nem szerzünk tudomást, nem szerzünk ilyen tapasztalatot, hogy milyen lehet interakcióba lépni egy rovarral, milyen lehet interakcióba lépni egy növénnyel. Nyilván teljesen más, hogyan történik ez, hiszen emberként beszélünk, és ez jelenti a kapcsolódást, hogy beszélgetünk egymással. De ezek olyan élmények, amikre szintén szükségünk van. Egy teljesebb életet tudunk nyerni ezzel. Hogyha elkezdünk finom hangolni, lassulni, az élet ritmusára hangolni magunkat, és egy kicsit megpróbálni más nézőpontokat felvenni, mint amivel rendelkezünk.
8: Még konkrétabban erre, hogy mi is az, amivel meg lehet ezt fogni, ezt a Balogh Péter nagyon tisztán igazán bemutatja, tehát ő hogy gazdálkodik, miért tartja fontosnak az ártéri gazdálkodás, vagy egyáltalán hogyan szemléli eznek a kölcsönösséget, akkor az ő megközelítésével egyértelmű, hogy mit is jelent az a fajta paradigmaváltást, ami ő ajánl. Tehát nem arról szól a dolog, hogy nincs valami, vagy van, hanem az, hogy viszonyulunk egyáltalán ehhez a megközelítéshez, a hiányhoz, vagy a bőséghez. És azért egy izgalmas kérdés, mert hogy nagyon praktikus az a kérdésed, és azt gondolom, hogy innen lehet megközelíteni, és innen lehet igazán értelmezni, meg érvelni, hogyha paradigmaváltásba kezdünk el gondolkozni. Hát, és ez aztán nyilván jó pár olyan kérdése is az ad lehetőséget, hogy milyen jellegű vállalkozásokra van szükség a következő időszakban.
7: Hát ez messzire vezet, nekem rögtön két kérdésem. Az első inkább egy általánosabb. A természetbe kapcsolódunk. Oké. De a természet logikája az szintiszta logika. Magyarul az hiányzik belőle, ami viszont az emberi társadalom szerves része, a szolidaritás. Tehát a természetben nincs szolidaritás. A természetben az erőforrásokért van verseny, erdő, mező, állatvilág, tök mindegy. Tehát innen nézve a természet kegyetlen a mi oldalunkról. Lehet ekkor tanulni valamit a természettől erre a célra törésről, hogy ez mennyire, hogy mondjam, hasznos az ember számára, vagy építő. Inkább úgy mondom, hogy nem hasznos, hanem akkor nem fog vezessük be ezt a fogalmat, hogy épít. Több leszek-e tőle.
6: Én ezt egy kicsit száfolnám biológusként. Nagyon, nagyon sok együttműködés van a természetben. Magának az evolúciónak is nem csupán a versengés a hajtóereje, mint ahogyan ezt így egyébként az iskolában is tanultuk, hanem egyre inkább kezdjük elismerni azt, hogy igenis az együttműködés nagyon-nagyon ott van ebben a fejlődési folyamatban is. Az, hogy csak versengés lenne, vagy nem tudom, előnyök kihasználása, ez valahogy megint annak a nézőpontnak a része. Itt tulajdonképpen a körül forgunk, amit Attila is említett, ez az emberközpontú szemlélet, hogy ehhez gyártottunk olyan sok ideológiát és olyan sok érvet, ami ezt alá tudja támasztani, hogy miért zsákmányolhatunk ki más fajokat, miért tekintjük alsóbbrendűnek őket, miért használhatjuk eszközként, miért pusztíthatjuk el élőhelyeket, élőlényeket, stb. És hogy talán ez is ennek a része, mert hogy azért, amikor elindult ez a folyamat, akkor itt ezt valahogyan meg kellett magyarázni magunknak, és ezeket az érveket elkezdtük gyűjteni. Ez a versengésre alapuló logika is talán ehhez tartozik, azt gondolom.
7: Hát a természetben nem inkább csak, nem vagyok biológus, elnézést, de hogy nem inkább csak egymásra épülő rendszerek vannak, mint együttműködés?
6: Egyedek szinte.
7: És inkább szolidaritás is. Tehát lehet látni olyan videók, mondjuk az elefántok, a sérültek, csordatagot támogatják, meg nem hagyják, de van, amelyik videóban ez nincs meg, tehát itt inkább az együttműködés az fontos, hogy az ember is csinálja, de a szolidaritás, hogy lemondok más javára valami olyanról, ami nekem jó, és nem csak pusztán csak abból, ami a legkönnyebb, hogy nagyon sokból egy kicsit adok, hanem valóban hozok. Mondjuk így egy áldozatot, én kevesebbet teszem, abszolút, kevesebb időt fordítok, tehát másnak adok valamit, tehát lemondok valamire.
6: Rengeteg példa van erre az altruizmusra, tehát igen, gondoljunk csak az államalkotó rovarokra, tehát amikor a kaptárt védi az élete árán egy szúrás, és ő abba belehal.
7: Meg a hangyáknál.
6: Rengeteg ilyen van. Aztán persze ezeket is megpróbáljuk meg magyarázni azzal, hogy ez genetikailag, a rokonsággal összefüggésben neki méréri meg mégis, tehát hogyan tud ez mégis önzésként lefordítódni, de ezzel a logikával a saját önzetlenségünket is hasonlóképpen meg tudnánk magyarázni. Én pont azt gondolom egyébként, hogy mindaz, amivel próbálunk éles vonalat húzni önmagunk, mint ember és a többi faj közé, akiket ráadásul mondjuk berakunk egy ilyen fogalom mögé, hogy ember és állat, ugye hát az állatvilágnak az egyik faja az ember, és a több millió egyéb fajt beraktunk egy ilyen csomagba, egy ilyen dobozba. Szóval az összes olyan próbálkozás, ahol éles vonalat próbálunk húzni, az pont az, ami eltávolít. Miközben arra van szükségünk, hogy visszataláljunk ebbe a rendszerbe. Ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, ez azt jelenti, hogy sokfélék vagyunk, különbözőek vagyunk, de nagyon-nagyon lényeges lenne visszatalálni oda, hogy értsük, és meg is éljük tapasztalati szinten, hogy mennyire jó ennek a rendszernek a része lenni.
7: Most úgy érzem viszont, hogy most egy kicsit elkezdünk a ló másik oldalára esni, tehát nem teszünk meg olyan dolgot, amit egyébként meg kéne tenni. Nem fetizsizáljuk-e ezzel a szemlélettel? Nincs-e tévút veszély, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ne maradjon el valami, ne essünk a ló másik oldalára, hogy tulajdonképpen egy ilyen leborulók is ilyen természetfetisista leszek.
8: Az ökopszichológiai felsőbbrendűségi tudat az ugyanúgy hasraesés, vagy elesés, vagy tehát leborulás, átesés. Aha. A másik oldalra. Tehát az a fajta egészséges önreflektivitás, ami egy szakmában benne kell legyen, az folyamatosan ezt a kérdést újra és újra föl kell tegye. Tehát az egyensúly érdekében meg kell mindig kérdőjelezni azokat a folyamatokat, amiben dolgozunk. És ez azért lényeges, mert hogy az, amit feszegetünk, hogy általán hogy lehet az egyensúlyt megtartani, az, hogy mindig föltesszük az alapkérdést, hogy amit teszünk, az hogyan jelenik meg. Mit is teszünk? Tudjuk-e?
7: És ti így éltek?
8: Szerintem így gondolkodtok? Nem. Szerintem nem, de én ezt igyekszünk, másrészt bizonyos dolgokban igen. Úgyhogy erre vannak kérdések, mert egészen biztos, hogy nem, valami egészen biztos, hogy igen.
6: Nem vagyunk készen, ha ez a kérdés.
7: És ezt honnan tudjátok, hogy nem vagytok készen? Vagy miből, tehát van olyan, hogy készen vagytok?
8: Szerintem én biztos, hogy nem leszek soha készen.
6: Nem, pont ez a lényeg. Próbálunk közelíteni önmagunkhoz, meg ahhoz, ami a közvetlen tapasztalat, talán csak ennyi. Tehát nem lehet készen lenni. Erről szól az életünk, hogy
7: és még fejlődünk. Az egy kicsit közvetve derült ki. Nagyon érdekel, hogy amit csináltok, ugye néhány ilyen alapprojektetek van, nem jó szó, a természet séta, de lehet, hogy azt mondom, így is
6: részvételi séta.
7: Részvételi séta, ez tulajdonképpen nem, de a városi séták, hogy kimegyünk a természetbe, és körülnézünk, bár egy riport szerint ugye nem szóltak semmit, csak csendesen mentek, meg megfigyeltek. Van a mondjuk így a playback.
8: Közösségi színház.
7: Közösségi színház, tehát hogy ezek mit adnak, és milyen gondokra adnak egyáltalán megoldást? Tehát én nagyon szorongok. Ugye most egyébként a gyerekek körében szerintem mérhetetlenül elszaporodott már a fiatalok körében a klímaszorongás. Tehát szerintem ezzel nem számol senki, de nagyon súlyos következményei vannak. Szorongok. Akkor oda megyek hozzátok, hogy tudtok segíteni? Mert ugye vagy leülök egy pszichológussal, hogy hát szorongok, és akkor megjön a feltárás, meg ilyesmi. Szóval ez így működik nálatok?
6: Így is működik, tehát pszichológusként is dolgozom ezekkel a témákkal, de nem olyan módon, itt nem az a lényeg, hogy ezt a szorongást kisimogassuk a kliensből.
7: Aha. Hanem
6: az a lényeg, ez egy nagyon, nagyon reális válsághelyzetre, veszélyhelyzetre, krízisre adott válasz, egy adekvát válasz a szorongás ebben az esetben. Nem a földön kívüliek megszállásától félnek, hanem valamitől, ami tényleg alátámasztott, leírt, és megtapasztalt egyéni szinten is. És a cél pedig akkor az, hogy hogyan tud cselekvővé válni, mert ez a szorongás, ez eluralkodhat és bénító lehet. Tehát lehet borzasztóan szorongani, meg borzasztóan átélni akár az ökológiai gyászt, és közben tehetetlennek lenni, és élni tovább ugyanúgy, de nem ez a cél. Az a cél, hogy gyakorlatilag átfordítsuk cselekvésbe, olyan cselekvésbe, ami az ő hatókörébe tartozik, tehát

0: Játszó volt majd közösségi színháznak, ez a formáció arról szól, hogy mindig a saját történeteinket mondjuk el, és ez a...
1: Nekem ez egy ilyen, nem tudom, van ez a milyen állítás, családállításra emlékeztet egy kicsit, de nyilván
0: most
1: nincs köze hozzá.
0: Válasszuk szét
1: igen.
0: Ezt a két dolgot. Ez, hogyha ilyen műfaj szempontjából nézzük, ez gyakorlatilag azokhoz a műfajokhoz kapcsolódnak, amikben a maga az esemény, a történés nincs leírva. Tehát nem írott szövegkönyvvel dolgozunk, hanem az egyénnek a saját története. Az egyénnek az a története, ami ő számára megjelenik. Ő elmondja ezt a történetét, és a színészek arra reagálnak, azt rögtönzik, azt játsszák vissza. Az, ami ott elhangzott. És hogyha olyan téma, és ebből a szempontból fókuszált az ökopszai szemléletű színházunk, ami ebből a szempontból, akkor ezt a témát hozzuk be. Tehát gyakorlatilag azokkal a témákkal foglalkozunk, amiket említettél. És hogy ezeket közösségi szinten is lehet használni, tehát amikor nem az egyének mesélik el, hanem egy szervezetnek ezeket a kérdéseit nézzük meg, és akkor az így beépítésre kerülnek igazán a szervezet fejlesztésekbe, vagy a közösségeknek a témájáról kapcsolódik. Tehát egy olyan közösség, ahol nagyon erősen megjelenik a vízhiány, annak a saját egyéni élménye, érzése, ha megjelenik, hát ott én elmondom először, és azt megjelenem, hogy meghallgatnak, majd utána látom, hogy reagálnak, akkor kapcsolunk vissza arról, mert a Zsejke beszélt, hogy a statikus, beszorult állapotból egy kapcsolódásra, egy egymásra reagáló cselekvési állapotba kerülünk.
1: Egyáltalán képesek vagyunk mi megdönteni a természetet? Tehát azért gondoljunk bele, tehát hogyha jártunk mondjuk repülővel, de ritkán, de mondjuk hajóval, viharban, én nem hiszem, hogy bárkinek is van olyan érzése, hogy ura a természetnek. Vagy mondjuk ezt a szörnyű nepáli katasztrófát nézzük, vagy egy földrengést. Tehát honnan van ez a gondolat, mert aki átéli a természet erejét, az szerintem nem gondolkodik abban, hogy hát lehetne. Tehát ha csak a repülőgépen megyünk is egy ilyen erőteljesebb légáramlat, ami normális.
2: Azt gondolom, hogy nagyon nagy pusztításokat tudtunk csinálni. Ez az egyik része.
1: Az biztos, tehát én nem tagadom.
2: A másik része, hogy amit folyamatos, amivel alapvetően dolgozunk itt a képzésekben, hogy azt a lineáris gondolkodást kicsit bozdítsuk ki abból az embereket. Nagyon-nagyon nehezen tudunk ettől eltérően gondolkodni, nem csak ilyen
1: okozati
2: összefüggésekben. Hát, hogy van egy ok és van egy összefüggés, és kettő között igen. Van egy vonal, egy irányú nyíllal. Ennél sokkal-sokkal összetettebb és komplexebb erről. Szerintem Attila tudna sokkal többet mondani, de csak azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy mivel komplex rendszerekről beszélünk, hát a társadalmunk is vagy az időjárás, de alapvetően a természet egy nagyon-nagyon összetett rendszer. Ezek nem lineáris módon működő rendszerek, hanem nagyon apró, pici kis impulzusok tudnak akár nagy hatásokat kiváltani és fordítva.
1: Most mindenki arról beszél, hogy állítsuk meg a klímaváltozást, meg fordítsuk vissza, meg hasonló. Mi van akkor, hogyha ez a klímaváltozás, ez folyamat, tehát valamiből következik, nyilván az emberi tevékenységből is. És nem biztos, hogy meg tudjuk állítani, és nem csak azért, mert nem lesz több szén-dioxid kibocsátás, hanem ez egy folyamat, ami elindult. Ugye megszűnt a kis jégkorszak, ugye a föld történeti elméletek szerint, és sokkal inkább azt kéne mondani, hogy de akkor az új helyzetben mit csinálunk? Tehát lehet, hogy most kiszáradt a fű, hát akkor nem fű lesz. Vagy szóval inkább az alkalmazkodás felé mozduljunk el, vagy pedig egy statikus korábbi állapot visszaállítására, amire valószínűleg már nem nagyon lesz mód.
2: Is, azt gondolom.
1: Tehát ilyen, egy ilyen rugalmasabb megközelítést.
2: Mindkettőre szükség van, azt gondolom. Tehát a mitigáció és adaptáció, ugye ez a két szakkifejezés, hogy megküzdeni, vagy ellentartani ennek a változásnak, és alkalmazkodni hozzá. Szerintem ezek nem vagylagos, nem az egyik nem helyettesíti a másikat, mindkettőre szerintem egyformán szükség van. Azzal, hogy közelebb kerülünk

0: másokhoz, társ lényekhez, élőhelyekhez, élőrendszerekhez, az nem azt jelenti valójában, hogy akkor igaziból megpróbálunk, nem tudom, légneművé válni, és többet sem, nem részt venni ebben a dologban. Tehát ez valóban azt is jelenti, hogy ezzel a rengeteg fájdalommal, veszteségélménnyel is találkozunk közelebbről. Mert addig, amíg a 10. emeleten üldögélek, addig nem fogom közelről látni, hogy hogyan vergődik egy kiszárodó pataknak a medrében az a néhány, nem tudom, tegzes lárva, vagy egyéb rovarlárva, ami ott van. Ez igaz. Pont ez az, amit szintén meg kell fejlődni, hogy hogyan tudjuk ezt a veszteséget megtartani, elviselni, és ennek tudatában élni tovább az életünket, és haladni a saját változási folyamatunkon. Tehát ez a része ennek a csomagnak.
1: Molnár Zsejke és Donát Attila, köszönöm, hogy eljöttetek, és azt kívánom, hogy ez a párbeszéd, ez ne szűnjön meg, sőt, szökkenjen szárba, mert azzal egyet tudok érteni maximálisan, hogyha nem beszélünk róla, nem lesz változás. És valószínűleg az is igaz, hogy nem beszélünk eleget róla, bár látszólag eleget beszélünk, de szerintem nem beszélünk eleget róla. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Nagyon szépen köszönjük.
3: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Molnár Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói voltak. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc YouTube és Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
4: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Elnézést. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, ahol a világszervezet főtitkárával és több állam vezetőivel is kétoldalú tárgyaláson vesz majd részt, között a Sándor Palota. A közlemény szerint Baka András munkalátogatásra utazik az Egyesült Államokba, és a köztársasági elnök találkozik majd az amerikai magyar szervezetek képviselőivel is. Arról, hogy kit jelöl esetlegesen legfőbb ügyésznek újra majd Baka András, egyelőre nincs információ, mert hogy a Tisza frakció jelezte, hogy a tegnap javasolt Szatmári Zoltánt nem szavazzák meg. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Megválasztotta a Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsi elnökévé az országgyűlés. Elfogadták a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasították a képviselők a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe 0,5%-os pluszban jár, 153.825 ponttal a BUX, a forgalom 5 milliárd 2 millió forint. A MOL 0,8%-kal erősödik, 5.215 forinttal jár, az OTP 0,9%-os pluszban 46.660 forint, a Richter stagnál 12.900 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengül, 2.548 forint, jelenleg 361 forint 30 félére az euró árfolyama. Európában a főbb tőzsde mutatók jobbára felfelé mennek, a londoni FTSE például 1%-kal, a német DAX 3%, a francia tőzsde 2%, a spanyol 6%-os pluszban jár, az olaszok indexe gyengül egyedül kb. 3%-kal, 1,1470 az euró-dollárral szembeni árfolyama, 1-2% közötti mínuszban a kőolaj, 98,64 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj 93,47 dollár jár. Lezárta 500 millió eurós kötvény kibocsátásához kapcsolódó szerződésének aláírását a MOL. A tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg. Az 5 éves futamidejű papír hozama 4,86%, a kötvényeket az ír tőzsdére vezették be. A MOL tegnap bejelentette, hogy horvát leányvállalata az INAV szeptember elején sikeresen elindította új késleltetett kokszoló egységét, jelenleg ez 60-70%-os kapacitással üzemel. A MOL csoport gázolaj termelése éves szinten 500 000 tonnával lett így magasabb. Befejezték egyébként a 100 halombattai finomító javítását is, újra teljes kapacitással termelhet. A helyreállítás költsége elérte a 18 milliárd forintot. A Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1-es bizottsága elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében a jövő évtől kezdve az eddigi 305 km-ről 290 km-re csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. A versenytávra vonatkozó szabályok összhangba kerülnek a motorokra vonatkozó jövő évtől érvényes előírásokkal, különös tekintettel az üzemanyag átfolyást érintő finomításokkal. Eltörlik a futamok rajtjától a leintésig jelenleg érvényes 3 órás limitidőt, amelyben az esőzés vagy egyéb tényezők miatt bekövetkező megszakítások is beleszámítottak. A tényleges versenyzéssel vonatkozó 2 órás maximális idő érvényben marad, de a félbeszakított viadalok esetére fix időpontot vezetnek be, amelyet elérve mindenképpen be kell szüntetni a versenytevékenységet. A cél, hogy a nézők a lehető legnagyobb eséllyel élvezhessék a teljes futamot akkor is, ha azt meg kell szakítani valamilyen okból.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses, felhő átvonulásos időjárásra van kilátás, északon keleten lehet eső, zápor, a csúcshőmérséklet élénk szél mellett 16-21 fok között várható. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél egykor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
3: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, Meszes Balázs, a Punani Masszívnak az énekese. Szia Balázs, tegeződni fogunk a műsor során, mert ismerjük egymást, örülök, hogy itt vagy.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
3: Picit aggódtam, hogy ebben a nyári csúcs szezonban hogy fogunk tudni leülni beszélgetni, de szerencsére találtunk időpontot. Mennyire vagytok most elfoglaltak? Ennyire van csúcsra járatva ez a nyári időszak nálatok, vagy van egy pici idő pihenésre?
4: A pici idő a pihenésre, hoppá, ezt Grécsi László is megirigyelte volna. Ez mindig a téli időszakban jön el. Ugye főállási zenészek vagyunk, és nekünk ez a csúcs szezon. A közelmúltról beszélek egy kis, akkor elég húzó hétvége van most mögöttem, mert 2 koncert is volt, meg a 2 között podcast vendég is voltam egy műsorban, úgyhogy megyünk szépen. De hát híres tovább több mint 10 éve megy a Punani ezzel az élőzenei felállással, és én már előtte is zenéltem. Ha egész pontos akarok lenni, akkor körülbelül 3 éves korom volt a zenélek. Pénzt még akkor nem kaptam érte, de szóval megyek, és úgy érzem, hogy a szervezetemet sikerült ráállítani erre az életformának.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy emlékszel a zenével való első találkozásodra? Amikor nem az ágynak a tetején ugráltál, mondjuk a, nem tudom, a rádión?
4: Valójában én ezt nem tudtam egyszerűen kikerülni, mert a nagypapám, ő prímás volt egy zenekarban, lakodalmakat, családi esteket, egyéb rendezvényeket játsztak Baranya megyében. Édesapám gitáros lett a szakmája mellett, ami a postás volt, amikor én gyerek voltam, tehát ő is gitározott, aztán a testvérem elkezdett zongorázni, miután a Zenovit kijárta. Én is bekerültem a Zenoviba, és én is zongorázni kezdtem, mert azt akartam csinálni, amit a bátyus csinál. Szóval végigjártam a létrát. Megkerülhetetlen volt a zenélés.
3: És anyukád?
4: Édesanyám 40 évig volt óvónő, az éneklés nem áll távol tőle, illetve a közönség előtt való megjelenés.
3: Na ez az egyébként, az ember akarhat mondjuk valamit csinálni, amit hoz, ilyen családi tradíciót, de az kérdés, hogy egyrészt megvan-e benne a tehetség, vagy csak inkább a lelkesedése van meg, illetve hogy megvan-e mondjuk a bátorsága, hogy kiálljon, mert azért ez szerintem egy nagyon fontos része a ti munkátoknak. Most már nyilván kevésbé gondolom, hogy van mondjuk druk az emberbe, amikor felmegy a színpadra. Bár egy-egy új dolognál talán még nálatok is megvan, hogy hogyan fogadja a közönség. De amikor elindul ezen az úton, hogy benne van-e az, hogy hogyan fogadja a közönség, hogy át tudom-e adni azt, ami itt van, bennem összeáll, nyilván a kép, hát én vagyok az alkotó, de hogy a közönség ezt hogy tudja átvenni vagy megérteni?
4: Ezt két részre bontanám. Az egyik az, hogy van még druk, kell, hogy legyen druk, mert a lámpaláz az az energiaszint, amivel a hitelességet megadjuk az előadó művészetnek. Amikor az eltűnik, akkor viszont látás a színpad. Kell izgulni, mert azáltal lesz tétje a történetnek. A másik dolog pedig az, hogy két kezem összeteszem, csodálatos gyerekkorom volt, és abban része volt és helye volt a mindennapoknak az, hogy én kiálltam emberek elé. Visszaemlékezve az óvodára, még nyilván csak produkálja magát az ember, de hogy az általános iskolában már szavaltam, énekeltem kórusban, jelen volt az életemben folyamatosan az, hogy szerepelni kell, ki kell állni, ott produktum kell, az elismerés, a tapsolás, az megmutatja, hogy amit csináltunk, az jó, fontos, érdemes folytatni. Aztán a lendületem még a mai napig tart.
3: Ugye te is sok mindent csináltál, volt neked több civil foglalkozásod is, ha én jól tudom, tehát nem úgy volt, hogy elindultál a zeneóvi vagy zenebölcsi irányába, és akkor onnantól kezdve maradt a zenélés, hanem hogy azért volt más tapasztalásod is, ami szerintem nagyon fontos, hiszen minél többet tapasztal az ember, annál több muníció van benne, amiből aztán tud építkezni.
4: Azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Én azt ugyanúgy átraknám arra is, hogy ahány munkába belekóstoltál, ahány munkáján voltál, ahány emberek közegébe benne voltál. Voltam konzervgyárba, szoknigyárba csomagoltam, recepciós voltam hotelban, újságíró voltam, rádiós műsorvezető voltam. Annyi mindent kipróbáltam, és az mindegyik egy-egy más szituáció, másik közeg, más emberekkel való kommunikáció, és az csak színesítette az én palettámat, de mindig visszalökött az élet a zene irányába.
3: Mennyire hiszel benne, hogy egyébként tényleg az embert valahogy ráteszik arra a sínre, ami az övé, ami mennie kell?
4: Nekem muszáj elhinnem, mert ez történt. Mondhatunk bármit, sorsszerűség, ez így alakult.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy miben hiszel? A sorsszerűség az lehet egy irány.
4: Abban hiszek, hogy nyitottnak kell lenni mindig, és figyelni, mert tudom én, a válunkra ült kis angyal az mindig megsúgja azt, hogy milyen irányba mozduljunk el, meg hogy jó, amit csinálok, vagy rossz, amit csinálok. Szerintem a nyitottság az baromi fontos. Hinni kell abban is, hogy valaki mozgatja a szálakat, nem baj, hogyha van egy erkölcsi tartás az embernek, és hisz valamiben, mert az egy kapaszkodó, az egy támasz. És akkor az egy bizonyosság, hogy van értelme dolgozni. Mert jönnek a visszajelzések. Sok kicsi emberi fejek ott elől. Nagyon tapsolnak, nagyon boldogok, vagy nem, és ezekből összetevődik a lélek ereje.
3: Hogyha picit visszamegyünk a gyerekkorodra, és meséltél egy picit a szüleidről, hoztad tulajdonképpen a zene iránti szeretetet, megnyitottságodat, de mondjuk ők mit tanácsoltak, a szüleid, a nagyszülők, mit adtak, mit kaptál a csomagodba, amivel útra tudtál indulni? Vagy mennyire tudták például benned tartani a lelket, amikor más irányba mentél? Benned megvan az a plusz, ami miatt te biztos, hogy a zenével kellene, hogy foglalkozzál, vagy hogy majd eljön az az idő, amikor ez lesz az egész életed.
4: A mai napig hála jó Istennek a legnagyobb támogatóim. Anyu az mindig erősít. Csinálom a szóló projektet is, ami építkező ágazatában van most éppen, építkező állapotjában, és ott még nincsenek ilyen hatalmas visszajelzések, mint a Punani Masszívnál, bár írtam már én is fesztiválhimnuszt, készítettem saját szólólemezt, sok koncertem van, csinálom a dolgomat, de az igazi áttörés ott még nem történt meg, és anyu mindig megerősít, hogy ne adjam fel, nagyon jók a dalok, csináljam, és ez mindig is ott volt. Apu is, annyi volt, hogy akkor leérettségiztem, de nem vettek föl sehova. És akkor ugye apu a racionálisabb, anyu meg nem tudom, a szentimentálisabb volt egy kicsit, csinálj valamit, kezdj magaddal valamit. Sokat nem várattam magamra, hanem elmentem dolgozni, és akkor belevágtam az életbe. Pénzt kerestem magamnak, amiből ruháztam magam, megcsináltam a jogosítványt. Szóval fordítottam magamra időt, energiát, jöttek az első kis pénzek, és nem tudom, aztán felvettek a főiskolára, Kaposvári főiskolára jártam irodalom magyar szakra, és az tetszett is, újságíróként dolgoztam mellette, és az nagyon jó kis időszak volt, de valahogy mindig jött a zene az életembe. És akkor azért néha láttam anyuék fején, hogy Jézusom, amikor a biztosat hagytam ott, a bizonytalanért, mert hogy megtörtént az, amikor túl főiskolán újságíráson minden kívül, egyszer csak valahogy egy ilyen parkolópályára kerültem, recepciós lettem egy hotelben, ami amúgy baromi jó állás volt, mert hogy hatalmas juttatások voltak, nagyon jó közeg, jó társaság, az emberekkel kellett foglalkozni, amit én imádok, dumálni kellett sokat, az embereknek a jó kedvébe járni, és nagyon szerettem. És aztán elkezdődtek a koncertek besűrűsödni, annyira, hogy az időbeosztáson már vagy az egyiket, vagy a másikat engedte volna csak. És akkor úgy döntöttem, hogy én itt felmondom. És az akkori főnök azt mondta, hogy felmondasz. Hát innen nem mond föl senki. Hát mondom, azt tudom, és nem is úgy néz ki a történet, nem is olyanok a juttatások, hogy nekem ezt meg kéne tennem, de úgy érzem, hogy nekem most mennem kell. És azóta fennülök ezen a színes szagos vonaton.
3: Mesélj egy kicsit róla, hogy hogy jött a punani az életedbe.
4: Hát ez egy kacifántos történet, regény lapokra kívánkozik. Ugye gyerekkorom óta zenélek, a zongorát lecseréltem, vagy váltottam klarinétre, aztán szaxofon, fúvószenekar, jazzband, és akkor olvastam egy újsághirdetést, Pécset, egy pécsi újságban, hogy Zagasztik, egykor jó hírű, létező, csodálatos regi zenekar, országos szintű regi zenekar, énekest keres. És akkor én jelentkeztem oda. De úgy, hogy csak kórusba énekeltem előtt, tehát akkor még fogalmam nem volt erre az egész. De jelentkeztem, hogy szaxofonozom, meg megpróbálom az éneklés is, és ott nagyon jó barátságba kerültem a fiúkkal, és bevettek a bandába, és elkezdtünk együtt dolgozni, aminek lemez lett az eredménye, és nagyon szép sikereket értünk el, nemzetközi reggi fesztiválra, és eljutottunk Rototom Soundsplash-re, ami egy Barcelona melletti nagyon híres reggi fesztivál, ott léptünk fel, országos versenyt nyertünk, és az egyik pécsi koncertre az Uránia moziba eljött a Máté meg a Roli, Felcse Máté és Farkas Roland, és megnézték a koncertet, és azt mondták, hogy figyelj, mi vagyunk a Punani Masszív zenekar, hogyha nem ismerné minket, is most készül egy lemezünk, és ez a hang kellene nekünk az egyik dalba. Na, mit szólsz hozzá? És akkor valahogy együtt töltöttük az estét, dumáltunk, és akkor megbeszéltük egy időpontot, amikor felmentem Pécsett a Máté stúdiójába, és az egy dalból lett 5 vagy 6, ott maradtam egy hétig. És így indult a sztori. Ez volt a Senkik album, és akkor ott vagy 5-6 dalba éneklek, ott jött mindjárt a Hétvégre című szám, akkor ahhoz videoklip a pécsi Zionba, és akkor ott beindult az élet. Akkor még a Máték DJ felállással jártak, hol 2, hol 3, hol 1 DJ-vel, és akkor így hakniszkattak így ketten a körkor képes dalokkal, meg az új lemez bemutatója, stb. És volt egy ilyen vicces szituáció, hogy a pécsi Zionban, ami egy ilyen ifjúsági, zenei ifjúsági otthon volt, ott tartottak egy ilyen koncertet. Ilyen mini fesztivál volt, és az egyik színpad az övék volt, és én már énekeltem az új lemezre, de sehol nem léptünk fel. Csak megvoltak az adott dalok. És soha nem felejtem el, hogy a színpadon ment a koncertjük, és a Máté lekiabált, gyere fel! És mondom, de mit csináljak? Több mindegy, gyere fel! Hát valahogy így nyílt az a barátság.
3: Említetted, hogy azért féltettek, hogy a biztos a bizonytalan értott, hogy egyébként ezt nagyon sok zenész elmeséli, meg sikeres ember, hogy azért a környezet az pontosan ezzel az érvel állt mögöttük, hogy kellene egy olyan szak, amiből mindig meg fogsz tudni élni, vagy még egy plusz láb, amiből meg fogsz tudni élni, de hogy sokan érzik azt a fajta belső hívást, mint amit te is mondasz, hogy ott kellett hagynod a munkáját, mert menni kellett, mert azt úgy belülről érezted, hogy menni
4: igen,
3: kell.
4: De azért mostanában, de azért az elmúlt időszakban, hogy én profi zenész lettem, azért voltak olyan időszakok, amikor igencsak elgondolkodtam, szerintem többen magammal azon, hogy a fenébe nem fejezted be ezt az iskolát, a fenébe nem maradtál, nem folytattad és képezted magad tovább, és akkor vannak ilyen nagyon-nagyon bizonytalannak tűnő helyzete, és akkor kell az a hit, amit mondasz. Jó, de azért nem véletlenek ezek a sikerek, meg van érte dolgozva, ennek vissza kell jönni, csináljuk tovább, tegyünk bele a munkát.
3: Ezt hogy élted meg egyébként, amikor jöttek az első igazán nagy sikerek például ugye a zenekarban, amikor már nem csak Pécs szerte tudták azt, hogy te ki vagy, hanem amikor már mondod, hogy a fejek is arcok ott a színpad előtt, hanem egy ország ismeri a hangodat, a tiédet is, vagy énekli a dalaitokat.
4: Rádión volt egy ilyen akusztikus műsor, 2010-es évek elején, ott csináltunk egy ilyen akusztikus koncertet, az nagyon nagyot szólt. Rengeteg koncert kezdett el jönni, és akkor szépen lassan egyszer csak jött az Élvezd, a Másfélte, és akkor hát az, hogy mi volt. Nem is tudom, hogy mihez hasonlítanám. Fluor Tomi mesél ilyen történeteket itt-ott, hogy mikor csinálta a Fluor formációt, akkor kergették az autóját is, és olyan rajongások voltak. Hát itt is voltak azért nagyon durva dolgok.
3: Mesélj.
4: Hát az Élvezd, az hatalmasat szólt.
3: Itt a Beatles, hogy egyik oldalon be a kocsiba, a másik oldalon ki, és mentek utána hát a rajongók.
4: A rózsától a melltartóig minden repült a színpadra. És az, hogy elmenjünk valahol fellépni, és hosszabb az ideje a dedikálás fotózkodásnak, mint maga a koncert, az ilyen mindennapos dolgok voltak. Elég érdekes. Szóval Magyarországon én nem is tudom, ez egy ilyen kulturális jelenség, ami nem létező dolog volt Magyarországon. Ha létezett volna, akkor valószínűleg a Hungária zenekar az, amit ilyen kegyben tartottak volna. Én nem is nagyon láttam, a Flór az előbb volt, mint mi. Neki elhiszem, hogy ilyen sztorik voltak, de ilyen zenekaros szinten láttam megőrüléseket mások iránt, de nem ilyen jellegűt. Nem akarom magunkat így ilyen piedesztára emelni, de én úgy vettem észre, hogy ez a fajta őrület, ez így nálunk indult el, amit most már így lazán megkapnak más zenekarok, amiket látunk. Szóval ez ilyen kulturális dolog, aminek így ki kellett alakulni, ki kellett fejlődni.
3: Szoktunk arról beszélgetni egyébként mellzenészekkel is, ilyen értelemben művészalkotó emberekkel, hogy amikor elindultak, akkor milyen csatornákon tudtak ugye közölni, hogyan tudtak szólni, volt-e már internet, social media felület, és hogy amikor ez kevésbé volt ennyire minden másodpercnek a része, hogy akkor mennyire nehezen, vagy éppen nem nehezen tudták megszólítani a rajongókat, vagy eljutatni az üzenetet, és hogy akkoriban a rajongás hogyan működött, és most milyen a rajongás. Meg egyáltalán, hogy hol tudnak megjelenni, mert ma már az ember előkapja a telefonját, de mondjuk szerintem még 10 évvel ezelőtt sem volt ez ennyire egyértelmű. Mondjuk lehet, hogy 10 éve igen, de mondjuk a 2010-es években nem volt ennyire sok felület. Egy-kettő már volt, de nem ilyen sok.
4: Nagyon sarkos lenne azt mondani, de azért ne vitassuk el annak az igazságát, hogy akkor tényleg jó dalokat kellett írni. Mert akkor a rádióba az bekerült, és akkor azt hallgattak az emberek, rádiót, volt türelmük végighallgatni dalokat, illetve, hogy aki megtehette és készített videóklipet, akkor az a nagy videó megosztón, az ott felkerült, és akkor azt nézték. Tehát, hogy ilyen csatorna szinten, meg hogyha a tévében esetleg volt valami olyan műsor, nem tudom, hogy akkor lottósóban lehetett menni zenét, de hogy ilyen, ennyi, viszontlátásra, ezek a lehetőségek. És most meg azért tudjuk, most az van, hogy szét van bombázva az emberek agya, gyakorlatilag. Fiatal korosztán meg egyszerűen türelmetlen. Önmaguk ítéseiért 3-4 másodpercet eldöntik, hogy valami jó vagy rossz. Nem adnak semminek esélyt.
3: És már török tovább.
4: Ebben a sztoriban itt aztán. De hát úgy csinálják nyilván, hogy vannak nagy zenei kiadók, és akkor ott a napalmot minden felületen szórják az embereket. Hogyha nem talál be ezen a csatornán, akkor van még 18 csatornánk. Úgyis eljutatjuk az agyadig a dalt, és úgyis meghallgatod, és hogyha minél többen meghallgatják, akkor már megnyertük a csatát. Csak ezzel meg az a baj, hogy ez ott fog visszaütni, ne a proféta szóljon belőlem, de sajnos a tapasztalat az az, hogy ezek kérészéletű dalok. Azt, hogy mi volt a tavaly legnagyobb slágere? Ja, nem tudom. Szóval most voltunk egyébként az EFOT-on, és készítettek velünk interjút, a hazai televízió, és ott tök jó dolgok szóltak, hogy jöttek fiatal kis riportek, és mondták, hogy úristen, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, még hát nem öregezett le, de azért régi motorosok vagyunk már így a pop palettán. És azt mondta, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, és akkor gyakorlatilag 10 éve hogy a legnagyobb slágerekkel bombázzátok az embereket. Hát igen, ezek ilyen kőbevésett cuccok. Ilyen örökérvényű dalokat kell írni, és ezeket egyre nehezebb megírni.
3: Na jó, de nektek ugye a szövegeitek is olyanok. Tehát mondjuk, hogyha csak az élvezetet megemlítetted, tehát hogy annak konkrétan minden sora valamilyen óriási nagy igazságot rejt magába. Tehát, hogy szerintem az nincs ember, aki így ne tudna bármelyik sorával valamilyen szempontból hogy azonosulni.
4: A nagy slágerek azok az óriási nagy igazságok. És az a lényege, hogy a hallgató amikor azt gondolja, hogy ugyanez jár a fejembe, csak nem tudtam volna ilyen szépen leírni. Na, ez.
3: És ti meg ne tudtátok.
4: Az jó a Isten, dal, hogy adománya érted.
3: Igen, hogy készült az a dal, hogy szedjük össze a legnagyobb igazságokat. Lehet fél egészség, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt hogy írtátok meg? Zseniális dal.
4: Hát a Roli hozott 4 sort, a refrént, és akkor ott beültünk a Mátéhoz a stúdióba, és akkor ott voltunk. Elkezdtük összeírogatni ezeket a dolgokat, ami a... Figyelj, ez olyan, hogy jönnie kell egy ilyen valaminek, ami, mit tudom én, szerelem, háború, vallás, és akkor egy jó bemondás ahhoz, hogy tudom, úristen, ki ez a lány, vagy valami. Egy ilyen, és akkor utána meg megindul az agyad, mint a lavina, és köré írod életet, nagy tapasztalatait. És hogyha jó szerző vagy, akkor ezeket úgy tudod tolba mondani, hogy annak súlya van. Hát és így akkor leültünk, a Roli ott maradt, amíg felrepett a részét, mi a Mátéval még maradtunk reggelig, hajnalba bementünk a kisboltba, vettünk, mit tudom, egyes sört vagy valami, de akkor már a nem tudom, MP3 lejátszó, már itt volt a dalnak az első verzió, és úgy hallgattuk, és akkor mondom a Máténak, fú, ez nagyon durva lesz.
3: És az lett.
4: És az lett.
3: Nagyon-nagyon jó lett.
4: Egyszerűsége egyébként szerintem az, ami nagyon működtető, hogyha meghallgatod, akkor csak egy ilyen, hát ilyen majdnem regi lüktetés, minimális zenei alap.
3: De hogy a dallama is elképesztően jó. Tehát ez a mindenki tud rá bólogatni, mindenki tud rá ilyen nagyokat egyetérteni, hogy hát ez tényleg így van. Na de majd folytatjuk szünet után, kedves hallgatók. Ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Messzes Balázsral beszélgetek, a Punani Masszívnak az énekesével, és egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékek, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az üzemanyagárak alakulása okot ad rendkívüli Európai Uniós csúcs azonnali összehívására annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten szülessen megoldás, ezt mondta a szlovák miniszterelnök a közösségi médiában is közzétett állásfoglalásában, hozzátéve, hogy ennek szellemében fordul a V4 országokhoz, Magyarország, Csehország és Lengyelország felé. Egyébként a csoport soros elnökségét tölti be Szlovákia. A szlovák miniszterelnök Robert Fico azt mondta, hogy kormányának az a célja, hogy az üzemanyagok árát a lehető legolcsóbban, legalacsonyabb szinten tartsa, ezért alternatív intézkedések kidolgozását tervezik Szlovákiában az árakra vonatkozó jogszabályokra. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. A köztársasági elnöki hivatal egyelőre nem közölte, hogy jelöl-e egy másik szemét Baka András legfőbb ügyésznek, vagy pedig ragaszkodik az eredetileg megnevezetthez. Azt viszont bejelentették, hogy a köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András munkalátogatásra megy az Egyesült Államokba, és ott találkozik az amerikai magyar szervezetek képviselőivel is. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsi elnökévé az országgyűlés. Elfogadták a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasították a képviselők a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az árrestop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek. Azzal indokolják, hogy az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, és éves szinten már csökken az élelmiszerek ára. Az árrestop a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. Befejezték a tavalyi őszi tűzesetben megsérült AV3-as üzem építési munkálatait a Dunai finomítóban. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, közölte a vállalat. A helyreállítás költsége elérte a 18 milliárd forintot.
0: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,2%-os pluszban jár, 153.363 ponton a BUX, a forgalom 5.978 millió forint. 0,1%-kal drágul a MOL 5.180 forinton, az OTP 0,7%-os pluszban 46.550, a Richter 0,2%-kal gyengül 12.870 forint, a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban jár 2.550, gyengül a 4iG 1%-kal 1.616 forinton, érdemi még a forgalma a Cvaknak, amely 2,4%-os pluszban jár 38.500, drágul az Opus 9,1%-kal 289 forint 50 fillére, csökken viszont a Cikpannónia 2,2%-kal 306 forinton jelen pillanatban. A devizapiacon az euróért 361 forint 40 fillért kell adni. Európában a főbb indexek emelkednek 2,1 illetve 6% közötti mértékben. Ez alól csak az olasz tőzsde a kivétel, de ott sem jelentős, kb. 0,1%-os a mínusz mértéke. 1,1464 az euró-dollárral szembeni árfolyama, egy masszív 2-3% közötti esésben a kőolaj világpiaci ára, a Brent $98.33, még az amerikai könnyolaj $93.08 jár, most pontosan $1,300 a palládium, az arany pedig $4,367.70 jár.
0: Időjárás jelentés.
5: Napsütéses, olykor felhős, szeles idő várható, északon keleten lehet esőre, záporra, zivatarra számítani, a csúcsfőmérséklet 16-21 fok között alakul. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval egy órakor a monitorban Somodi Evelin várja önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, én köszönöm egész reggeli délelőtt és kora délutáni figyelmüket, további jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
6: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban, Meszes Balázs, Meszka. A mai vendégem, még ki sem mondtam így a becenevedet egyébként. Az jutott eszembe, és úgy zártuk a beszélgetést a szünet előtt, hogy a nagy sikerekről gondolkodtunk, és említetted, hogy nyilván tudjuk, hogy neked van szóló projekted is, és jó pár éve is van már ez is. És mondod, hogy a nagy áttörés még nem történt meg, vagy legalábbis nem érezted azt. Pont ezen gondolkodtam, hogyha van egy ilyen óriási siker, mint a zenekar, egyébként ott van a te saját projekted is, akkor az egyik jó, mennyire tudja beborítani a másikat? Mennyire nehéz ezen az oldalon kitörni a nagy sikereken túl? Tehát mondjuk a nagy ragyogása ennek mennyire árnyékolja le a lehetőségeket? Vagy éppen ezt nem így kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ez a nagy ragyogás tudja megvilágítani a másikat.
7: Szerintem ez független a kettő. Úgyis betalál az egyik. Én lelkesen írom a dalokat, meg vannak a felületek, amikről beszéltünk, ahol ezek megjelennek. Közönségnek kell ráérezni. Persze a punan is múlt, az tud segíteni, de azért a történelemben látjuk, hogy a szóló projektek azok mindig nehezebben. Van egy Phil Collinsunk, akinek ment, meg a Cikora Robi itthon. Igen. És aztán elég nehéz egy nagy formáció árnyékából csinálni valamit.
6: Összehasonlítjuk, az a probléma? Vagy mi lehet a nehézség?
7: Elképzelhető. Az elején én is összehasonlítottam, kérdezték, hogy én hogyan kategorizálom azt, ami dalokat írok, és akkor mondtam, hogy húzzátok le a két repet, és minden, ami marad, az. De hát ennél sokkal bonyolultabb nyilván a kérdés.
6: Hogyan írsz zenét, hogyan szerzed a zenét, amit te akarsz közölni? Egyáltalán mit akarsz közölni?
7: Mindent, ami jön. Az ilyen ösztönös szerintem. Sokszor jártam futni, meg járok is, az is egy csomószor megindított bennem dolgokat Margit-szigetre. Két koncert, két turné között csomó gondolat van a fejemben. Amúgy ilyen bedolgozóként, meg részszerzőként ott vagyok én a Punaniba is, csak ezeket nem terjesztettem ki teljes dalokra. És aztán jött a Covid, amikor eljött ennek az ideje, és akkor nekiálltam megírni a dolgokat.
6: És mik azok a témák, amik egyébként így megérintenek? Említetted a szerelem, a háború.
7: Hát figyelj, az elején olyan volt, hogy szeretem azt a Motown stílust, amit például a Cikoráik is meg a Charlie csinálgat dalokba, és akkor írtam egy karácsonyi dalt, amit a Tóth Verával éneklünk. Csináltam hozzá videoklipet. Szóval azt tetszett meg nekem ebbe az egészbe, hogy írok egy dalt, kitalálom, hogy hogy szóljon, mint szóljon, szervezek hozzá videoklipet, így az egészet menedzselni. Már jutottam el odáig, hogy szeretnék most már csak a dalszerzéssel foglalkozni, mert baromi fárasztó egyszerre mindent csinálni. A mai napon meg úgy szerzek már dalokat, hogy nekiálltam gitározni is, megtanulni az akkordokat, hogy ne legyek rászorulva senkire. És írtam is már így pár dalt, amiket most Dorogi Péterrel rögzítünk.
6: Te kiket hallgatsz? Hogyha ugye a nagyvilágból ismeríthetünk a zenei palettából, akkor ki van rád hatással? Vagy milyen országoknak a dallamai?
7: Hát ez nagyon vegyes. Ez gyerekkoromtól kezdve volt egy nagyon komoly felépítmény ennek az egésznek, mert én nagyon szerettem a nu metalt, ugye a 90-es évek eleje, meg ugye azért nem tudok elmenni a Guns N' Roses komolyabb albumai mellett, de aztán a 2000-es években meg elkezdődött az elektronikus zenék világkora, úgyhogy az is nagyon magába szippantott. Fatboy Slim, meg Crafty Cuts, meg mindenféle drum and bass-ek. Iszonyatos bulikba jártam. Hát aztán nem tudom, amióta meg komolyabban zenélek azóta, meg nyilván meghallgatok mindenfélét, de kicsit úgy bezártam, hogy arra koncentráljak, amivel foglalkozom. Nekem az működik, nekem az jön be. Sokan azt mondják, hogy nyitottnak kell, és folyamatosan bújni kell az internetet az új előadók iránt. Persze, sorolhatnám én is a hip-hop előadókat, mert mindenkiket, akik inspirálnak, akiket hallgatok, de legtöbbször befelé hallgatok. Meg amúgy szimfonikus zenét hallgatok, meg operát hallgatok, meg nagyolas slágereket.
6: Ez menő.
7: Jó, ezek ilyen kikapcsoló dolgok. Kikapcsolnak, és utána meg vissza jövök magamba, és akkor meg nekiállok zenét én.
6: Gyere, tudom képzelni, ahogy így operát hallgatsz.
7: Azt imádom, a Pavarottit, azt nagyon szeretem.
6: Hogyha már így a zenei palettát szóba hoztuk, akkor azon gondolkodtam, hogy mindig beszélünk róla, hogy kis ország vagyunk, és hogy mekkora az a torta, amit igazából fel lehet osztani. Neked is említetted, hogy több mindenkivel dolgoztál és dolgozol együtt, hogy ezekben a közegekben vannak barátok, vannak barátaid? Lehet nem vetélytársnak, hanem pályatársnak tekinteni a többi zenészt, lehet együtt gondolkodni, mert egyébként én azt látom, hogy megoszlanak erről is a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy jó, együtt dolgozunk, de azért nem járunk össze. Van, aki azt mondja, hogy ilyen a legjobb barátok, akikkel együtt is dolgozik, de hogy vagy ezzel? Lehet igazi barátságokat kötni, amikor ugyanarról a piacról élünk?
7: Megkerülhetetlen. Mindig vannak új előadók, akik bejönnek, értik a gyémánt krajcárjukat, de aztán ott is leomlik a fal, mert hogy mindig ott lesz a közös nevező, hogy zenészek vagyunk. Ezer éve benne vagyunk a szakmában, itt 1 millió backstage történet van a tarsolyunkban, tehát ott megkerülhetetlen, hogy egy Fishing on Orphan, ahol rengeteg zenekar egy kis helyen össze van rakva. Sok a fesztivál, sok a fellépés, azokon általában, ha nem városi napokról beszélünk, vagy valami speciális megjelenésről, akkor mindig több zenekar van. Óhatatlanul kialakulnak a barátságok, de szerintem ez jó is, ennek így kell lennie, mert ha csak mindig a zenésztársainkkal beszélgetnénk, meg a főszervezőkkel, meg szervezőkkel, akkor kicsit uncsi lenne a sztori. De ez itt tök jó, hogy hello, sziasztok, hol voltatok, mit csináltatok, meséljetek már egy kicsit. Ilyen barátságban rengeteg van. És ezek nem felszínes barátságok, hanem tényleg az, hogy annak most született a kislánya, annak ennyi idős a fia, ez történt, azzal az történt, és persze akkor összejönnek közreműködések is, megkerülhetetlen. Hát ezek így születnek ezek a dolgok. Együtt lógunk.
6: Azon gondolkodtam, hogy tudod, hogy hány napot dolgozol?
7: Egy évben?
6: Igen.
7: A fellépéseket tekintjük
6: mindent,
7: csak annak, vagy minden?
6: Mindent össze. Tehát 365-ben hány napot dolgozol? Amikor nem gondolkodsz, és nem éppen fellépsz.
7: Ja, akkor 365. Hogyha az alvás időket kivesszük, de valamikor akkor is koncerttel álmodok. Meg stúdióval, meg ilyenekkel.
6: És neked is van valami olyan, hogy mondjuk így éjszaka felébredsz, hogy álmodsz mondjuk egy dallamot, vagy egy szöveget, és gyorsan le kell írni, fel kell mondani.
7: Volt ilyen, feleségem mondta, hogy te mi a csinálsz? Mondom, megvan az a négy sor, amit kerestem.
6: Az éjszaka jutott eszedbe?
7: Persze.
6: És felmondtad, vagy leírtad?
7: Ne, telefonomba bepötyögtem. Valami rendezvényről értünk haza, épp, hogy elájultunk, és akkor fél államban, úristen, hát erre vágytam.
6: Mi az a, egyébként az a zenei stílus, amit kipróbálnád, de még sose volt rá alkalmad, ami már nagyon határmesdjen állad? Van olyan?
7: Hát beszéltünk itt a nu metalról, meg az ilyenekről, hogy hát én nagyon szerettem volna ilyen zenekarban frontember lenni. De azt azért be kell lássuk, hogy bármennyire is jó a hangom, megvannak a határai, és ami megfelelő a Punani Masszív, vagy saját szóló cuccaim hangtartományának, az nem felel meg abban a stílusban, ami nagyon közel a szívemhez. Hiába szeretnék mondjuk Korn, Rage Against the Machine-t, Metallica-t, Nirvana-t énekelni, vagy Pearl Jam-et énekelni, egyszerűen nem állna jól, mert van, amit nem tudok megcsinálni.
6: Hát igen, de akkor meg a saját stílusodat tudnád kialakítani igazából, és az a hangterjedelem lenne, ami ugye neked megvan. Akkor meg azt szeretnék, hogyha egy új formációról lehet beszélni. Külföldre nem akartál menni zenélni sosem?
7: Á, nem. Én nagyon szeretem ezt az országot. De tényleg, ez olyan kérdés, hogy Amerikába kimennék-e? Persze, de szerintem semmi értelme nincs így két hétre meg hónapra kimenni. Hogyha az életembe adódna lehetőség, hogy 5-10 évre kimenjek, akkor abban látok racionalitást, de így. Meg annyi látnivalóval, most már azért el tudom mondani, hogy ha jól számoljuk, akkor 15 éve, legalább vagy 16, mert a Zagasztikkal is azért pörögtünk szépen az országba. És gondolod, hogy hány éven keresztül én hányszor jártam körbe ezt az országot? Amikor tudom, hogy a borsodi kis településen mennyi a korsósör meg itt.
6: Igen, megértem.
7: Tehát, hogy így annyi mindent tudok, és még annyi szépség van itt. Külföldön voltunk, a Punanival is voltunk, Eurotúron, meg ugye a Zagasztikot is mondtam, ott meg voltunk Spanyolországban. Szóval megadott a lehetőség, de az, hogy én kint éljek, és amúgy meg hány olyan zenész van, aki Magyarországról indult, és ilyen Azi Lazaria is kiment európai turnéra, hát nem hallottunk róla olyan visszajelzéseket, amiket itthon kapott. Pedig nem hiszem, hogy a produkció gyengébb lett volna. Megpróbálták ők is. De innen azért, na. És az elmúlt időszakból, amit mondjuk egy ilyen nagy 20 évre tegyük, akkor Romániából kimentek három fiú, aki a repülőgépen forgatta videoklipet, ennyi. Az a szám itt megpörgött, és viszont látásra nem ment ki innen semmilyen dal. Itt egy dal kell, és akkor Magyarországról meg a Hevesi Tamás kiment a Csíkos Napernyőt, vagy nem is tudom, melyiket játszották az MTV-n. Mikor volt az? Nem lehet innen kitörni. A Hien kint tanult a Juilliardon, tudjuk, hogy mik az eredmények, de hogy meg a Radics Gigi kint dolgozott, a Quincy Jones-nál volt a stúdióban. Az a durva, hogy ezek ilyen pontosan látható és mérhető eredmények, amik nekik csodálatos életre szóló élmények, de nem olyan teljesítmény, hogy nem tudom. Én is nagyon várok, drukkolok, hogy Magyarországról legyen egy olyan nagy kitörés, hogy valaki csinál egy világhírnevet, de
6: szerintem mi lehet azok a...
7: Nem tudom, jó az angolunk.
6: De hát, hogy az ő angoljuk, az tökéletes, meg egyébként tehát a hangjuk is, meg a tehetségük
7: hát
6: is
7: ez
6: abszolút
7: az, hogy minden
6: világ színvonal.
7: Megvan minden egyébként, minden. Ott vannak a csatornák, szerintem tőke is van rá, hogy szétbombázzanak valami felületeket, hogy mindenhová jusson a dal. Egyszerűen nincs Eurovízió. Hányszor voltunk én, és voltak közöttük nagyon jó dalok, nem lett bőle semmi. Valami extrémitás kell.
6: Azon gondolkodtam, hogy neked milyen terveid vannak a saját szóló projekteden belül? Most ott hol tartasz? Tehát, hogyha ha kitörést beszéljük, akkor mi vár rád mondjuk például ezen a területen még idén?
7: Még idén? Csináltam most már másfél lemezt, dalokat ünnepekre, egy csomó videoklippet barátokkal együtt. Ez is egy ilyen mini útkeresés, mint ami megelőzte a Punanit, hogy most tanába jutok el majd a zenei stílusomhoz, ami úgy az enyém tud lenni, az meg ilyen, hogyha Punanira vetítem, akkor ilyen másfél hetés utolsó táncos vonal, és ilyen magyar zenés romás dolgokat csinálok mostanában, és ebbe segítségem nekem a Dorogi Peti, ilyen tök jó hangszere, illetve amit tavaly lehetett hallani, hogy én boxoltam tavaly, és ennek írtam egy bevonuló dalt, és azt baromi jó roma zenészekkel vettem fel, és idén is velük dolgozom, és készül egy album, ami csak ilyen tematikájú dalokat vonultat fel, és itt elég jó kis dalokról beszélünk.
6: Mert ugye neked nem volt ez kérdés, hogy amikor bevonulsz, akkor saját zenére vonuljál be.
7: Hát az abszolút egyértelmű volt. Hát, de most nem, ekkor az ígyszert kihagyni.
6: Az milyen volt? Mennyire volt komfortzónán kívüli történet az a Starbucks-os időszak, felkészülés, a mérkőzés?
7: Jó leső érzés volt, hogy amúgy a sport nem állt tőlem távol. Ez a fajta sport, ez még nem volt ilyen az életemben. Azt most nem számítanám ide, hogy általános iskolába kungfúztam, mert annak semmi köze nincs ehhez, hogy egy kisgyerek mit csinál a Bruce Lee plakát előtt. Ez jól esett nagyon. Az egész felkészülési időszak, én a Madárfészek klubban voltam, ott többször is találkoztunk madárral, baromi jó sportembereket ismertem meg, és mind a mai napig járok is boxolni. Jót tett a fizikumomnak, jót tett a lelkemnek.
6: Megmaradt a box az életed részeként?
7: Meg, nagyon szeretem. Sokáig fociztam, csak aztán ott

0: állapotban voltál? Milyen tanácsokkal indultál el aztán?
1: Nem volt egy tanács. Ez komoly volt. Figyelj, de hát olyan volt, mint bármilyen színpadra felmenni, show műsor, csak utána a ringben ott a csépelés van. Az egy kicsit más, de hát nyilván nem úgy mentem oda, hogy nem kesztyűztem volna előtte legalább 50-et, szóval ez benne volt. Amit sajnálok az, hogy a párosítás az nem a legszerencsésebb volt. De azt hiszem, a maximumot kihoztam a történetből.
0: Egyébként érdekes, mert többen voltak már a műsor vendége azok közül, akik a boxos témában is szerepeltek, és érdekes, hogy mindenki azt mondta, hogy az egy ilyen leírhatatlan érzés, ami akkor volt bennük, amikor már mentek tényleg a ring irányába, és hogy be kellett lépni a szorítóba. Ezt mondta az Iván, szerintem a Németh Kristóf is ezt mondta, és Idi is.
1: A lámpalázis eufória.
0: Igen, valami
1: csodálatos keveréke.
0: Elképesztő keverék volt az.
1: Az első kiúzanító pofonig.
0: Igen.
1: De nagyon jó élmény, tényleg. Én magamat kisgyerekként simán elképzeltem. Tehát amikor, ugye 80-as éveken születtem, amikor kisgyerek voltam, akkor volt a boxnak a virágkora. Kokó, Erdei Zsolt. Itthon. És akkor külföldön ne is beszéljünk róla, hogy mik voltak akkor. Tysont nézni, meg ezek kisgyerekként. Nem volt ez az elérés, amiről beszélünk, ez visszatérő téma, hogy nem volt itt okostelefon, meg ilyenek, hanem a tévébe adták, akkor mindenki tudta. És egy zenével visszatérve az egy csodálatos műsor volt, amikor a Michael Jackson új videoklippel jött, és azt mondták, hogy pénteken este 8-kor a Michael Jacksonnak az új videoklipje jön az MTV-n. És akkor azt mindenki tudta. Szerencsés akik külföldről kaptak egy videót, akkor azt fel is vették, így jöttek be a dolgok. És akkor annak presztízse volt minden dolognak.
0: Az egy ilyen tévi aranykora volt szerintem az a 80-as évek, nekünk
1: aztán
0: meg amikor...
1: Aztán jött a Barátok közt.
0: Igen, igen. Nekünk meg egy picit később ott a 90-es években, amikor már így tényleg az a korszak eljött, hogy abszolút amerikai filmeket lehetett nézni, és nem csak egy hangon volt szinkronizálva minden, hanem...
1: Ja, az alábeszélés ott a csodálatos volt.
0: Hanem többen. Úgyhogy valóban egy nagyon klassz korszak volt, és tényleg egyébként azokért, kár azokért a tévéadásokért. Nyilván most már ez a premier, tehát hogy így minden így magatoknak megy. Tehát a felületeket is ti választjátok, meg hogy mikor lesz a klip premier, a bemutató, tehát hogy most a más oldalra kell dolgozni.
1: Hát azért mondtam, hogy kicsit elfáradtam ebben. Igen, mert ez egy munka. Azért vannak a menedzserek, meg a social, meg minden, hogy a menedzser régen is volt, de most akkor lettek socialösök, meg nem tudom, és akkor ők csinálnak. Menedzsen, és akkor így tudod, minden le van osztva.
0: Igen.
1: És az a legjobb leosztás, hogyha a zenész csak a zenével foglalkozik.
0: Mert az egy ilyen áldásos állapot,
1: ja.
0: Amikor másra nem kell figyelni, és amikor nem a zenével foglalkozol, akkor te mivel kapcsolódsz ki? Tudod, a 365 napot ledolgozod, igen, és akkor maradott még néhány óra, vagy valami.
1: Hát figyelj, hétköznapom az úgy néz ki, hogy most 8 éves a kislányom, és gyakorlatilag 2,5 éves kora óta hordom reggel az óvodába, és akkor vissza, utána az iskolába, és akkor vissza, és most itt tartunk. Aztán hétköznap meg dalszerzés, haverkodás, sportolás, moziba járás, sok, azt imádom. Az is halálom volt, amikor eltörték. Délelőtti mozit kézzel, de megtörtében elmentem, ez a Covid előtti időszak. Imádtam elmenni délelőtt moziba. 10, minden le van tudva, 10 óra, és bennülök, senki sehol, nyugodtan megnézel egy film. És egyszerűen a diákok dolgozhatnak csak ilyen helyeken, és kérdezi tőlem a srác, hogy ne haragudj, te mit keresel itt? Hát mondom, moziba jöttem. Most? Hát mondom, ne haragudj, mi között neked hozzá, hogy én mikor dolgozom, vagy teljesen ledöbbente, hogy micsoda kérdés volt ez, hogy én mit keresek. Most már lehet menni megint délelőtt. Szóval azokat nagyon szeretem. Az kikapcsolt.
0: És olvasni?
1: Azt is szeretem, nagyon rengeteg könyv van.
0: Mit olvasol? És mit nézel a moziba? Milyen témák érdekelnek a világból?
1: Megvan az összes Havas Henrik. Tényleg a tanár urat, azt nagyon szeretem a könyveit. Amikor nagyon megszerettem az olvasás, Beat generáció. Abszolút. Kerouac, s a többiek. Azt szerettem a legjobban. Tőlük minden megvan.
0: És a moziba mit nézel? Mit néztél?
1: Hát egyre kevesebb dolgot nézek a moziba, mert ugye minden streamingre készül. És pont most olvastam, hogy a Nolannek jön ugye az Odüsszeája, és hogy még meddig lett így a Matt Damon nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy vajon, hogy mindenképpen el kellett, hogy vállalja ezt a filmet, mert nem lehet tudni, hogy mikor ad a stúdió még egyszer ilyen költségvetést, ennyi statisztát, meg ennyi helyszínt egy produkciónak. És akkor erre mondta Nolan, hogy valóban tényleg régen volt ilyen, hogy Új-Zélandon át Angliáig minden, hova el tudnak menni, és nem csak stúdióba, hanem helyszíneken forgatni, hatalmas tábokkal. Ugye ez a kardos, szandálos filmek,

0: CGI-re jellemző, hatalmas, de hogy most meg már tudod CGI, meg kisképernyőre, egyre nehezebb beülni olyan filmre, ami szerzői. Pedig én nagyon szeretem az ilyen hangulatú dolgokat.
1: Színház?
0: Most ott régen voltam, nem is tudom, hogy mit néztem. Woody Allen? Kern András volt a főszereplő.
1: Majdnem.
0: Majdnem, de a Jászlóüres Szemet azt láttam. De a színházat is szeretem. Gyerekkoromban sokat jártunk, annyi az állandóan vitt minket. Vagy Kaposvárra, Csiki Gergelybe, vagy Pécsre. Sokat néztünk.
1: Mennyire vagy kritikus, akár magaddal, akár a világgal szemben?
0: Ha az is vagyok, már vagyok annyira tapasztalt, hogy rájöttem, hogy az embereket nem érdekli az igazság. És csak annak mondom el a véleményetek, aki kérdezi. Nem érdekli az embereket.
1: Megértik egyébként az emberek szerinted? Akkor is, hogyha kérdezik.
0: Figyelj. Megértik. Hogyha leszűrnek belőle valamit, és egy kicsit a magukévá teszik, akkor már megérte.
1: Igen, csak hogyha az embernek elmondják az igazságot, tudod, azt mondják, hogy betörik a fejjel, vagy legalábbis az egó néha.
0: Mondom, hogy nem szeretik az emberek. Igen. Figyelj, hogy attól, mert neked van egy tükröd, attól még nem kell oda tartani az emberek felé. Az lehet, hogy én felismerem magamba, hogy tök jó dumálhatnékom van, nagyon jó ráérzek emberekre, tök jó rezonálok velük, tudom, hogy mi bánthatja, tudom, hogy mi játszódik le bennem, és ettől még nem feltétlen kíváncsi erre. Ez veszélyes játék a nagy ittóvaró hangárni a hangyák között.
1: Te csinálnál más, hogy bármit, így a saját életedben, munkásságodban?
0: Nem. És most visszatérünk a hithez. Hát, hogyha most így hirtelen 180 fokot váltanék, akkor lehet, hogy megijednék, hogy tehát, hogy eddig mindig hittem magamban, meg abban, hogy a dolgok nem ok nélkül valóak, és lehet, hogy megijednék, hogy elrontottam. Nem, mert akkor is megveregetném a vállamat. Figyeljenek, így kellett lennie.
1: De jó. Ez egyébként egy tök jó végszó volt. És én úgy beszélgetnék még veled tovább, de erre a mai adásra csak ennyi idő jutott. Hol lehet benneteket legközelebb látni, azt azért még elmondod. Így most a nyáron például. Téged vagy benneteket?
0: Programnaptár?
1: Igen.
0: Még lesz nagyon
1: csapjuk
0: sok minden.
1: Fel.
0: Hát most nem sokára Nyergesújfalun játszunk a Masszívfal, aztán játszom a szóló projektemmel a Balatonon, több helyen is, meg DJ-zek a Tilos a Tilosban jövő héten. Ha valaki arra jár, olasz est.
1: Ó, de jó.
0: Olasz est, az nagyon jó lesz. Hát bárhol lehet velünk találkozni.
1: Én úgy örülök, hogy ma itt voltál a rádióval, is találkoztunk és beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon sok sikert kívánok neked minden fronton, áttöréshez is, meg a meglévőknek a sikereihez is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígandával című magazinműsor. Meszkával beszélgettem, a Punani Masszív énekesével, Meszes Balázzsal. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken, és hát a rádióban is lesz ismétlés, tartsanak akkor is velünk tovább. Havi kellős rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című hír és elemző műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Somodi Evelin. Jövünk is a friss hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az üzemanyagárak alakulása okot ad rendkívüli Európai Uniós csúcs azonnali összehívására annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten születhessen megoldás, jelentette ki a szlovák miniszterelnök a közösségi médiában is közzétett állásfoglalásában. Ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is. Robert Fico szerint visszás, hogy a jelenlegi benzin és dízelárak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető kihatásaival. A szlovák miniszterelnök kijelentette, kormányának az a célja, hogy az üzemanyagok árát az unió olcsóbb felének tartományában tartsa. Ezért alternatív intézkedések kidolgozását tervezik, az árakra vonatkozó jogszabályokra és a Slovnaft olajfinomítóval történő jó együttműködésre támaszkodva. Szakértők szerint fizikailag megoldható az orosz gázról való teljes leválás egy év múlva, mert 6 irányból is érkezik vezeték az országba. Leginkább LNG, vagyis cseppfolyósított gáz, valamint azeri, török és norvég energiahordozó érkezhet. A beszerzési ár viszont egészen biztosan magasabb lesz. Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét kérdeztük.
6: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért ilyen 70-80%-a orosz forrásból történt. De igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Ami jöhet Magyarországra, és ami ugye Magyarországot elláthatja, egyrészt az LNG, ez a cseppfolyós gáz, már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is.
5: Jelentős korrekcióba fordult az olajpiac, miután sajtóértesülések szerint Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokádot. A bejelentés csökkentette a piaci szereplők ellátási félelmeit, ezért az olaj ára esni kezdett. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszeskián találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremthet a konfliktus enyhítésére. Egyébként tovább csökken most a kőolaj ára, 2,8%-os mínusz után a Brent hordonként $97.53, az észak-amerikai könnyűolaj 2,6%-os mínusz után hordonként $93.28. Lezárta 500 millió eurós kötvény kibocsátásához kapcsolódó szerződéseinek aláírását a MOL. A tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg. Az 5 éves futamidejű papír hozama 4,86%. A kötvényeket az ír értéktőzsde Euronext Dublin kereskedési platformjára devezik be. A MOL tegnap bejelentette, hogy horvát leányvállalata az INA szeptember elején sikeresen elindította új késleltetett kokszoló egységét. Jelenleg 70%-os kapacitással üzemel. A MOL csoport gázolaj termelése mostantól éves szinten mintegy 500 000 tonnával magasabb. És befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai finomítóban. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a MOL 100 halombattai finomítója, közölte a vállalat. A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 2%-os mínuszban 152.754 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma elérte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,6%-ot gyengül 5.145 forintra, az OTP 0,5%-os pluszban 46.450 forint, a Richter 1%-ot esik 12.770 forintra, és a Magyar Telekom 0,3%-os mínusz után 2.546 forint. Európában inkább emelkedés jellemző, a londoni FTSE-nál 0,2%, a német DAX-nál 0,5%, a párizsi CAC-nál 0,6%, a spanyol mutató 0,8%-os pluszban, az olasz börze 0,2%-ot gyengül. A banközi devizapiacon az euró értéke most 361 forint 36 fillér, az amerikai dollárért 315 forintot és 15 fillért kell fizetni. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. A köztársasági elnöki hivatal egyelőre nem közölte, hogy jelöl-e másik személyt Baka András legfőbb ügyésznek, vagy pedig ragaszkodik az eredetileg megnevezett Szatmári Zoltánhoz. Azt viszont bejelentették, hogy a köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt, közölte a Sándor Palota. A közlemény szerint Baka András munkalátogatásra utazik az Egyesült Államokba, találkozik az amerikai magyar szervezetek képviselőivel is. Délelőtt újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. Tar Zoltán az újranyitásról szóló Facebook bejegyzésében azt írta, a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi, hogy folyik a tárlat szakmai átvilágítása. Hosszú sor várt az újranyitásra, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, a múzeum átmeneti bezárásának célja az volt, hogy megtörténjen az intézmény üzemeltetéséhez szükséges jogi keretek kialakítása. Tájékoztatása szerint ezzel egy időben elindult a szakmai átvilágítás is, ez azonban jelentősen hosszabb időt igényel. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára, hogy aki szeretné látni a szakmai körökben heves vitákat generált kiállítást, az megtehesse, közölte a tárca vezető. Tar Zoltán szeptember 15-én jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, valamint azt, hogy megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, és felülvizsgálják az intézmény működését. A magyar gáztárolók szeptember közepén 72,6%-os töltöttségen álltak, meghaladva a 68,7%-os uniós átlagot. Ez a fűtési szezon előtt jelentős biztonsági tartalékot ad. Szakértők szerint a hazai gazdaság sebezhetősége elsősorban nem az ellátás biztonságban, hanem az energia árában keresendő. Magyarország energiaigényének jelentős részét importból fedezi, gazdasága pedig az uniós átlagnál jóval energiaintenzívebb. A drágább olaj növeli a közlekedés, a logisztika és az ipari termelés költségeit. A magasabb gázár közvetlenül érinti az energiaigényes vállalatokat, és az áramárakra is hatással lehet. Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag- és energiaipari, valamint hadiipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára Kijevben, Dnipropetrovszk, Poltava és Odessa megyében, közölte a moszkvai Védelmi Minisztérium. A tárca szerint az orosz légvédelem csaknem 300 ukrán drót lőtt le 15 régió felett. A szamarai régió polgári infrastruktúrájában károkat okozott a több tucat drónnal végrehajtott éjszakai dróntámadás, amelynek célpontjai ipari létesítmények voltak.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is napos idő várható felhőátvonulásokkal, az ország északkeleti keleti felén lehet számítani esőre, illetve záporra. A szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat, napközben 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
5: Németországban a mérsékelt középpártok visszaszorulása mellett a politikai eltolódás és a lakossági elégedetlenség hatására a szélsőségek törtek előre a legutóbbi tartományi választásokon. Berlinben a lakhatási válság megoldását és a lakások államosítását ígérő radikális baloldali Die Linke végzett az élen, míg Mecklenburg Elő-Pomerániában a radikális jobboldali AfD aratott győzelmet. A szélsőségek népszerűsége különösen a fiatalok körében szembetűnő, akiknél már szinte kivétel nélkül ez a két párt tömörülés számít a legerősebbnek. Miközben a Die Linke esetleges koalíciós szerepvállalását a párton belüli antiszemita hangok hátráltatják, addig az AfD sikeresen működik a fősodorbeli berendezkedéssel szembeni protestpártként. Ez a protest jelleg a szavazóknak még azt is zárójelbe teszi, hogy az AfD vezetésében és belső vonalában számos személyes és ideológiai ellentmondás feszül. A németországi tartományi választásokról Stefan Csabát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját Németh László kérdezte a Reggeli Monitorban.
2: Úgy látják sokan, hogy Németországban a belpolitikai helyzet alapján ezek a közép vagy középre sorolható pártok vannak visszaszorulóban, mondjuk így elegánsan, és hát szélről érkeznek az új kihívók. Ön is így látja?
7: Én is így látom, ez egy teljesen pontos megfogalmazás. Ugye az előző két hétben három tartományi választás volt, 166-ról már sokat beszéltek, de most a Mecklenburg Elő-Pomeránia és a berlini mindkét esetben kelet-németországi tartományokban a szélsőségek nyertek. Berlin esetén ez a Die Linke, a baloldal pártot jelenti, akik radikálisan baloldalinak számítanak. Mecklenburg Elő-Pomerániában pedig az AfD nyert, most már másodjára egy hónapon belül, ők pedig a radikális jobboldalnak számítanak. És a szélsőségek előre törését, ha egy másik statisztikát be akarok hozni, az is mutatja, például okáért a fiatalok körében már egyértelműen vagy a Die Linke, vagy az AfD szokott a legerősebb lenni minden statisztikában. Tartománytól függően változó éppen melyik, de ez már általánosan igaz.
2: Nézzük meg egy kicsit ezt a bizonyos Die Linkét, ugye a baloldali szélsőséget, vagy szélsőségnek mondott szervezetet. Ők mit tűztek a zászlajukra? Tehát ezek ilyen klasszikus baloldali értékeket kell elképzelni, hogy támogatjuk a kis embereket, a lakhatást, mindenkinek lesz munkája, stb.?
7: Berlinben a lakhatás volt az egyértelmű probléma. Nagyon magasak helyben a albérleti árak, nehéz lakáshoz jutni. Körülbelül 1,4 millió plusz lakásra lenne szükségük ahhoz, hogy különböző igényeket kiszolgálják. Egyébként minden pártnak ez volt a fő kampánytémája, nem csak a Die Linkének, ami viszont a fontos volt, hogy a Die Linkének hitték el a választók, hogy ezt akár meg is tudná oldani, hiszen itt van egy olyan fönnálló kérdés, hogy rengeteg olyan nagy cég van Berlinben, akik kiadnak lakásokat, és a Die Linkének az egyik fő üzenete az volt, hogy ezeket a lakásokat lényegében államosítani kellene, jogilag nem pontos megfogalmazás, de a tartományi állam tulajdonába venni, és aztán ők döntik el, hogy hogyan és miképpen kiadni másoknak. Ezen túl az is valóban igaz, az már inkább országos szinten igaz, hogy ugye klasszikus baloldali módon a Die Linke az a megélhetésre fókuszál, ugye a gazdasági növekedés mellett az infláció is nő, a szövetségi kormány a nyugdíjakat is meg akarja vágni, a Die Linke ezek ellen szólal fel. A szélsőségessége az talán inkább külpolitikában, illetve az Izraellel kapcsolatos véleményekben merül fel, ugye van egy nagyon erős antiszemita része a pártnak, amit a pártvezetés próbál elrejteni, mert Németországban az antiszemitizmus az korán sem népszerű, fogalmazzunk így. És egyébként még egy mondat, Berlinben is az lesz a döntő, ha arról beszélünk, hogy most végül is akkor a baloldal fogja vezetni a következő kormányt, hogy a lehetséges koalíciós partnerek, a zöldek, meg a szociáldemokraták az úgy látják-e, hogy az antiszemitizmus a párton belül helyben kellően le van szorítva ahhoz, hogy normális együttműködést tudjon ez garantálni a pártok között.
2: És úgy látják, vagy még nem tudjuk, hogy mit látnak?
7: Igen, ez pontosan így van. Jelenleg, én nem mondanám esélyesnek, de még az is lehetséges, hogy mégiscsak a vesztett CDU-val alakítanak egy CDU, szociáldemokrata, zöldek koalíciót, a többség meg lenne, még ha a zöldek azt is kommunikálják, hogy inkább a baloldal felé sorolnának. De még egyszer itt az lesz a kérdés, hogy meg lesznek-e eléggé győzve arról a zöldek és a szociáldemokraták, hogy nem túl erős az antiszemita befolyás a Die Linken belül.
2: Nézzük a másik oldalt, mondjuk így az AfD-t. Ugye ők már régebb óta szerepelnek, és hát viszonylag mondhatni, hogy növekvő népszerűséggel vesznek részt a német politikai életben. És hát nagyon-nagyon érdekes, nyilván ezt majd szociológiailag, illetve politológiailag is megfejti valaki, hogy egy szélső jobboldali párt, aminek az élén egy bevallottan leszbikus valaki áll, egy menekült hölgyel él együtt, örökbefogadott gyerekekkel, tehát meleg párt.
7: És Svájcban.
2: Ezt hogy rakják össze a szavazók? Vagy ott nekik ez is belefér?
7: Több oldalról lehet megvizsgálni egy kérdést. Én azt mondanám, hogy bár ez valóban egy ellentmondás, az AfD-t még mindig az segíti a legjobban, hogy sikeresen tud fellépni egy olyan protestpártként, ami igazából a meglévő politikai berendezkedés ellen szól. Tehát egy AfD szavazó az nem biztos, hogy azért fog szavazni a pártra, mert azt gondolja, hogy Alice Weidel egy olyan jó jelölt, lehet, hogy más jelölteket fog az AfD-n belül sokkal jobb jelöltnek találni, hanem azért szavaz a pártra, mert üzenni akar a középpártoknak, a CDU-nak, a szociáldemokratáknak, talán már néha a zöldeknek is, hogy az a berendezkedés, ami a mostani Németországot irányítja, az számára elfogadhatatlan. Így ezek az AfD-n, ezek az ellentmondások teljes mértékben beleférnek, sőt, az AfD-n belüli ellentmondások is beleférnek, egyáltalán nem egy egységes pártról lehet beszélni, csak mivel annyira jó helyzetben vannak azzal kapcsolatban, hogy effektíven tudnak kommunikálni a mostani középpártok ellen, ezért a párton kívül, a szavazóknál, sem a párton belül a pártagokat ezek az ellentmondások nem zavarják eléggé ahhoz, hogy baj legyen belőle.
5: Az elmúlt percekben Stefán Csabát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
5: Mindenről pedig Nagy Andrással, az Erste részvény elemzőjével beszélgetek. Szervusz, üdvözöllek az adásban.
8: Üdvözöllek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
5: Ugye hamarosan megismerhetjük a Magyar Nemzeti Bank kamat döntését. Mi az, amit vártok az Erste-nél? Jöhet-e újabb lépés ez ügyben, vagy inkább stagnálás jöhet a kamatszintekkel kapcsolatban?
8: Valószínűleg változatlan 5,5%-on fogja tartani. az MNB az alapkamatot, igazából minden elemző, aki adott várakozást a Bloombergnek erre vonatkozóan, ők arra számítanak körülbelül mind a 20 elemző, hogy változatlanul 5,5%-on fogja tartani az MNB a kamatot. Ugye korábban már voltak erről megjelent hírek, és ugye pont a Bloombergen jelent meg névtelen MNB-s forrásra hivatkozva, hogy valószínűleg tartani fognak, és hát ezt várja a piac is. Ezen kívül, vagy ennél, ami talán izgalmasabb lesz, az majd az jegybanknak a friss gazdasági előrejelzése. Ugye a főszámokat már ma közzé fogják tenni, a frissített inflációs, illetve a frissített növekedési előrejelzést. Az ezzel kapcsolatos részletek azok majd csak csütörtökön fognak megjelenni, de hát a lényeget, a főszámokat már ma megismerhetjük, úgyhogy szerintem ezt, illetve alapvetően a jegybanki kommunikáció az, ami érdekes a mai kamat döntéssel kapcsolatban.
5: Érdekes módon azért most úgy változóban van az euró-forint árfolyam, de akkor ez nem a kamat döntéssel indokolható, jól látom?
8: Hát eléggé hullámzó a mai kereskedés, mind deviza, mind részvénypiacok tekintetében. Ugye alapvetően egy negatív hangulatban indult a mai nap, ez a részvénypiacokon csökkenés jelentett, euróforintban pedig emelkedést. Aztán napközben, kora délelőtti órákban egy elég nagy fordulatot láttunk a piacon. Ennek az oka az, hogy az olajárak azok viszonylag lendületesen elkezdtek csökkenni, csak nem 3%-os mínuszban tartózkodik már például a WTI típusú kőolajnak az árfolyama, ez ilyen 93 dollár környéki szintet jelent. Itt a mögöttes magyarázat az az, hogy olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amely szerint Irán hajlik a hormuszi szoros megnyitására, és bizonyos feltételek esetén ezt akár 7 napon belül meg is valósíthatják. Itt elsősorban arra vonatkozik, hogy Amerika oldja fel az Iránnal szembeni blokkádot a szorosban, csökkentse Amerika katonai jelenlétet a hormuszi szoros környékén, illetve hogy a befagyasztott iráni vagyonnak egy részét legalább oldják fel. Hát majd meglátjuk, hogy Amerika erre mit fog reagálni, de minden esetre a reakció az pozitív, mindenki egy kicsit bizakodóbb lett, ami megnyilvánul egyrészt az olajár csökkenésében, másrészt a részvénypiacok azok felfelé vették az irányt, és hát a forint az alapvetően erősödött egészen nagyjából az elmúlt 10 percig, az elmúlt 10 percben viszont inkább egy picit gyengültünk, jelenleg 362 forintot kell adni 1 euróért cserébe a bankközi piacon.
5: Mi a helyzet a tőzsdei parketten? Említetted a hangulatot, de a konkrét számokkal mi a helyzet, illetve érdekes, hogy a MOL-nál is van egy 0,6%-os mínusz, ez mennyiben indokolható a ma megismert hírekkel a MOL részéről?
8: A magyar részvénypiac az alapvetően kimarad ebből a mérsékelt optimizmusból, ami Nyugat-Európában tapasztalható. Nyugat-Európában jellemzően ilyen 0,4-0,5% körüli emelkedések vannak, főként a ciklikus részvényeket veszik légitársaságok, bankok, és hát ezzel párhuzamosan adják az energiacégeket, hiszen a csökkenő olajár az nem kedves számukra. Ilyen szempontból hasonló minta van itthon is. Emelkedik az OTP, 0,4%-os emelkedés követően 46.400 forinton áll az árfolyam, és hát csökken a MOL 0,8%-kal 5.135 forinton állunk. A MOL-nál, amik megjelentek, ilyen vállalatspecifikus hírek, azok alapvetően inkább pozitívak, vagy vártnak megfelelőek. Ugye kettő ilyen hír volt, az egyik az az, hogy a úgynevezett OB3-as üzem, ugye ez a Szálfalombattai finomítónak az egyik egysége, ahol tavaly októberben keletkezett tűz, itt befejeződött a javítás, közel egy évet vett igénybe, és október során már újraindulhat a termelés, addig ugye egy ilyen előkészületek zajlanak még meg próbatermelés. Ez azért várható volt, korábban is kommunikálták már, hogy nagyjából ezen a héten fognak végezni a munkával, tehát ilyen szempontból egy vártnak megfelelő, de mégiscsak pozitív hír, hogy visszaállhat teljes kapacitásra a termelés. A másik MOL-hoz kötődő hír pedig az volt, hogy a riekai finomító esetében elkészült egy egy fejlesztés vagy egy beruházás. Itt is azt lehet mondani, hogy ez egy pozitív hír, hiszen nagyobb lesz a dízel kihozatal, rugalmasabb működésre lesz képes a finomító, viszont ez is egy vártnak megfelelő, ugye ez egy kommunikált beruházási programnak megfelelő történés vagy lépés. Tehát ilyen szempontból ezeknek árfolyam mozgást nem kellett volna kiváltaniuk. És hogy tovább menjünk a magyar részvénypiacon, egy 1% körüli csökkenés van a Richternél, 12.770 forintonál, és hát kismértékben 0,4%-kal csökken a Magyar Telekom, 2.544 forinton állunk. Összességében a BUX Index az 0,2-0,3%-ot csökken, hiszen a blue chip papírok közül csak az OTP emelkedik, és ez a BUX Index esetében jelenleg 152.613 pontot eredményez.
5: Nagy Andrásnak, az Erste részvényelemzőjének nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és további jó munkát, szép napot kívánok neked, szervusz!
8: További szép napot kívánok!
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok? Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
5: És azzal folytatjuk, hogy Magyarországnak egy éve van arra, hogy teljesen leváljon az orosz gáz felhasználásról. Az Európai Unió tagállamai számára 2027. októberre a végső határidő, ameddig teljesen fel kell számolniuk az orosz földgáz importját. Bár Magyarország korábban felmentéseket kapott az orosz energiahordozók beszerzésére, a moratóriumok lejárnak. Energetikai szakértők szerint fizikailag megoldható a leválás, hiszen jelenleg 6 irányból érkezik vezeték az országba, amelyeken keresztül egyebek mellett azeri, norvég, illetve török gáz érkezhet, valamint több irányból globális LNG, vagyis csepp folyósított földgáz. A beszerzési ár viszont egészen biztosan magasabb lesz, mint korábban. Debreceni Csabával, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével Péli Nagy Kata beszélgetett a részletekről.
9: Jelenleg a magyar gázimport 75%-a Oroszországból származik az adatok szerint, ez 4,5 milliárd köbmétert jelent évente. Ezen kívül van a Gazprommal egy hosszú távú szerződés, amit még 2021-ben kötött a kormányzat. 2027. októberére az Európai Unió szorgalmazza, hogy leváljon Magyarország az orosz gázról. Ezeket kéne valahogy összehozni, hogy optimális legyen a magyar gazdaság számára is. Az első kérdés azért mégis számomra az, hogy ha van egy hosszú távú szerződés, akkor ezt fel lehet-e bontani? Vagy melyik fél bonthatja fel? Hogyan néz ez ki jogilag? Először azt gondolom, ezt kéne tisztázni.
6: Ebben a kérdésben az a jó, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan ez azért mind a két fél részéről jogászok tömkelegével áttézett, megszignózott szerződés. Úgyhogy ennek a felbontása szerintem egyrészt nem is egyszerű, másrészt kötbért is jelenthet. Ugye nem tudjuk azt se, hogy valamilyen háttéralkú alapján talán az Európai Unió ehhez hogyan járul hozzá mondjuk a felbontásához, tehát például a segítésében, de igazából a helyzeten az azért nem változtat, hogy 2027. októberétől, tehát most már igazából azt mondhatjuk, hogy egy év múlva Magyarországnak a teljes gázfogyasztását azt Oroszországon kívüli forrásból és nyersanyagból kell megoldania.
9: Van 6 olyan betáplálási pont a határon keresztül érkező gázvezetékek nyomán, ahol elvileg fizikailag megoldható az, hogy leváljunk az orosz gázról. Itt a kérdés az, hogy milyen fajta gáz jöhet ide, honnan és mennyiért? Hogy látod a variációkat?
6: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért ilyen 70-80%-a orosz forrásból történt, de igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Tehát, hogy maga a technika, a technológia az rendelkezésre áll és készen van. Ami nyilvánvalóan egy kicsit még ügyködni kell, az természetesen a különböző szerződések, papírmunkák, diplomáciai munkák, azonban ez egy olyan dolog, amit szerintem nagyon nehéz és nem is nagyon tudunk innen megfejteni. A lényeg az, hogy technikailag lehetséges, ami jöhet Magyarországra és ami ugye Magyarországot elláthatja. Egyrészt az LNG ez a csepp folyós gáz. Már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is szerződése. Persze nyilván ezek olyan mennyiségekre vonatkoznak, ami azért ezt a 7-7,5 milliárd köbmétert nem fogja tudni pótolni. De azt gondolom, hogy itt azért a döntéshozók afelé vannak, még több ilyen LNG szerződésünk legyen, és egyébként itt a horvátországi Krük terminálnál tud ez igazából Magyarországra becsatlakozni. Ez az egyik vezős, ugye az LNG-ről mindig azt mondjuk, meg azt mondják, hogy ez egy másfajta technika, mert ugye, hogy le kell hűteni annyira a gáz, hogy cseppfolyóssá váljon, és hogy emiatt ez drágább, de igazából a iparági szakembereket, hogyha megkérdezünk, akkor ők azt mondják, hogy azért ilyen 25-30 euró per megawatt áron azért az LNG már bőven megéri, tehát nem extrémül drága a sima, tehát a megszokott halmazállapotú gázhoz képest. A különböző interkonnektoroknak a révén, ez ugye a szlovák, osztrák, illetve a román interkonnektoroknak a jó voltából, vagy a velük való szerződésben nyugat-európai gázt is tud Magyarország vásárolni. Ez az, amiről nagyon sokat lehet hallani a hírekben, ugye ez a holland TTF gáz, ami igazából egy észak-tengeri, tehát ugye a norvég mezőkről származó földgáz. Aztán, hogy az LNG persze egy kicsit visszatérve honnan jön, ugye ez nyilván Amerikával is van szerződése Magyarországnak, van ugye Franciaországgal, és hát ugye azért még vannak nagy LNG kitermelők. Igaz, hogy azért az LNG-nek itt az iráni háború az nem tett jót, hiszen például Katar is az egyik legnagyobb LNG kitermelő, ami azért most földrajzilag nincsen pont békés helyszínen.
9: Azért itt Szerbiában a balkáni áramlatot is, ha megemlítjük, onnan azeri és török gáz még jöhet, de ugye itt nagyon fontos az ár. Tehát eddig nem véletlenül az orosz gázt használtuk, mert ez nézett ki úgy, hogy a lehető legolcsóbb, a szállítást és a beszerzést illetően is. A többi verziót, ha végignézzük, melyik lehet versenyképes ehhez képest?
6: Az orosz gáznál azért itt az elmúlt időszakban ugye azért nagyon sokszor volt az, hogy nem is pontosan tudtuk, hogy mennyi az ár, az biztos, hogy olcsóbb, és azért az elmúlt igazából, hogyha 2022 előtti Európára gondolunk, és itt nem csak Magyarországra, azért Európának a különböző ipar, vegyiparban azért a nagy versenyelőnyét, egyik nagy versenyelőnyét az jelentette, hogy ugye orosz gáz által működött, ami valószínűleg azért olcsóbb volt, mint például a nyugati, tehát ugye a norvég kitermelésű, aztán régebben is volt persze LNG, de ez ennyire nem volt elterjedt, ugye ez itt a 2022-es események után kezdett el igazából elterjedni. Egy biztos, természetesen ezek az új beszerzések drágábbak lesznek, és ezt már látjuk azért, hogyha megnézzük a nagyobb nyugat-európai, például tőzsdei cégeket, amikről azért negyedévente látunk kitekintést, hogy milyen pénzügyi számai vannak, attól függetlenül, hogy azért az európai ipar most egy kicsit nehéz időszakában van, az azért látszik, hogy a különböző energia költségek azok növekedtek, és ennek egy része biztos, hogy azért van, mert nagyon sokan már leváltak, vagy jelentős utat tettek meg az irány, leváljanak az orosz gázról, úgyhogy hát sajnos ezzel kapcsolatban nem nagyon lehet optimista és pozitív híreket közölni, valószínűleg azért ennek a gáznak, vagy az ilyenfajta gáznak, és teljesen mindegy, hogy LNG-ről, vagy a norvég gázmezőről származót nézzük, valószínűleg drágább lesz, mint az eddigi beszerzett gázfajta.
10: Az elmúlt percekben Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét hallották, és ez volt már az egy órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A híreket Nagy Károly állította össze, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Somodi Evelint hallották. Rövidesen Kovács Gergő várja önöket friss hírekkel.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Fél 2 múlt 2 perccel, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Az üzemanyagárak alakulása okot ad rendkívüli EU-s csúcs azonnali összehívására, annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten születhessen megoldás. Ezt jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is. Robert Fico szerint visszás, hogy a jelenlegi benzin és dízelárak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető kihatásaival. A szlovák miniszterelnök jelentette, kormányának az a célja, hogy az üzemanyagok árát az unió olcsóbb felének tartományában tartsa. Ezért alternatív intézkedések kidolgozását tervezik, az árakra vonatkozó jogszabályokra és a Slovnaft olajfinomítóval történő jó együttműködésre támaszkodva. Jelentős korrekcióba fordult az olajpiac, miután sajtóértesülések szerint Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokkádot. A bejelentés csökkentette a piaci szereplők ellátási félelmeit, ezért az olaj ára esni kezdett. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszekszen találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremthet a konfliktus enyhítésére. A MOL tegnap bejelentette, hogy a horvát leányvállalata, az INA, szeptember elején sikeresen elindította új késleltetett kokszoló egységét. Jelenleg 70%-os kapacitással üzemel. A MOL csoport gázolajtermelése mostantól éves szinten mintegy fél millió tonnával magasabb. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés. Elfogadták a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasították a képviselők a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Felfüggesztette az országgyűlés Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát. A döntést 143 igen, 44 nem szavazattal tartózkodás nélkül hozták meg a képviselők. Kocsis Máté mentelmi jogának, valamint Pócs János és Panyi Miklós fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban, az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtók tájékoztatók miatt.
0: Tőzsde hírek.
11: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 152.460 ponton jár. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A vezető papírok mind mínuszban, kivétel az OTP, ami 1,1%-ot emelkedik 46.320 forintig, a MOL 1,3%-ot csökken 5.110 forintig, a Richter árfolyama 7,1%-os mínuszban 12.810 forinton, a Magyar Telekom 3,1%-ot gyengül 2.546 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol viszont jobbára pluszokat látni. A londoni FTSE 1,1%-ot emelkedik, a frankfurti DAX 4,1%-ot megy fölfelé, 0,5%-os erősödésben a párizsi börze, viszont 3,1%-ot gyengül a milánói mutató, 0,7%-os erősödésben a madridi IBEX. 1 euróért 361 forint 80 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, 1 amerikai dollárért 315 forint 70 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. 2,2%-kal olcsóbb a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj, 93 dolláron a hordonkénti jegyzés, és 2%-kal megy lefelé a Brent jegyzésára, 98 dollár 40 centre.
0: Időjárás jelentés.
11: Ma is napos idő várható felhő átvonulásokkal, az ország északkeleti-keleti felén lehet számítani esőre, záporra. A szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
12: A Galaxis szeptember 26-án Pécsre költözik. Ismét megrendezik a pécsi Star Wars napot a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rajongókat ezúttal is kultikus karakterek, élethű droidok és látványos filmes relikviák várják. A látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletbe, megnézhetik Palpatine császár trónját, beülhetnek egy vadászpilóta ülésbe, sőt Han Solo karbonitba fagyasztott alakjával is készíthetnek fotót. A nap egyik leglátványosabb programja a jelmezes felvonulás lesz, amelyben mintegy fél száz birodalmi és lázadó szereplő vonul végig a negyeden, délelőtt és délután is. A program különleges vendége Bence Ilona Jászai Mari díjas színművész, Leia Organa a magyar hangja, aki Kovács Gellérttel beszélget majd a Star Wars 5 évtizedes film történeti hatásairól. A rendezvény ráadásul jótékony célt is szolgál, az 501-es légió tombola sorsolásának teljes bevételével egy 6 éves baranyai kisfiú gyógykezelését támogatják. Vagyis itt nem csak egy messzi-messzi galaxisba lehet kirándulni, hanem egy jó ügy mellé is oda lehet állni.
0: Koncert.
12: Richard Strauss és Bartók Béla műveivel kezdi új évadát a Koncertó Budapest. A zenekar szeptember 25-én és 26-án a Zene Akadémián ad koncertet Keller András vezényletével, egy olyan műsorral, amelynek középpontjában a háború, a veszteség, a természet és a remény áll. Az est Richard Strauss Metamorfózisok című művével indul. Az 1945-ben született alkotás egy széthulló világ fájdalmát hordozza, a szerző szülővárosának, Münchennek a pusztulását idézve. Ezt követi Bartók Cantafa Profana című műve, a kilenc csodaszarvas története, amelyben a természethez és a szabadsághoz való visszatérés gondolata kap különleges zenei formát. A mű szólistái Fekete Attila és Sebestyén Miklós, az est egyik csúcspontja Bartók harmadik zongora versenye, amelyet a zeneszerző már súlyos betegen írt, feleségének Pásztori Dittának ajánlva. A zongora szólista a Kossuth díjas Várjon Dénes lesz. A koncertet pedig Strauss egyik legnépszerűbb művéből, a Rózsalovak című opera szvítjével zárják. Nehéz történelmi korszakok zenéje, amelyben mégis ott van a kapaszkodó a szépségbe és a reménybe. A Koncertó Budapest évadnyitó koncertje így nem csak zenei élményt, hanem gondolatébresztő találkozást is ígér két 20. századi zeneszerző világával.
0: Film.
12: Egy kalandos, különleges barátság történetét dolgozza fel a Vámbéri Ármin és Isak Molla története című új magyar üzbég fikciós dokumentumfilm. A 90 perces alkotás főszerepében Szabó Kimmel Tamást láthatjuk, aki a világhírű magyar keletkutatót Vámbéri Ármint alakítja. Vámbéri 1863-ban dervisnek álcázva járta be Közép-Ázsia vidékeit. Útja során megismerkedett egy fiatal üzbég vallástudóssal, Isak Ibrahimmal, aki végül megszakította mekkai zarándoklatát, és elkísérte Vámbérit a veszélyes sivatagi úton, majd egészen Magyarországig. Barátságukból rendkívüli történet bontakozott ki, Isak Magyarországon letelepedett, megtanult magyarul, a Magyar Tudományos Akadémián is dolgozott, és ő lett az első, aki magyar irodalmi műveket, köztük Arany János Regge a csodaszarvasról című alkotását csagatáj nyelvre fordította. Két egymástól kulturálisan és világnézetileg távoli ember találkozásán keresztül így nem csak egy kalandos utazás, hanem a kultúrák közötti kapcsolat története is kirajzolódik. A Tóth Tamás rendezésében készülő filmben az üzbég Ulmás Urájev alakítja Isákot, a narrátor Galán Angéla lesz. A forgatás Magyarországon már zajlik, majd Üzbegisztánban és Isztambulban folytatódik. A közönség várhatóan 2027-ben láthatja a filmet, amely egy magyar tudós életének egyik legizgalmasabb fejezetét hozhatja közelebb a nézőkhöz.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
13: Pécs egyik égköve, az egykori zsolnai porcelánmanufaktúra helyén épült negyed, a város önálló, kulturális városrésze, mely számos, kerámiákkal kapcsolatos kiállítása mellett kortárs művészettel, de még űrbéli kalandokkal is kecsegtet. Ez a különleges mini város 2014 óta Hungarikum, mint ismert, itt élt és alkotott a zsolnai család, akik világszínvonalú kerámia gyártás révén Pécs nevét is belevésték a történelemkönyvekbe. A negyedben egy gyönyörűen felújított, 5 hektáros területen sétálhatunk, amely nem csak a zsolnai örökség előtt tiszteleg, de szinte minden apró négyzetméterre látnivalót tartogat. Kávézók, állandó és időszakos kiállítások, kézműves boltok, műemléki épületek, zsolnai szobrok, csillagászat, tudományos kísérletek, színház, koncert, étterem. Csak győzzük befogadni mindent, amit ez a varázslatos hely kínál. Az állandó kiállítások őrzik a zsolnai család műemlékekben gazdag örökségét, mint például a Gyugyi gyűjtemény, amely közel 700 kerámia tárgyból álló páratlan kollekciót mutat be, vagy a rózsaszín kiállítás, amely a legkorábbi zsolnai termékeket vonultatja fel. Ezt a két tárlatot egészíti ki a család és gyár történeti kiállítás, amelyek mentén teljes képet kaphatunk a zsolnai munkásságról. A negyedhez közeli dombokon pedig eredeti pompájában magaslik a zsolnai mauzóleum, ahol 42 oroszlán őrzi a feltárulkozó Eozin titkát. Az épület egyben a zsolnai család nyughelye. Az időszakos tárlatok az E78 épületben található Kemence galériában, valamint az M21 galériában kaptak helyet. Állíthatjuk, hogy a kortárs műkedvelők itt biztosan nem fognak csalódni. Érdemes átböngészni az E78 koncertterem eseményeit is, ahol a könnyű zenei és színházi programok kapnak helyet. Hát, ha kincsekre bukkanunk. Nem túlzás azt állítani, hogy a gyerekeknek valóságos paradicsom a zsolnai negyed. Önmagában a szabadtéri játékbirodalmak is hihetetlenül klasszak. A minivárosban 3 igényes játszóteret is találunk. Egyet a zsolnai kisasszonyok terén, egyet a Bóbita bábszínház felé vezető úton, valamint egyet az M21 galéria tetején. Itt minden van, ami szemszájnak ingere. A negyedben azonban vétek lenne leragadni a kültéri játékoknál. A falakon belül kap helyet ugyanis a város egyik leglátványosabb, ismeretterjesztő gyerekprogramja, a Varázsóra. Az órák keretében látványos fizikai kísérleteket végezhetnek a kis tudósok, például kísérletezhetnek a hangokkal, ütközésekkel és a folyékony nitrogénnel is. De ha inkább a virtuális valóságra szomjazunk, a VR univerzum izgalmas kalandokkal vár. A zsolnai negyed a csillagászat terén is nagyot dob. Az ország első optikai planetáriuma mesés űrutazásokra és felejthetetlen természettudományos kalandokra csábítja a kisebbeket.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 14 óra múlt fél perccel, önök a Trend FM friss híreit hallják, én Kovács Gergő vagyok. Oroszország a tartós békét, nem pedig a fegyverszünetet támogatja az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Ezt jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Kijev pontosan tudja, hogy milyen döntéseket kell meghoznia a tartós békéhez. Majd megismételte, hogy Oroszország a nyugati szankciókat jogellenesnek tekinti, és Moszkva szerint ezeket minden orosz állampolgára vonatkozóan fel kell oldani. Az üzemanyag árak alakulása okot ad rendkívüli EU-s csúcs azonnali összehívására, ezt jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is. Robert Fico szerint az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy a jelenlegi benzin és dízelárak mellett egyénileg küzdjenek meg az olajválsággal. Szerinte kormányának célja, hogy az üzemanyag árát az unió olcsó felének tartományában tartsa, ezért alternatív intézkedések kidolgozását tervezik. Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokádot. Erről ír a Reuters. A hírre jelentős korrekcióba fordult az olajpiac. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszeksian találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremt. Egy pillantás a kőolajvilágpiaci áraira. Tovább csökken a Brent jegyzés ára, 98 dolláron a hordonkénti jegyzés, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 93 dolláron. Hírek itthonról. Lemondott az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. Jábor Lászlót legutóbb márciusban választották meg a szervezet elnökének. A szakember csaknem 13 éven át töltötte be ezt a pozíciót. Korábban a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatója volt, illetve ő vezette a kamara Győr-Mosor-Sopron megyei területi szervezetét. Hogy Jábor László miért mondott le, arról egyelőre nincsen információ, és arról sem adtak tájékoztatást, hogy ki és milyen időtartamra veszi át az országos kamara vezetését, illetve mikor születhet döntés az új elnök személyéről. Bezárja Váczrátóti akkugyárát a japán Nippon Paper. Az üzemet 2022-ben hozták létre a lítium-ion akkumulátorokban használt CMC gyártására és értékesítésére. A helyi termelés tavaly indult el. A Nippon Paper mintegy 5 milliárd ilyen rendkívüli veszteséget számol el a működés felfüggesztéséhez kapcsolódóan. A Váczrátóti Társaságnak augusztus végén 24 munkavállalója volt. 6 embert vittek kórházba a klórgázmérgezés tünetével egy 9. kerületi az Illatos úton lévő vegyi üzemből. A sérülteket stabil állapotban vitték kórházba. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Katasztrófa védelmi beavatkozáson nem volt szükség.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszba fordult, 152.398 pontra megy le. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A blue chipek többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1,4%-ot megy lefelé 5105 forintig, a Richter 1%-ot megy le 12770 forintra, a Magyar Telekom árfolyama pedig 3%-os mínuszban 2546 forinton. Az OTP viszont növekszik 4%-kal 46410 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol viszont többségében vannak a pozitív mutatók. A londoni FTSE 1%-os erősödésben, a Frankfurt DAX 0,5%-ot erősödik, csak úgy, mint a párizsi Kakeron. 0,3%-ot gyengül a milánói börze, 0,8%-ot korrigál felfelé a madridi IBEX. Egy amerikai dollárért 315 forint 20 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. Erősödött az euróval szemben a magyar deviza, 1 euróért 361 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 90 fillért kérnek, 1,1466 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,6%-kal olcsóbb az arany, 1 unci aranyért 4355 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára viszont 7,2%-kal megy lefelé, 1 megawatt energiáért 73 euró 80 euró centet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is napos idő várható felhőátvonulásokkal. Az ország északkeleti, keleti felén lehet számítani esőre. A szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 14:30 van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa mai ülésén. A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt. Az egynapos betétkamata 4,5%, a kamatfolyosó felső széle az egynapos hitelkamata 6,5%. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Csapást mértek az ukrán erők az ufai és a szamarai olajfinomítókra. Mindkét olajfinomító termékeit az orosz hadsereg ellátására is felhasználják. Az orosz erők eközben súlyosan megrongálták az ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Oroszország a tartós békét, nem pedig a fegyverszünetet támogatja az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Ezt jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Kijev pontosan tudja, hogy milyen döntéseket kell meghoznia a tartós békéhez. Majd megismételte, hogy Oroszország a nyugati szankciókat jogellenesnek tekinti, és Moszkva szerint ezeket minden orosz állampolgára vonatkozóan fel kell oldani. Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokkádot. Erről ír a Reuters. A hírre jelentős korrekcióba fordult az olajpiac. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszekszen találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremthet. Hírek itthonról. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzemépítési munkálatait a Dunai finomítóban. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a MOL 100 halombattai finomítója. Ezt közölte a vállalat. A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot. Nem támogatja a Tisza frakció Bak András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Arra kéri a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Az államfő tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavazták meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Egyelőre nem közölte a Sándor Palota, hogy jelöl-e egy másik szemét Bak András legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésen New Yorkban, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt. Majd találkozik az amerikai magyar szervezetek képviselőivel is. Megválasztotta a Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé az országgyűlés. Elfogadták a testület 4, a Tisza frakció és Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasították a képviselők a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 152.216 ponton, a részvénypiac forgalma pedig közelíti a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok már mindegyike mínuszban, az OTP is átfordult a negatív tartományba, igaz csak pár pontos gyengülést mutat, 46.220 forintra megy le a papír. A MOL 1,3%-os mínuszban 5.105 forinton, a Richter 1%-ot megy lefelé 12.770 forintig, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,2%-ot gyengül 2548 forintra. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai bőrzéken. Itt még mindig egyedül a milánói bőrze az, amelyik a negatív tartományban van 0,3%-kal, a többiek mind pozitívban, egy pár pontos pluszban a londoni FTSE, 0,5%-ot emelkedik a frankfurti DAX, csak úgy, mint a párizsi Kekeron, a spanyol index pedig 0,7%-os pluszban. Egy euróért 361 forint 40 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. Egy amerikai dollárért 315 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 384 forint 70 fillért kérnek. Egy angol fontért 421 forint 40 fillért kell adni. 1,1463 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Itt egy pár centes drágulás látszik a Brent esetében, 98,70 dollárra ment fel a jegyzés, az észak-amerikai könnyolaja VTI pedig 1 dollárt emelkedett, drágult 93 dollárra.
0: Időjárás jelentés.
6: Estére csökken a felhőzet, eső csak helyenként fordulhat elő. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt. A magas Tátra szlovákiai részén leesett a nyári szezon utáni első hó. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Donald Trump arra készül, hogy a New York-i találkozóján az ukrán elnököt Volodymyr Zelenszkijt egy Oroszországgal kötendő energetikai tűzszünet elfogadására ösztönözze. Erről ír a CNBC. A két vezető az ENSZ közgyűlésének keretében találkozik, és várhatóan az ukrán légvédelem megerősítésének támogatásáról, az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokról, valamint a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyal. Az amerikai elnök tegnap közösségi oldalán arról írt, hogy Oroszország elvesztette az irányítást gázolajipara felett az ukrajnai háború miatt. Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokkádot. Erről ír a Reuters. A híre jelentős korrekcióba fordult az olajpiac. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszekszen találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremthet. Oroszország a tartós békét, nem pedig a fegyverszünetet támogatja az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Ezt jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Kijev pontosan tudja, hogy milyen döntéseket kell meghoznia a tartós békéhez. Majd megismételte, hogy Oroszország a nyugati szankciókat jogellenesnek tekinti, és Moszkva szerint ezeket fel kell oldani. Csapást mértek az ukrán erők az ufai és a szamarai olajfinomítókra. Mindkét olajfinomító termékeit az orosz hadsereg ellátására is felhasználják. Az orosz erők eközben súlyosan megrongálták az ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Az egynapos betétkamata 4,5%. A kamat folyosó felső széle, az egynapos hitelkamata 6,5%. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzemépítési munkálatait a Dunai Finomítóban. Az üzembehelyezés és a tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a MOL 100 szolombattai finomítója. Ezt közölte a vállalat. A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot. Bezárja Vácrátóti akkugyárát a japán Nippon Paper. Az üzemet 2022-ben hozták létre a lítium-ion akkumulátorokban használt CMC gyártására és értékesítésére. A helyi termelés tavaly indult el. A Nippon Paper mintegy 5 milliárd ilyen rendkívüli veszteséget számol el a működés felfüggesztéséhez kapcsolódóan. A Vácrátóti Társaságnak augusztus végén 24 munkavállalója volt. A bezárást általános piaci nehézségekkel indokolták.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban továbbra is 152.266 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 10,5 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike a negatív tartományban. A MOL kicsit korrigált, de még mindig mínuszban 1%-kal 5.120 forinton. A Richter 1%-os mínuszban szintén 12.760 forinton. A Magyar Telekom árfolyama egy pár pontos, 1%-os mínuszban 2550 forinton. Az OTP előző napi záróértékén 46240 forinton stagnál. Nézzük, mi történik Nyugat-Európában, ahol az elmúlt órákban pozitívak voltak a mutatók, és ez most sincs másképp. Egyedül a milánói börze az, amelyik mínuszban 0,3%-kal. Pár pontos pluszban a londoni FTSE, 0,6%-ot erősödik a frankfurti DAX, a perzsi CAC-on 0,5%-ot megy fölfelé, a madridi IBEX 0,8%-os pluszban. Alig mozdult a forint a főbb devizákhoz képest, miután a Magyar Nemzeti Bank meghozta a kamat döntést, amelyet 5,5%-on hagytak. A forint az euróval szemben most viszont egy minimális erősödést mutat, hiszen egy euróért 360 forint 70 fillért kérnek idehaza. Egy amerikai dollárért 314 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 383 forint 90 fillért. 1,1456 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival, ahol inkább egy stagnálás mutatkozik az elmúlt órákban. Az észak-amerikai könnyolaj a WTI még mindig 93 dolláron, a Brent típusú kőolaj jegyzésára hordonként pár centet följebb ment, 98 dollár 80 centre.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére csökken a felhőzet, eső hely csak helyenként fordulhat elő. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt. A Magas Tátra a szlovákiai részén leesett a nyári szezon utáni első hó. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Trend FM, a Táncverzum, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Van egy exkluzív vendégem, aki éppen most érkezett meg Buenos Airesből, egy zarándok útról. Természetesen nem vallási útról van szó, Szeghalmi Endre ül itt velem szemben.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az igaz, hogy Argentína katolikus ország és pápát is adott, de Endre fanatizmusa inkább az argentin tangóban gyökeredzik. Most jöttél haza az idei argentin tangó világbajnokságon. Voltál kint. Részvevőként vagy megfigyelőként?
2: Ebben az évben inkább csak megfigyelő voltam, és nem vettem részt a világbajnokságon, de nagyon izgalmas verseny volt így is látni, hiszen rengeteg részvevővel, majdnem közel 50 országból versenyeztek az emberek, nagyon csodálatos
1: élmény. Na, majd mindjárt akkor a részleteket is megnézzük. Ugye azoknak mondom, akik nem annyira járatosak ebben a műfajban, hogy az argentin tangót az UNESCO a világörökség szellemi részének tekinti, tehát annak nyilvánította. És nem csak egy tánc, hanem ez egy szubkultúra, hiszen ráépül egy infrastruktúra, egy üzleti világ és egy művészeti világ is. Milyen volt a város? Nyüzsgött, minden a Buenos Aires-i argentin tango világbajnokságról szólt, vagy ott is csak egy kisebb szubkultúrának lehet nevezni?
2: Nagyon izgalmas az, hogy Argentina fejlődik évről évre, és az inflációhoz valamilyen szinten kezdett belassulni. Az emberek elképesztő mértékben bánikoltak, hogy évről évre az infláció nagyon nagy mértéket volt. A dollár folyamatosan növekedett, de most mintha megállt volna a dollár és az euró növekedése, ezáltal kialakult valamilyen stabilabb, nyugodtabb életmód. De ez azt is jelenti, hogy a szegény emberek ugyanúgy nagyon-nagyon szegények, úgyhogy a város fejlődik, szépen fejlődik, jól néz ki, viszont a szegények azok nagyon szegények.
1: Szépen áttevickéltünk a gazdasági részére. Ugye Argentína egyik gazdasági válságból a másikba bukdácsol. Amikor én utoljára voltam ott, és az nem most volt, akkor érte az egyik legnagyobb financiális válságát, amikor bankok is bezártak. Iszonyatos infláció volt. Persze a turistáknak nagyon könnyű volt a helyzete, mert a dollár, meg az euró, amit vitt, rengeteget ért.
2: Életem legjobb sztéke volt kint Argentínában, a legolcsóbb áron a világon, szóval az mai napig élmény volt. Most sokkal drágábbá vált, ami a tangó szempontjából azért is fontos, mert a turisták, a tangó turisták kevesebben vannak, így maga azok a vacsorasok, tangós, táncos rendezvények valamilyen szinten picit visszaestek, ugyanis drágább lett a külföldieknek az élet Argentínában, emiatt kevesebb a tangós turista is. Bár van két óriási főszezon, az egyik a tangó világbajnokság, amikor nagyon-nagyon sok táncos érkezik versenyezni, vagy megnézni, vagy részt venni a kísérő programokon, ilyenkor két héten keresztül ingyenes koncertek vannak, ingyenes tangóórák, maga a verseny számos részvevőt vonz, ez az egyik főszezon, a másik pedig december-január, maga a konkrét nyár Buenos Airesben, amikor szintén rengeteg tangós turista van, karácsony, új év környékén özönlenek az emberek melegedni és táncolni. Én személy szerint rengeteg tangórán voltam kint Buenos Airesben, napi szinten.
1: Ezek ingyenesek voltak?
2: Amire én jártam, azok nem annyira, mert azok inkább mások ilyen más
1: színvonal.
2: De hát vannak olyan tangóráink, volt olyan tangóráim, mint például van, úgyhogy Nito García, ő 92 éves, és mai napig tud táncolni, járni már alig. Tehát amikor ott vagyunk egy tangóráján, akkor megmutatja a figurát körülbelül 5-10 lépésben, aztán nem esik össze, de konkrétan leül és ül és ülve vezényli a tangórát. Elképesztő figura, 92 évesen tud táncolni.
1: Na most az, amit ő táncol, akkor az még azt jelenti, hogy a legrégebbi tangó kombinációk?
2: Inkább úgy fogalmaznak, hogy nagyon sok tangó stílus van Argentínában is, és az egyik ilyen szalontangónak az egyik bizonyos képviselője, amit érdemes megtanulni, mert nagyon-nagyon kevesen képviselik ezt a műfajt. Amikor látunk egy táncos táncolni, lehet tippelni, hogy körülbelül milyen nagy tangós mesterek voltak rá hatásra, kik voltak a példaképei.
1: Kiknél voltál még órán? Ugye ez elsősorban azoknak érdekes, akik idehaza is tangóznak, de ha valaki épp nem, az is egy kicsit belekóstol egy ilyen történelembe, tangó történelembe és kultúrába. Szóval hát, kiknél voltál? Mondjál nagy neveket.
2: Talán bontsuk azért két részre ezt a tangó tanulási folyamatot. Ha valaki elmegy Argentinába a tangós tapasztalat nélkül, akkor talán számára egy ilyen vacsorasó sokkal izgalmasabb, vagy csak kimegyen az utcára és lát ilyen pénzért táncoló párokat. Aki viszont inkább jobban szakmabelibb, annak vannak lehetőségei, hogy különféle specifikusabb órára menjen el.
1: Te hol voltál?
2: különféle nagy nevű táncosoknál voltam, nagyon-nagyon soknál. Hát mondhatnak neveket, hogy Talia Gomez, Nito Garcia, Leandro Gomez, szóval rengeteg anyag van. Mondjuk az egyik név talán Pancho Martínez Ré, ő talán híresebb, mert ő táncolt a nem olyan régen meghalt Mária.
1: Nieves.
2: Igen, Nieves. Úgyhogy talán ő az légy ismert.
1: Róluk készült is egy film.
2: Amit én még nem láttam mai napig is, de még nem akarom nézni.
1: Ez egy nagyon érdekes film egyébként, női táncos oldaláról. Na most ugye nem véletlenül hoztam elő azt, hogy a női táncos oldaláról közelíti meg a tangót, mert itt annyira mások a szerepek a tangóban. Vannak azért lehetőségek az improvizációra, de azért alapvetően ez egy férfi által vezetett tangó.
2: Ez egy elképesztően komplikált kérdés, mind a mai napig is, talán a tangóban is, hogy a hagyományos szerepek a kihangsúlyozása és a hagyományos szerepek újra megélése és átalakítása az mennyiben fontos. Mennyiben fontos az, hogy van legyen férfi egy vezető, és mennyiben fontos az, hogy legyen nő egy követő. A tangó tanítás világában is sokkal fontosabb már elmondani azt, hogy vezetői szerepek vannak, és követői szerepek vannak.
1: Mint az, hogy férfi és nő.
2: Mint az, hogy férfi és nő. Én a mai napig is talán megszokás vissza-vissza esek a férfi táncos, vezető táncos és a követő táncos kifejezéshez. De meg tudom érteni, amikor valakinek fontos az, hogy vezetőként bármilyen nemű legyen, vagy követőként bármilyen nemű legyen.
1: Most egyedül voltál, egyedül mentél az ilyen órákon, te honnan szerzel partnert?
2: Ez izgalmas kérdés volt, mert szinte óráról órára mást szereztem, vagy így csapottak hozzám táncosok, akik magasabb szintűek. Változó volt.
1: Mindig volt partnered?
2: Nem mindig volt partnerem, és ez néha nehézséget okozott, mert amikor nem egy magas szintű táncos van, akkor kicsit ilyen deréktörő tud lenni egy komplexebb tangóra. Szóval megtapasztaltam elég sok réteget ebből a tanulási folyamatból. Most körülbelül egy hónapot voltam kin, július 30-tól szeptember 2-ig. Ha összeszámolva, ez már lassan 2 év. 2 teljes esztendő Argentínában.
1: Évente elosztva, kibemászkálva.
2: Elosztva, összeadva, így van.
1: Ennyi idő alatt te már meg is tanultál spanyolul.
2: Megtanultam spanyolul, igen.
1: De az elején még nem tudtál.
2: Az elején nem tudtam, az elején próbáltam kommunikálgatni, és ugye a tangó, mint közös tánc nyelvi sokkal könnyebb volt felfogni, de azért rájöttem arra, hogy én, mint tangó tanár, sokkal fontosabb az, hogyha a tanár egy figurát mondhat, akkor nem azt mondja, hogy ez rossz, vagy ez jó, vagy így, meg két lehetőség, ahogyan meg lehet valósítani egy bizonyos kombinációt, figurát, érzést, átadást, lépést, és fontos volt, hogy megtanuljak spanyolul.
1: És akkor órák után elmentél megnézni a világbajnokság.
2: Ez így van.
1: Fordulóit, mert ugye ez nem egy egész estés forduló, hanem itt azért vannak szűrők, ezek a bizonyos szűrők persze nem is Argentinába kezdődnek sok esetben.
2: Ez így van, vannak előselejtezők most már, és az utóbbi 2 évben megint változott a rendszer valamilyen szinten, mert van már úgymond selejtező, negyeddöntő, elődöntő és döntő. Az európai bajnok az a döntőbe kerül direktben, és az ázsiai bajnok is döntőbe kerül direktben, kiegészül a városi bajnokkal, és a szenior bajnokkal, és így 36 páros jött be a döntőbe, és melléjük kerül még ez a 4 páros a világbajnoki döntőbe. Vannak kisebb versenyek, óriási dolog az, hogy Magyarországon is van most már argentin tangó világbajnoki selejtező. Tavaly egy ukrán páros nyerte meg ezt a versenyt.
1: Hú, de meglepődtem.
2: Nekik szurkoltam, nekik szurkoltam egyébként. Ők el is jutottak a közép döntőig, nagyon büszke voltam rájuk.
1: És ők itt laktak?
2: Ők csak jöttek versenyezni. Megvan, hogy minden egyes rejtezőbe melyik országból jöhetnek. Én például megnyertem az előtte lévő évben a magyar versenyt, és talán 2019-ben, 18-ban, nem tudom pontosan igazság szerint, talán 19-ben a UK Tango Championship-et. Ezek a területi bajnokságnak a győztesei, ők a középdöntőbe kerültek.
1: Középdöntőbe kerülnek. Mi volt az eredményed?
2: Középdöntőbe kerültünk, és elég közel a döntőhöz. Többször voltam középdöntőben Argentinában, és sokszor voltam a Európa-bajnokság döntőjében.
1: Mi alapján kerül be valaki a döntőbe? A zsűri szubjektív. Természetesen ez egy vizuális műfaj, valakinek ez tetszik, valakinek azt tetszik, de döntő-e az, hogy kinél tanul az illető, kik voltak a mesterei, milyen stílust képvisel, mennyire igazságosak ezek a dolgok? Vagy nagyon nehéz ezen a szinten már eldönteni?
2: Ez egy végtelenül izgalmas kérdés, mert számos stílus van a tangóban, a pontozás valamilyen szinten szubjektív, és talán pont emiatt is ebben az évben, meg is tavaly is már talán, azt csináltak, hogy a legerősebb pontot és leggyengébb pontot levették a szabályozásból, ami ezt legyen igazságosabb.
1: Mint a sport egyes ágaiban az
2: így van. Az biztos, hogy lehet látni azt, hogyha valaki döntőbe kerül, akkor látszik, hogy megérdemli, hogy döntőbe kerül, és talán egy-két kivétel van, amikor nem tudjuk, hogy miért került a döntőbe, de szerintem mindenkiről meg lehet mondani, hogy valamiért megérdemelt, hogy döntős legyen. A döntős pozíció egy elképesztő fontos végeredmény sokszor. Az, hogy döntős vagy, vagy nem vagy döntős, már az egy óriási eredmény. Olyan szinten, hogy selejtezőben estek ki olyan magas nevű táncosok, akik például engem még tanítottak régebben.
1: És tehát tudjuk miért? Egyszerűen voltak jobbak?
2: A tangó fejlődik. Egész egyszerűen a tangóban is van változás, és folyamatosan tanulnod kell, képezned kell magad, mert ez egy ilyen tánc.
1: Na de mi most a Tango de Pistáról beszélünk. Az argentin tangó világbajnokságon van egy másik, az Escenario. Ez a parkettánc. Az ember azt gondolná, hogy ebben nem annyira van fejlődés, hiszen ez az a tánc, amit a múlt század 20-as, 30-as éveiben elkezdtek, nem inkább ennek kéne a leginkább tradicionálisnak maradnia?
2: A tangó aranykorszakában, a 20-as, 30-as, 40-es években rengetegen táncoltak tangót, és nagyon-nagyon sok izgalmas ág alakult ki, és nagyon-nagyon fejlődésvel ment végbe. És most, ahogyan az emberek egyre jobban táncolnak, úgy térnek vissza azok a gyökerekhez is. Tehát egy táncos lehet nagyon jó zeneisége, nagyon jó harmónia a páros között, és nagyon-nagyon szépen használt olyan típusú régebbi kombinációkat, amiket ebben a tangó aranykorszakában lévő kiforrott mozgástechnikák segítségével megtanulta. És látszik az, hogy valaki nagyon jól táncol, és tiszteli a hagyományokat, és olyan figurákat épít be a táncába, amik ilyen power moves, ilyen gyönyörűen működő lépések, és látszik, hogy hozzátett valamit ahhoz a kultúrához, abból táplálkozik, ami által ő döntős, és talán megérdemli a végső győzelmet. Nem véletlen, hogy ebben az évben a Tango de Pistát egy argentin-görög páros nyerte meg. Argentin tagja, az tangózik 6 éves kora óta, és nagyon-nagyon képben van a kultúrával és a régi technikákkal. Én nem vagyok benne biztos, hogy a tangó az nem fog erősebb lenni a világban, mint Argentinában. Jelen pillanatban még ugye Buenos Aires tangó bölcsője, maga a vacsorasok miatt, a turizmus miatt, az eddigi tudás miatt, de lesz egy olyan tendencia, amikor az argentin tangó ki fog szorulni Buenos Airesből, mint tudásbázis, de ennek még azért ez egy hosszú folyamat.
1: Na jó, lesz. De akkor hol lesz a központja?
2: A világon mindenhol. Azért nagyon kevesen gondolkodnak, így látják ezt, hogy hopp, a tangó ki fog kerülni, mert ugye a tangó nem csak maga argentin tangó, mint tánc, mint ölelés, hanem maga a kultúra része. És kultúrát érdemes megismerni, magát azt a szenvedést, ami volt mögötte annak idején, magát a daloknak a lényegét, miről szólnak a számok. Szóval egy teljes kultúra épül köré, amit azért nehéz kiexportálni, de azért ez a folyamat zajlik. Nem véletlen, hogy azért a tangó világbajnokságon általában argentin párosok, vagy max ilyen kevert párosok vannak.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy idegen is hozzájut a dobogóhoz?
2: Igen, amikor felkészítem a beszélgetésre, akkor megnéztem, hogy talán egy kolumbiai páros, egy orosz páros volt, és egy japán páros volt, aki külföldről nyerte meg a versenyeket.
1: Valaha,
2: és benne van a színpadi tangó is, valaha, valamikor.
1: Pontosan. De az ő tanáraik is minden bizonyal argentinok voltak.
2: Igen, igen, mivel maga a zsűri argentin, ezért még nehezebb megfelelni ennek a versenynek, szóval sok minden kell ahhoz, hogy valaki egy argentin tangó világbajnokságot nyerjen külföldiként. Én jövőre újra fogok versenyezni, sőt ráadásul nálunk is ilyen kevert állampolgárság lesz, mert akivel táncolni fogok, ő a Cirque du Soleilnek egy táncosa volt, 12 éven keresztül Las Vegasban, és ő meg megnyerte a USA Tango Championship-et, színpadi tangóban.
1: Színpadi tangóban
2: is, meg Tango de Pistában is. Szóval összeállunk ketten, két angol nyelvterületnek a megnyerői összeállnak, hogy meghódítsák a...
1: De ő amerikai?
2: Ő kanadai.
1: És itt van Magyarországon?
2: Nincs, úgyhogy...
1: Hol fogtok gyakorolni?
2: Hát gyakorolni fogunk Argentinában decemberben, ha minden igaz, fel is fogunk lépni Milongákon, tehát be fogunk mutatkozni, mint
1: páros,
2: mint
1: igen.
2: Páros. Valószínűleg megyek Kanadába edzeni, és ő is talán jön egyszer Magyarországra edzeni. Úgyhogy ez lesz a menet. És aztán pedig irány Argentina július végén, és ott pedig megállás nélkül órák és edzés és felkészülés. Ez a menetrend.
1: Tango de Pistában vagy az Escenarióban?
2: Tango de Pistában. Bár valószínűleg jól lehet színpadi tangóban, mert légtornász volt, de azért én nem biztos, hogy Tango de Escenarióval kezdeném el. Bárki tudja, lehet, hogy...
1: Hol találtatok egymásra?
2: Tangóesteken Argentinában. Volt ő Magyarországon, fel is lépett velem. Egyébként vannak közös fellépéseink.
1: Ez mostani történet?
2: Ez az elmúlt egy másfél év története. Jött Európába táncolni, ugye a tangó annyira tud szenvedélyé válni, hogy az ember úgy tervez mozdulásait, hogy a tangó köré szervezze. Uh-huh. Én is ugye kettőjét voltam Argentinában, egyszer volt mindössze 7-8 hónap, addig mindig ilyen egymás hónapokat voltam. Mehettem volna a világ összes pontjára, de inkább Argentinába mentem. Ő pedig jött Európába, hogy megnézze, milyen az európai tangós szintér. Uh-huh. Volt Magyarországon is, és akkor itt volt több mint egy héten keresztül, mindnap edzettünk, gyakoroltunk, felléptünk.
1: Neve van?
2: Hát nem tudom, mennyiben publikus, vagy lehet ezt mondani, Nellának hívják. Misó.
1: Kiket fogtok képviselni? Magyarországot, vagy?
2: Szerintem épp most néztem meg, a legutolsó győztes úgy volt kiírva, hogy Argentina, Görögország, szóval.
1: Szóval mind a kettő.
2: Mondjuk ez igaz, hogy ezt nem tudjuk. Lehet Magyarország lesz, lehet, hogy Kanada. Nagyon kevés esetben van az, hogyha egy argentin és nem argentin páros versenyez, akkor nem argentin színeket képvisel. Volt egy olyan időszak, amikor egyik argentin pár, argentin-litván páros argentin színekben versenyzett, döntőbe került, egy másik évben litván színekben versenyzett.
1: És nem került a döntőbe.
2: De ez nem azért volt valószínűleg, mert litván színekben versenyzett, hanem azért volt valószínűleg, mert tangó fejlődik, és egyszerűen jönnek az újak, vagy a régiek erősödnek, és egyszerűen nem kerülnek be. Voltak szenzációk, hogy olyan nevek estek ki, nem döntőben, akik előtte biztos részvevői voltak a döntőnek.
1: Nem sok időnk maradt, ha már a tangó világbajnokságról beszélünk, akkor legalább mondjuk el a Tango de Pista, tehát a parkett tangó világbajnokot, és az Escenario, tehát a színpadi tangó világbajnokoknak legalább a nevét.
2: Hú, akkor ezt meg kell néznem, mert ugye őket én se ismerem annyira. Igen, a győztesek nevei, akit érdekel, Lucas Gauto és Naima Gerasopoulou.
1: Igen, ő a görög, igen.
2: Görög, így van. És a színpadi tangóban pedig Nikolás Shell és Nair Shinka. Ők, ha jól tudom, valamelyik városból vannak Argentinából, de hát ilyenkor ezek az argentinok, ezek ott élnek Buenos Airesben, szóval hiába valaki kolumbiai, ott él 5-10 éve már Buenos Airesben, hogy ha valaki nem argentin, hanem mondjuk kolumbiai színekben versenyez, az nem, mintha argentin lenne, mert ott él Argentinában, vagy Uruguay például, mert egyszerűen oda költözik a tangó miatt.
1: Uh-huh. Hát a kontinens. Meg
2: így van, így van. Szóval spanyol, szinte argentin már úgy is lehet venni.
1: Ha valakit ez megihletett, akkor hogyan, mikor tud tőled is tanulni?
2: Nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Hát mi vagyunk a, nem tudom, mondhatom-e, Tango Libre Budapest. Nálunk vannak rendszeresen tangó tanfolyamok. Most is épp ma indul egy új tangó tanfolyam.
1: De kezdő? Csak
2: teljesen kezdő. Uh-huh. Ilyenkor én mindig azt mondom, hogy aki tud járni, aki tud sétálni, az valószínűleg tud megtanulni tangózni is. Ma a tangó egy improvizációs tánc, ha tud sétálni, valószínűleg tangózni is meg tudsz tanulni. Ez az én elvem.
1: Hol lesznek az órák?
2: Az órák Budapest belvárosában.
1: De mondd nyugodtan, hogy hol?
2: A Roxy stúdióban.
1: Uh-huh. És nem csak kezdő órád van természetesen.
2: Nem csak kezdő óráink vannak, de ahhoz szükséges tangótánc tudás már. Egy hónap múlva szeretnék indítani egy olyan tanfolyamot, ami nagyon olcsón fog szólni fiataloknak, tehát 16-tól 26 évig arra is van, lesznek külön információk.
1: Ez utánpótlás.
2: Utánpótlásnak.
0: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2. Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat. Megmutatjuk, milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. A magyar kormány arra próbálja rávenni az Egyesült Államokat, hogy ne szabjon ki büntetőintézkedéseket az orosz nyersolaj további vásárlása miatt. Hajdú Márton, a parlament külügyi bizottságának elnöke múlt héten amerikai képviselőknél lobbizott azért, hogy Magyarország átmeneti időszakra mentesüljön az amerikai büntetőintézkedések alól. Erről a Tisza párt képviselője számolt be a Facebook oldalán. Az amerikai kongresszuson múlt héten fogadott el olyan törvényt, amely új hatást kört ad Donald Trump elnöknek arra vonatkozóan, hogy vámokat vessen ki az orosz kőolaj termékek vásárlóira. Az elnök pénteken írta alá ezt a törvényt. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Az egynapos betétkamat a 4,5%, a kamat folyosó felső széle, az egynapos hitelkamat a 6,5%. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt is bejelentette, hogy 2,5%-ra csökkentik a középtávú inflációs célt a jelenlegi 3%-ról. A tolerancia sáv változatlanul plusz-minusz 1%, az új inflációs cél 2028-tól lép hatályba. Iránban a hatóságok mintegy 400 ember bankszámláját zárolták azzal a váddal, hogy államellenes tevékenységet folytatnak. Az érintettek között külföldi újságírók is vannak. További részleteket azonban nem közöltek, sem az érintettek kilétéről, sem a hatósági akció pontos dátumáról. Az sem tudni, hogy ezek a vagyonelkobzások mely időszakban történtek, de már korábban is voltak hírek 140 rendszerkritikus állampolgár vagy öntárgyainak elkobzásáról. Donald Trump arra készül a mai New York-i találkozóján az ukrán elnököt, egy Oroszországgal kötendő energetikai tűzszünet elfogadására ösztönözze, erről ír a CNBC. A két vezető az ENSZ közgyűlésének keretében találkozik, és várhatóan az ukrán légvédelem megerősítésének támogatásáról, az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokról, valamint a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyal. Az amerikai elnök tegnap közösségi oldalán arról írt, hogy Oroszország elvesztette az irányítást gázolajipara felett az ukrajnai háború miatt. Felidézte, hogy az ukránok az utóbbi időben nagy számú orosz dízelolaj finomítót robbantottak fel, amelyek legalább átmenetileg üzemképtelenné váltak, kiestek a termelésből. Oroszország a tartós békét, nem pedig a fegyverszünetet támogatja az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Ezt jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Kijev pontosan tudja, hogy milyen döntéseket kell meghoznia a tartós békéhez. Majd megismételte, hogy Oroszország a nyugati szankciókat jogellenesnek tekinti, és Moszkva szerint ezeket fel kell oldani.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX valamelyest korrigált, 3%-os mínuszban már csak 152.511 ponton jár, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 11 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL és a Richter mínuszban, a MOL 1,2%-ot megy lefelé 5.110 forintig, a Richter 9%-os gyengülésben 12.780 forinton. Az OTP újra pluszban 4%-kal 46.420 forinton, a Magyar Telekom árfolyama pedig előző napi záróértékén 2.554 forinton stagnál. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, itt továbbra is a milánói börze az, amelyik egyedül a negatív tartományban van, igaz egy pár ponttal, 1%-kal. A többiek mind pozitívra fordultak, a londoni FTSE 3%-ot megy fölfele, a frankfurti DAX 8%-ot, 7%-ot erősödik a párizsi CAC-on, 1%-ot erősödik a madridi IBEX. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, ahol szintén jó a hangulat, a Dow Jones 2%-os növekedésben 0,1%-ot megy fölfelé az S&P 500-as mutató, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,3%-kal korrigál felfelé. Egy amerikai dollárért 314 forint 50 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, egy euróért 360 forint 30 fillért kell adni. 1,1455 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. Pár centet emelkedett a VTI az észak-amerikai könnyűolaj jegyzésére, 93 dollár 40 centre. Pár centet lejjebb jött a Brent jegyzésére, viszont még mindig 98 dollár, de 98 dollár 50 centre jött le a holdonkénti jegyzésár. Enyhe 0,3%-ot megy lefelé az aranyár folyama, egy uncia aranyért 4370 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére csökken a felhőzet, eső csak helyenként fordulhat elő. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. De a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt. A magas Tátra a szlovákiai részén leesett a nyári szezon utáni első hó. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában a vendége Molán Norbert festőművész, és egyben a Búra Galéria motorja. Mind a két témáról fogunk beszélgetni. Az apropója a mai interjúnak azonban a Budapest Contemporary nevű kortárs műtárgyvásár, ami a szokásos módon ősszel nyílik a Bálnában, mégpedig idén nem szeptemberben, hanem októberben, október 2-től 4-ig látogatható, és ahogy mindig a magyar kortárs, galériás szcéna teljes létszáma felvonul, és elképesztő jó lehetőség arra, hogy egy helyen mindenki képet kapjon arról, hogy manapság mi Magyarországon milyen trendek vannak a kortárs művészetben, lehet találkozni a galeristákkal, lehet találkozni a művészekkel, egyáltalán egy nagyon klassz módon képbe lehet kerülni a kortárs művészettel kapcsolatban, és itt van egy új szereplője ennek a vásárnak, a Búra Galéria, ezért találtuk ki, hogy beszélgetünk veled, Norbert.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: Nagyon, nagyon örülünk, hogy jöttél, és a témája a beszélgetésünknek ugye egyrészt ez lesz, hogy mivel készültök, mint Búra Galéria, a Budapest Contemporary, de azért nagyon kíváncsi vagyok a te művészetedre, a te karrieredre is, meg egyáltalán, hogy hoztátok létre a Búra Galériát, miként kezdődött ez az egész munka. Úgyhogy szerintem én azt mondom, hogy kezdjünk azzal, hogy te egy festőművész vagy, és elképesztő jópofa projekteket hoztál létre, például talán a hallgatók már hallottak a Cigánybűnözők című kiállításra, ami nagy érdeklődést vert a médiában is. Most a héten zárul le a kiállításod Ex Machina címmel az Apollo Galériában, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan indult a te utad a képzőművészet világában. Mesélj erről egy kicsit, Norbert.
3: Én 2016-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Radák Eszter osztályában. Azután volt egy időszak, amikor 8. kerület Józsefváros utcáit, tereit festettem, ilyen városi flanőr nézőpontból. Eközben érkezett egy felkérés 2021-ben az akkori Off Biennáléra. Oda készültem egy komplex művel.
2: Az Off Biennálé is egyébként egy kortárs művészeti fesztivál tulajdonképpen, vagy
3: egy független kortárs művészeti fesztivál, és a magyar kortárs művészeti szintéren utóbbi években meghatározó, sőt, kánonképző szerepe lett. Ott én készültem egy művel, az volt a címe, hogy a cigányművész szorongása, és ez egy köztéri installációból, egy performanceból és egy manifestumból állt. Én ekkor tudatosan beléptem egy ilyen társadalomkritikai, meg aktivista művészeti diskurzusba. Ezután következett egy konceptuális sorozat, ahol a fő motívum ez a tégla és a téglafal volt. Szerepeltem Ludwig Múzeum Handel-Wittker című kiállításán egy ilyen munkával, legutóbb pedig ugyanebbe a sorozatba tartozik a Óbudai Roma Holokauszt emlékmű is, ami idén lett felavatva. Az óbudai téglagyár helyén valósult meg, ezért adta magát, hogy itt is a tégla motívumot használjam. És volt egy ilyen kiállításom 2023-ban, miután Máltáról hazaköltöztem, a Bura Galériában, ami már akkor létezett, Darabok címmel, és ezután a kiállítás után alakult úgy, hogy én befolytam a Bura Galéria életébe, illetve egy új irányt is vett a hely.
2: Egy picit mesélsz a Bura Galériáról is, hogy mi ez a galéria, hogy alakult, milyen céllal?
3: 2021-ben alapította a Roma Parlament nevű civil szervezet, ez egy alapítvány, nem egy politikai szervezet, csak a demokratikus jogokkal, emancipációval és társadalmi mobilitás kérdésével foglalkozik, ez egy nagy múltú szervezet, és az első két évében idősebb, főleg autodidakta roma művészeknek volt megrendezve kiállításot, egy fantasztikus kulturális élet zajlott már akkor, hála Horváth Aladárnak és az ő szervezői munkájának. Azonban az én kiállításom után részben annak a kiállításnak a sikerére hivatkozva, részben a mi barátságunkra és bizalmunkra, közös bizalmunkra hivatkozva, azt gondoltuk, hogy akkor én tulajdonképpen átvehetem ennek a kiállított térnek a sorsát, és induljon el egy újabb, kortársabb szemlélet, egy progresszívabb szemlélet fiatalabb művészekkel. És én ebből szabad kezet kaptam.
2: Ez tulajdonképpen az elmúlt hány évben zajlik, hogy te foglalkozol vele?
3: Kettő, de ez nem egyes szám első személy.
2: Nem többen vagytunk.
3: Hanem egy egész közösség. Egy egész közösség alakult, és az utóbbi időben hárman vezettük a Bura Galériát, Farkas Klara, Lakatos Nikoletta és én. Az elmúlt időszakban egy szomorú tragédián is túl vagyunk. Lakatos Nikoletta, munkatársunk, egy hirtelen jött betegségben elhunyt. Úgyhogy most éppen Farkas Klarával ketten vezetjük a galériát. De egy nagyon erős és támogató közösség van mögöttünk, és együtt igyekszünk átvészelni ezt a nehezebb időszakot.
2: És mesélsz egy kicsit a galéria programjáról, hogy említetted, hogy most igyekeztek egy újfajta szemléletet, egy fiatal kortárs művészeti irányt meghatározni. Kíváncsi vagyok, hogy mit értesz ez alatt pontosan. Én nézegettem, hogy miket csináltok, meg találkoztam már hébe-hóba ezzel a mazzal, de kíváncsi vagyok, hogy mi a koncepciótok.
3: A rövid statementünk az úgy hangzik, hogy úgy hívjuk mi magunkat, hogy mi egy progresszív roma kortárs művészeti kiállító tér, illetve közösség vagyunk. A rövid statementünk úgy hangzik, hogy hiszünk abban, hogy a roma kultúra része a magyar és az európai kultúrának. Emellett hiszünk abban is, hogy a roma kultúrának a hagyományokra épülő műfajok mellett részét képezik a kortárs kritikai narratívák is.
2: Uh-huh. Szóval ez nagyon komplikáltan hangzik.
3: Igen, de igen, tudományos egy picikét, de hogyha kibontjuk, ez azt jelenti, hogy mi kritikai művészetet csinálunk. Uh-huh. Társadalomérzékeny és kritikai művészetet, ami egyfelől adódik, hogy a a roma közösséget és a roma kultúrákat érintő kérdéseket igyekszünk megjeleníteni, ha nem is mindent megválaszolni, de legalább feltenni azokat a kérdéseket, amiket magunk körül látunk, illetve nagyon fontos ebben az aktivista szemléletben más kirekesztett csoportokkal kapcsolatos szolidaritás is.
2: Érzékenység.
3: Uh-huh. Illetve hát ezeket a kérdéseket mi metszett szemléletben látjuk, ezek nem válnak el, a strukturális problémák azok nem válnak el egymástól. Így például a feminizmus és a romákat érintő kérdések témája az nem két külön téma, hanem olyan, aminek van egy hatalmas nagy keresztmetszete. Uh-huh. Rengeteg női alkotó van a közösségünkben, és...
2: De egyébként nem csak roma alkotók vannak, hanem mindenféle alkotó
3: nem
2: volt,
3: csak,
2: igaz?
3: Nem csak.
2: A lényeg a téma, hogy...
3: Az a fontos, hogy tudod, hogy és ez is rávilágít egyébként egy strukturális kérdésre, uh-huh. hogy nézd meg, hogy egy ilyen picike galériának, hogy egy ilyen picike kiállítótérnek látható hatása van. Szóval az intézményesülés az egy nagyon fontos kérdés. Uh-huh. Itt most hosszan beszélhetnénk arról, ugyan nem ez a műsornak a témája, hogy miért van szükség mondjuk roma múzeumokra, kutatóintézetekre, egyéb intézményekre, hogy ez miért egy óriási adósága a mindenkori magyar államnak, nem csak a romák, hanem a magyarok felé is, mindenki felé. Szóval, hogy egy ilyen pici intézmény, ahol mi nyitjuk ki az ajtót, és hozzánk jönnek be, és nagyon sokan jönnek be hozzánk, ott meg tudnak történni ezek az izgalmas találkozások, illetve hát mi nem úgy gondolunk magunkra, hogy mi le vagyunk választva mondjuk a kortárs művészeti szintéről, vagy a kultúráról, nem úgy gondoljuk, hogy egy külön szegmenst alkotunk a kultúrában, hanem ahogy a statementünk is mondja, szervesen összefüggnek azok a dolgok, amiket mi csinálunk. Amikor arról beszélünk, hogy progresszív kultúra, akkor én azt értem progresszív kultúra alatt, hogy a progresszív szemlélet azt jelenti, hogy a kultúra az nem csak magától formálódik, hanem formálható is. A konzervatív kultúra szemlélet azt mondja, hogy igyekezzünk a formákat, igyekezzünk a mintákat lehetőleg a legváltozatlanabb módon megtartani az utókornak. Ez egy nagyon fontos funkció. És emellett a progresszív viszont azt mondja, hogy nem ezzel szemben, emellett, uh-huh. hogy a kultúra az alakítható. És azok az eszközök, amikkel mi kortárs művészként dolgozunk, azok a mondjuk ilyen csúnya szóval kortárs művészeti trendek és kifejezésmódok, azok általunk részévé válnak a roma kultúrának. És így egy kétirányú folyamat zajlik, de ez nem speciálisan a roma kultúrára igaz, így van ez minden irányba és mindenhol, és mi ebben a munkában, ebben a diskurzusban veszünk részt.
2: Ahogy a bevezetőben említettem, volt egy nagy hatású projektetek, a Cigány bűnözők című sorozat. Mesélsz erről a kiállításodról?
3: Ez egy csoportos uh-huh. projekt, és hát kezdjük akkor a történetével.
2: Mert talán ezen keresztül jól meg lehet világítani, nem? Hogy...
3: A cigány bűnözők az egy szélsőséges.
2: Igen?
3: Az egy szélsőséges esemény, meg egy szélsőséges látásmód.
2: Most folytatod.
3: Szóval a cigány bűnözők az egy szélsőséges dolog, egy szélsőséges, radikális látásmódja ennek a kritikai diskurzusnak. Én azért, hogyha az elmúlt 2-3 évet végignézzük, én azért azt gondolom, hogy voltak ennél fontosabb kiállítások a Bura Galériában is, de De tény, hogy ez nagyon figyelemfelkeltő, uh-huh. nem véletlenül. Úgy alakult a cigány bűnözők, hogy a Szegedi Tomi barátommal, akivel együtt laktunk egy időben a Liszt Ferenc téren, egy nagy műterem lakásban, azon gondolkoztunk részegen, hogy csinálunk egy punk zenekart, uh-huh. és mi legyen a neve a punk zenekarnak. És néhány verzió után arra jutottunk, hogy legyen a zenekar neve Cigánybűnözők. És aztán még pár ilyen hasonló

0: osztottunk ehhez cigánybűnöző nevet, szóval hogy egy ilyen kreált identitásokkal vagyunk ebben jelen. Én vagyok az MC Lakatos Hunor, a Tomi a Gróf Nagybányai, Horthy Rolex Leonidas,
1: és
0: a harmadik alapítótag pedig Hades Junior, aki egy 25 centis törpe pincser.
1: Uh-huh. És nagyon veszélyesen hangzik.
0: És hát bevezettük ide így a roma dadaizmus kategóriáját, szóval itt a humor, az irónia, politikai szatíra eszközeivel irányítjuk figyelmet a társadalmi képmutatásra tulajdonképpen. Uh-huh. Ezért a provokatív név. Uh-huh. Hogy tulajdonképpen mi nem, sokan egyébként első körben azt gondolják naivan, hogy ilyen, nem tudom, ilyen, szeretik ezt az ilyen Irigyhó Nagymirigy, vagy Sassó Zseff féle humort, amikor így a cigányokon mulatnak. Uh-huh. De kicsit most elárulom, hogy beszoktuk csapni a közönséget, mert éppen nem a cigányokon szoktunk mulatni, hanem éppen a nacionalistákon, éppen a, uh-huh. a gazdasági, politikai eliten, és hát gyakran a művészeti elitet is, vagy a kulturális közeget is kicsúfoljuk.
1: Uh-huh. És nagyon kicsi idő maradt, ez nagyon izgalmas szerintem, bárki, akit ez mélyebben érdekel, akár a Búra Galéria Instagram oldalán végignézegetheti a képek nagy részét, vagy akár a weboldalatokon, de mivel már csak 2 percünk van hátra a műsoridőből, arra lennék kíváncsi, hogy mivel készültök a Budapest Contemporary-re, mint Búra Galéria?
0: A legutóbbi nagy változást hozó országgyűlési választásokra készültünk egy koncepcióval, ez a Cigánybűnözők for President című kiállítás volt, és ennek az anyagát fogjuk elhozni a Budapest Contemporary-ra elsőként. Uh-huh. És én azért még itt hozzátenném zárójelbe, hogy mi nem egy kereskedelmi galéria vagyunk. Igen. Elsősorban, hanem egy civil projekt, és nagyon örülünk, hogy elsőként, első alkalommal lehetőséget kaptunk a Budapest Contemporary megjelenni, és a esetlegesen befolyt összegből mi a Búra Galériának a munkáját fogjuk ezzel a kiállítással támogatni.
1: Uh-huh. Mesélj még arról, hogy van-e mostanában kiállításotok, nyílik-e a Búra Galériában új kiállítás?
0: Ehét csütörtökön, 24-én, hogyha jól számolom, fog nyílni Váradi Béla Londonban élő magyar-roma fotóművész kiállítása. Aki teheti, nagyon sok szeretettel várjuk.
1: Hol vettük pontosan?
0: A Palota negyedben, Kőfaragó utca 5 szám alatt, egy utcáról nyíló kis művészeti galéria.
1: Szuper. Hát köszönöm szépen, Norbert, a beszélgetést. 5-ször ennyit beszélgettem volna akár, hogy ennyire rövid idő áll rendelkezésre. Majd folytatjuk a Budapest Contemporary-n október 2-től 4-éig, meg bárki, aki veletek szeretne beszélni, vagy megismerkedni a munkáitokkal, művészekkel, kiállításokkal, akkor jöjjön, nézzen titeket. Ole Norberttel beszélgettem, köszönöm a beszélgetést, Norbert.
0: Köszönöm szépen.
1: A témánk a Búra Galéria volt, Budapest Contemporary műtárgyvásáron való megjelenés. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 16 óra van, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Három országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Sesznák Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész helyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt a legfőbb ügyész helyettes. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig hivatali vesztegedés elfogatásának büntette miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. A magyar kormány arra próbálja rávenni az Egyesült Államokat, hogy ne szabjon ki szankciókat az orosz nyersolaj további vásárlása miatt. Hajdú Márton, a parlament külügyi bizottságának elnöke múlt héten amerikai képviselőknél lobbizott azért, hogy Magyarország átmeneti időszakra mentesüljön az amerikai büntetőintézkedések alól. Erről a Tisza párt képviselője számolt be a Facebook oldalán. Az amerikai kongresszus a múlt héten fogadott el olyan törvényt, amely új hatáskört ad Donald Trump elnöknek arra vonatkozóan, hogy vámokat vessen ki az orosz kőolajtermékek vásárlóira. Az elnök pénteken írta alá ezt a törvényt. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Az egynapos betét kamat a 4,5%, a kamat folyosó felső széle, az egynapos hitel kamat a 6,5%. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt is bejelentette, hogy 2,5%-ra csökkentik a középtávú inflációs célt a jelenlegi 3%-ról. A tolerancia sáv változatlanul plusz-minusz 1%. Az új inflációs cél 2028-tól lép hatályba. Trump TV néven saját csatornát indított a Fehérház. A csatorna helyi idő szerint tegnap este indult el, Donald Trump beszédének közvetítésével, illetve az amerikai hadsereg méltatásával. A csatorna éjjel-nappal működik majd, és egyetlen helyen számol be a hírekről. A csatornát azt követően indították el, hogy az elnök visszavonta a Politico, a CNN és az MS Now Donald újságíróinak a Fehérházba szóló akkreditációját. Majd erre válaszul több más sajtóorgánum is megtagadta a közvetítést. 7 éves kínai kislány állított fel női világcsúcsot Rubik kockán. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el. A férfi világcsúcsot a kínai Wang Yiheng tartja 3,5 másodperces átlaggal. A 7 éves friss rekorder kislány több mint 1300 mozdulatsort memorizált, és naponta 2-3 órát gyakorol a Rubik kockán.
0: Tőzsde hírek.
2: Egy órával tőzsdezárás előtt a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos mínuszban, 152.919 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 12 milliárd forintot. A blue chipek vegyesen teljesítenek, de többségében mínuszban vannak. A MOL 0,4%-ot megy lefelé 5.155 forintig. A Richter szintén 0,4%-os gyengülésben 12.850 forinton, így a Magyar Telekom pár pontos mínuszban csupán 2.552 forintra megy le. Az OTP az, amelyik egyedül a pozitív tartományban 0,3%-kal 46.370 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol az elmúlt órákban pluszokat láttunk, és egyedül a milánói börze volt mínuszban. Ez most is így van, 0,1%-ot gyengül csupán a milánói mutató, 0,8%-ot erősödik a madridi IBEX, a párizsi CAC-on 0,6%-ot megy fölfelé, 0,5%-ot megy föl a frankfurti DAX index, és 0,1%-ot korrigál felfelé a londoni FTSE. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, a Wall Street-en, itt is pluszokat látni. A technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 0,3%-ot megy fölfele, pár pontos pluszban az S&P 500-as mutató, és ahogy kimondtam, pár pontos mínuszba fordult át a Dow Jones indexe. Egy amerikai dollárért idehaza 315 forint 50 fillért kell adni a bankközi devizapiacon, egy euróért pedig 361 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért 384 forint 60 fillért kell adni. 1,1453 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 0,3%-kal olcsóbb az arany árfolyama, egy uncia aranyért 4370 dollárt kérnek a világpiacon. Drágul újra a kőolaj világpiaci ára, a Brent jegyzés ára 99 dollárra ment fel, az észak-amerikai könnyolaj a VT is több mint 1 dollárt drágult, 94 dollár 70 centig.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére csökken a felhőzet, eső csak helyenként fordulhat elő. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt. A magas Tátra szlovákiai részén leesett a nyári szezon utáni első hó. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag. A meteorológiai szolgálat előjelzései alapján azonban ez a hétvégén elolvad.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kajzer Péter itt szemben a stúdióban a Vantasektől. IBF és vezetői kötelező képzések. Új fogalmat kell tanulni sokaknak, sok cégvezetőnek azt gondolom, meg nekünk is, újságíróknak, információ biztonsági felelősök és az ő képzésük. Miért beszélünk most erről ennyit? A NIS 2 közben vagy után?
2: NIS 2 érintett cégek számára a jogszabály előírja mind az információ biztonsági felelős, mind pedig a felelős döntéshozó vezetők számára egy képzési kötelezettséget kiberbiztonsági témakörben, és ez azért nagyon fontos, hogy az a cég, amelyik túl van a kiberbiztonsági auditon, van neki egy működő rendszere elvileg, ott a felelősségek és a döntési kötelezettségek egyértelműek legyenek. Meglegyen, hogy ki miért felelős, ha van egy kiberbiztonsági incidens, akkor mindenki tudja azt, hogy mi az ő dolga.
1: Miért kell ezt ketté választani? Miért nem tudja az ügyvezető a tulajdonos ellátni ezt a feladatot? Miért kell ehhez egy külön információbiztonsági felelős? Mint régen tűzvédelmi felelős kellett, ugye? Vagy talán most is van minden cégnél vagy vállalatnál.
2: Igen, az információbiztonsági felelős és a cégvezető az elválik egymástól. Két külön szerepkörről van szó. Nyilvánvalóan nem elvárás az, hogy mondjuk egy ügyvezető tudjon tűzfalat konfigurálni, vagy értsen ezekhez a dolgokhoz, viszont az üzleti döntéseket neki kell meghoznia. Az információbiztonsági felelősnek meg egészen más mélységben kell az IT működését felügyelni, és tudni azt, hogy ott milyen döntési pontok vannak, milyen eszközök vannak, amikkel egy kibertámadás esetén élni kell.
1: Maradnék a tűz példánál, ez pont amikor valakinek az emberi életekre kell koncentrálnia, ugye, és valaki pedig esetleg a vagyontárgyakat mentheti.
2: Így van. Hogyha bekövetkezik egy incidens, ott az első órában gyakorlatilag információ hiányos környezetben kell nagyon gyorsan meghozni döntéseket. Leválasztjuk-e a hálózatról az adott rendszert, vagy sem? Leállítsuk a termelést, vagy sem? Kiürítsük a csarnokot, vagy sem? Ugyanúgy, ahogy a tűznél. Igen. Megvan az, hogy ezt a részét kell kiüríteni az épületnek, vagy a teljes épületet ki kell üríteni. Falsjelzés, amikor megszól a tűzjelző, vagy egy valós problémáról van szó.
1: Az első 60 percben nagyon sok minden eldől?
2: Nagyon sok minden eldől. Ott gyakorlatilag egy zsarolóvírus, amikor elindul, az, hogy meddig jut el, mikor detektáljuk azt, hogy valami probléma van, vagy valami bejutott, hol választjuk le a rendszert, meddig tud elterjedni.
1: Ráadásul ilyenkor az ember azért könnyen pánikba esik, nem? Hát ez pont egy újraélesztés, vagy egy baleset, vagy bármi, akár egy tűzeset.
2: Így van, így van. Ott nincs arra idő, hogy elkezdjünk azon lamentálni, hogy akkor kinek a döntési felelőssége, a termelés leállítása, vagy kit kell értesíteni, mikor kell bejelenteni az incidens
1: beszállítókat, vagy azokat, akiknek én szállítok be.
2: Vagy a vevőket, mikor értesítjük, igen. Vagy a dolgozóknak mit mondunk, vagy hány embernek zároljuk a hozzáférését, vagy dobjuk ki a rendszerből. Ezt egy lepróbált és begyakorolt incidens kezelési rend szerint kell végrehajtani.
1: Tehát kell lenni egy protokollnak. Kibertámadás esetére ezeknél a cégeknél kell lenni egy protokollnak. Az nagyon érdekes és izgalmas az én számomra, hogy egy 8 vagy egy 20 órás képzés az egy ennyire összetett területen mennyi tud használni, segíteni?
2: Ez a 8 vagy 20 órás képzés, ez arra nem elég, hogy valakit szakemberé felhúzzon. Nyilván ezeken a képzéseken, akik részt vesznek, információbiztonsági felelősök, ők egy képzett, sok esetben mély tudással rendelkező szakemberek. Tudják, hogy mi a helyzet. Viszont a vezetők sok esetben ehhez a témához kevésbé konyítanak. Üzleti vezetők, sok esetben üzleti döntéshozók.
1: De nagyon fontos, mert ilyen helyzetben üzleti döntéseket kell hozzanak.
2: Ilyen helyzetben üzleti döntéseket is kell hozni, és tudni kell, hogy kinek a felelőssége meghozni azokat a döntéseket. Ezek a képzések arra jók, hogy a saját működő rendszerükre úgy tekintsenek rá, hogy lássák a hibákat, vagy lássák azokat a pontokat, amik fontosak a működés szempontjából, illetve hogy szembesüljenek azzal, hogy mi az ő felelősségük ebben a rendszer működésben, mi az ő felelősségük egy incidens esetén.
1: Ugyanúgy lepróbálható egy ilyen incidens, mint egy tűzriadó?
2: Így van. Természetesen egy mentés visszaállítás. Tehát az incidens kezelési tervnek a rendszerre vonatkozóan elég részletesen kidolgozottnak kell lennie. Ezt az auditon meg is mutatták. Sok esetben azt látjuk, hogy az auditon egy szépen kidolgozott, leírt dokumentáció áll rendelkezésre, viszont a gyakorlatban nem lett kipróbálva. Ezt például a mi képzésünkön az auditorok minden blokknál el tudják mondani, hogy mi az, amit látnak leggyakoribb hibákat. Mik azok a dolgok, amikre figyelni kell, mi az, amit látnak, hogy papíron működik, de a gyakorlatban nem. Hogyan tudják úgy kialakítani, úgy üzemeltetni a kiberbiztonsági rendszert a cégnél, hogy az a következő auditon megfelelően auditálható legyen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy jól auditálható legyen, megmutatható legyen a rendszer, igazolható
1: legyen. Ez nem egy pipa, amit az ember kirak, tehát ez is megvan, mint a HACCP, hiszen a dolog fejlődik, és a kibertámadások is változnak és fejlődnek, ráadásul hihetetlen gyorsasága, szuperszonikus gyorsasága.
2: Még a NIS2-es időszakban, vagy az auditoknak az időszakában is én mindig azt mondtam, hogy nem az a végcél, nem az audit a végcél. Az audit az csak egy állomáspont. De nem elég papíron megfelelni, működni kell, ki kell védeni ezeket a kibertámadásokat, amikkel az cég szembesül. Műszaki vizsga az autónak az egy papír, egy pecsét, de azért meg kell tudni állni a piros
1: sávban. Hát hiába fizettem le a vizsgabiztost, és átment az autó valahogy, hogyha nincs rajta a fék a következő kanyarban. Ugye erről van?
2: Igen.
1: Az az egy óra, ha még visszatérhetünk erre, az mennyiben lehet kármentő, ha észnél van egy cég, és az információbiztonsági felelős is, meg a vezető, vagy ügyvezető is, és észnél van, és tudja a protokollt, és tudja, hogy ilyen megtörténhet, és meg is történik előbb-utóbb egy cég életében, akkor ott mit lehet, ha jól képzettek, és helyén van a szívük, meg az eszük, akkor mit tudnak menteni az egy órában?
2: Mindent. Tehát, hogy gyakorlatilag az első pár pillanatban dől el, hogy mekkora lesz a kár.
1: Ez, amit a bankkártyámat lenyúlják.
2: Igen, hogy nagyon ezt gyorsan, gyorsan tudom letiltani, hogy valóban le kell letiltani, vagy nem. Meg tudom fogni az utalást, ugye egy banknak van 5 másodperc, hogy eldöntse, hogy ezt az utalást elmehet, vagy meg kell fogni. Ha van egy jó incidenskezelési tervem, ami biztosítja a folyamatos üzemet, üzletmenet folytonossági tervem, mert életbe tudom léptetni, akkor nem esik ki a termelés. Nem olyan mértékben esik ki a termelés, hogyha le tudom határolni a támadást, és csak bizonyos rendszereket.
1: De csak azokat a ballasztókat dobom ki a léghajóból, amit muszáj, de még repülnie kell.
2: Igen, igen. Akkor lokalizálni tudom az egészet, és akkor a kár is egy jóval kisebb léptékű.
1: A cégvezetők miket kérdeznek önöktől, amikor van teszek auditorra ott vannak is, vagy akár ezt a képzést folytatják? Mik a leggyakoribb kérdések? És tényleg akkor ki a jó auditor? Mert nyilván a piac az nagyon színes most.
2: Az auditornak mély szakmai rálátással kell bírnia, tudnia kell szót érteni az IT felelőssel.
1: Tehát azt a nyelvet is beszélnie kell.
2: Így van. És látnia kell kívülről a teljes működésben azt, hogy melyek azok a foltok, amik esetleg lukassá teszik a rendszert. A jó auditor nem olyan, mint egy vizsgabiztos, aki szigorúan összevont szemöldökkel a hibákat sorolja, hanem olyan, aki azokra a foltokra, amik adott esetben vakfoltjai, vagy még nem teljesen kidolgozott részei a működésnek, olyan megoldásokat javasol.
1: Felhívják a figyelmet, és megoldást is javasol.
2: És megoldást is javasol arra, ami annak a cégnek jó, mert nem minden megoldás jó mindenre, hanem az adott céghez kell igazítani, az adott cégnek a kockázatához, a működéshez kell igazítani a megoldásokat, és az jó auditor megfelelő megoldásokat tud javasolni. Visszatérve a kérdésre, hogy mik azok, amik leggyakrabban felmerülnek, ezek a szakemberek a piaci tapasztalatokra kíváncsiak, hogy mit látunk, mit tapasztalunk más cégeknél, mik azok a best practice-ek, mik azok a leggyakoribb hibák, amiket mi máshol tapasztalunk.
1: Tényleg péntek délután történik a legtöbb ilyen incidens?
2: Persze, mert hogy akkor már a vezető is otthon van, vagy úton van, meg az IBF is valószínűleg már lejárt a munkaideje. Kibertámadásoknak a döntő többségét azt vagy éjszaka, vagy munkaidő utáni hétvége előtti utolsó délutánra időzítik. Tapasztalat szerint akkor tudnak a legkevésbé beavatkozni a cégek. És hogyha nincsen egy jól lepróbált incidenskezelési terv erre, akkor el is megy. Órák telnek el, úgyhogy közben a hackerek tudnak dolgozni.
1: Mennyire lehet egy ilyen képzés gyakorlati? Mennyire lehet modellezni ezeket az eseteket? Amikor hát, ha mindenre fel lennénk készülve, akkor nem lenne probléma, akkor nem lenne kibertámadás, ami a mindent tudnánk.
2: Kibertámadások mindig is lesznek, meg egyre ügyesebbek, meg egyre összetettebbek ezek a kibertámadások. Itt a mi képzésünkön az auditorok valós eseteken és valódi mintákkal mutatják meg, hogy hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet felismerni és kezelni ezeket a biztonsági incidenseket. Az a képzésünknek az egyik értéke, hogy a IBF, illetve a vezető a saját cégére szabott intézkedési tervvel tud hazamenni.
1: Mennyire kell nekik együttműködniük abban az első órában? Mennyire összjáték ez?
2: Pillanatok alatt kell döntéseket hozni, minimális mennyiségű információból. Pontosan tudnia kell az információbiztonsági felelősnek is, hogy kit kell értesíteni, mit kell neki átadni, ahhoz, hogy meg tudja hozni azt a döntést. A vezető is tudnia kell, hogy mit kell megnéznie ahhoz, hogy ő meg tudja hozni azt a döntést. Megvan az, hogy hány órán belül kell értesíteni a hatóságot adott esetben. Ez nem választható, van, amíg ez kötelező.
1: Hogy lehet mérni egy ilyen képzés sikerét? Azon gondolkoztam, hogy ha nem ér kibertámadás, akkor nagyjából minden rendben volt, vagy csak szerencsém volt. Igazából a sikerét akkor lehet mérni, hogyha történik egy kibertámadás, és az én szervezetem jól válaszolt erre a problémára.
2: Nyilván egy képzésnek az elvégzése, ahogy az audit sem, nem garancia arra, hogy minket nem fognak megtámadni.
1: Attól, hogy az autón föl van készítve mindenre, és műszakileg
2: perc,
1: attól még lehet baleset.
2: Így van. Ami megnyugtató lehet, hogy a képzés után át tudom gondolni információbiztonsági felelősként is, meg vezetőként is azt, hogy az én szervezetemnél pontosan mit kell tennem, pontosan mi a felelősségem, tudunk csinálni belső teszteket, le tudjuk próbálni ezeket az incidens kezelési terveket, és látni fogjuk azt, hogy mi az, amin még javítanunk kell. És ad egy magabiztosságot, hogyha ezekkel az információkkal képbe vagyunk.
1: Mennyire vagyunk elkésve? Azt olvastam, és lehet, hogy ez nem ide tartozik. Ez egy június 30-ai határidő volt, ugyanis 2520 audit kötelezett szervezetből mindössze 2130 teljesítette határidőben a kiberbiztonsági audit kötelezettsége. Tehát nyilván vannak, akik még szürke zónában vannak, vagy még nem ébredtek föl, vannak, akik már fölébredtek és elkezdték ezt a folyamatot, de hol tartunk most az Avantaszeknél? Mit mondanak az önök szakemberei, akár az érdeklődésre, akár az információ kérések kapcsán? Hogyan írható le a cégek, a vállalatok tájékozottsága?
2: Hatóság felszólított minden érintett felet, akiket azonosított. Sokan még most is, ahogy mondtad, a szürke zónában próbálják kibekelni vagy elkerülni az audit kötelezettséget, azzal, hogy mondjuk a tevékenységük körüket módosítják, vagy megpróbálnak kikerülni az érinteti körbe.
1: Radar alá kerülni valamilyen módon.
2: Megpróbálják elérni, hogy a hatóság törölje őket a nyilvántartásból. Mi azt látjuk a Avantaszeknél, hogy a nagy dömping volt az év első felében, de most is vannak még olyan cégek, akiknél most zajlik a kiberbiztonsági audit. Ha azt nézem, hogy az ország méretéhez képest itt mondanak ilyen 4000-es érintetti számot, amiből végül sokan ki tudták ezt mozogni, és ilyen körülbelül 3000 cég az, aki az audit kötelezettséget teljesíti. Ez, hogyha mondjuk egy Olaszországra vagy egy Lengyelországra vetítve nézem, arányosan nálunk én szubjektív véleményem szerint körülbelül olyan 6-8 ezer cég lenne az, aki kiberbiztonsági audit kötelezettséget teljesítenie kellene. Most jelenleg ennél sokkal kevesebb van. Át fog ez gyűrűzni a beszállítói láncon keresztül, mert a kiberbiztonsági auditra kötelezett cégeknek a beszállítói lánca, az láttuk az auditokon, hogy még nagyon kevéssé szabályozott.
1: És hát a leggyengébb láncszemnél támadnak ezek a
2: fúrfangos. És a leggyengébb láncszemnél támadnak, úgyhogy ez biztos, hogy ilyen beszállítói elvárásként meg fog jelenni, és ez a több cég lesz az, akinek ezen dolgoznia kell. Nem feltétlenül kell nekik NIS 2 auditot csinálni, de ezzel a követelmény szettel foglalkozniuk kell.
1: Ha csak egy mondat, egy fontos dolog, egy ökölszabály az, ami a NIS 2 mellett meg kell, hogy fogalmazódjon egy cégvezetőben ma világon, Magyarországon, akkor az mi lenne?
2: Hogyha nagyon tömören szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy fontos, hogy a való életben valóban működjön, egy ilyen rendszer, egy ilyen kiberbiztonsági rendszer a cégnél legyen működő, valós védelmet biztosítson számomra, és igazolható legyen.
1: Hát pont úgy, mint a gépjármű, nem? Legyen rendben a forgalmi, és legyen kiváló műszaki állapotban.
2: És működjen, igen.
1: Hajzer Péter, Avantaszek, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra 30 perc van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Házkutatást tartottak a nyomozók az MNB alapítványok ügyében Matolcsy György köreiben. A jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben kutatást és lefoglalást végeztek. Gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt. Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Seszták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a legfőbb ügyészhelyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt. Hankó Balázs esetében hűtlenkezelés, Seszták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés elfogadásának büntete miatt kezdeményezte az intézkedést. Hatósági felügyelet alá helyezték Kalin Georgescu volt román államfőjelöltet. A fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt egy évvel ezelőtt állították bíróság elé. A politikust tegnap gyanúsította meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség bűnszövetkezetben elkövetett nagyértékű csalással. A volt államfőjelöltnek rendszeresen jelentkezni kell a rendőrségen, csak hatósági engedéllyel hagyhatja el az országot és nem veheti fel a kapcsolatot az ügy többi szereplőjével. Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyi rendszerből való kizárást kockáztatják. Donald Trump arra készül, hogy mai New York-i találkozóján az ukrán elnököt egy Oroszországgal kötendő energetikai tűzszünet elfogadására ösztönözze, erről ír a CNBC. A két vezető az ENSZ közgyűlésének keretében találkozik, és várhatóan az ukrán légvédelem megerősítésének támogatásáról, az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokról, valamint a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyal. Az amerikai elnök tegnap közösségi oldalán arról írt, hogy Oroszország elvesztette az irányítást gázolóipara felett az ukrajnai háború miatt. Felidézte, hogy az ukránok az utóbbi időben nagyszámú orosz dízelolajfinomítót robbantottak fel, amelyek legalább átmenetileg üzemképtelenné váltak, vagy kiestek a termelésből. Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokkádot. Erről ír a Reuters. A hírre jelentős korrekcióba fordult az olajpiac. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszek-Sien találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremthet.
0: Tőzsde hírek.
3: Vessünk is rá egy pillantást, hogy hogyan állnak a kőolaj világpiaci árai, merre mozogtak az elmúlt fél órában. Nagyon nagy mozgást nem látni, egy dollárral viszont drágult a WTI hordonkénti jegyzésre, az észak-amerikai könnyű olaj már $94.60, és közelít a $100 a Brent típusú kőolaj jegyzésre, amely $99.60-re ment föl. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX fél órával tőzsdezárás előtt 0,5%-os gyengülésben 152.211 ponton. A vezető papírok közül egyedül a Magyar Telekom pluszban pár ponttal 2556 forinton, a többiek mind a negatív tartományban, a MOL 0,7%-ot gyengül 5135 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 46090 forinton, a Richter 1%-os gyengülésben 12770 forinton a papír. Nyugat-Európában többségében pozitívak a mutatók továbbra is. A londoni FTSE viszont most pár pontos mínuszba fordult át, a milánói börze még mindig 0,1%-ot gyengül, a többiek mind pluszban, a frankfurti DAX 0,2%-kal, 0,4%-ot megy fölfelé a párizsi Kekeron, 0,7%-ot erősödik a madridi IBEX. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, ahol már javában egy órája tart a kereskedés. A Dow Jones indexen 0,4%-os gyengülésben, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 0,5%-ot viszont erősödik, pár pontos pluszban az S&P 500-as mutató. Ide haza a bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 316 forint 30 fillért kell adni, egy euróért pedig 362 forintot kérnek. 1,1447 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,3%-kal megy lefelé az arany világpiaci ára, egy uncia aranyért $4,369 kérnek a világpiacon. 7,2%-kal olcsóbb az holland tőzsdén jegyzett gázára, 73,80 eurócentet kérnek 1 megawatt energiáért október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Estére csökken a felhőzet, eső csak helyenként fordulhat elő, az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: you wanna do.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután. Gál Pál Zoltán van itt a stúdióban, a Turizmus Kft. Ügyvezetője. Ez akkor minden valószínűség szerint így ősszel a MICE Business Day-t bevetíti előre, ugye, mert szoktál jönni, de így azért szeptember környékén már az október 20-ai eseményre felhívva a figyelmet, ez most MICE lesz.
3: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, hát egy ősztájár mindig a MICE Business Day és azzal kapcsolatos hírekről szeretnék szívesen beszámolni a hallgatóknak. Idén 12. alkalommal gyűlik össze a szakma, most egy kicsit új helyszín a Corinthia Hotel Budapesten. Nem titok, hogy évek óta folyamatosan próbálunk új helyszíneket is. Most a Hung Expo után azt gondoltuk, hogy a Corinthiában egy belvárosi helyszínen próbáljuk a szakma kiállítóit, érdeklődőit, a konferenciánk iránt érdeklődő turisztikai szakembereket egy helyre gyűjteni október 20-án. Az időpont most már kezd belevésődni a mindenkori éves naptárakba. Törekszünk úgy, hogy mindenki úgy menjen el egy adott rendezvényről, hogy tudja, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor.
2: Ráadásul a naptár is megnyílik, ugye, a jövő héten?
3: Igen, ez egy nagyon fontos időpont, hiszen a kiállítókat összeszedtük, nagyon nagy az érdeklődés a kiállítói fronton, ez talán leköveti azt a tendenciát, hogy azért a magyar turizmusnak ez az üzleti turisztikai része nincs annyira jó állapotban, mindenki keresi a vevőket, a lehetőségeket, meg akarja mutatni az új kínálatot, mi ennek tudunk adni teret, sok kiállítónk van, több mint igazából majdnem 100 kiállítóval fogunk megjelenni, ahol tárgyalóteres kiállítás van, illetve élményteres kiállítás. Én azt gondolom, hogy önmagában kijön valaki, akkor kap egy átfogó kínálatot, vagy látképet arról, hogy Magyarország üzleti turizmusa ma milyen lehetőségeket kínál Budapesten és vidéken.
2: Igen, de az időpont azért fontos, hogy jókor tudjak leülni tárgyalni, ugye?
3: Tehát, igen, mert hogy az elképzelésünk, hogy aki kiállítanak, azok minél több igényes partnerrel szeretnek tárgyalni, kötelezettségük is van is a tárgyalásokat lebonyolítani, illetve 8 tárgyalást kell vállalnia valakinek, hogy ingyenesen bejöhessen a rendezvényre, mint buyer. Az eszköz, amit vagy szoftver, az az alkalmazás most már évek alatt egyre jobban kikristályosodik, és most már lehetősége van mind a kiállítóknak, mind a bájereknek meccselni egymást, így hát igazából tényleg azokat szeretnénk összehozni, akik egymásra nagyon kíváncsiak.
2: Hát, hogy milyen érdekes, azt mondod, ha sokan vannak, és mondtad, akkor ez azt jelenti, hogy hát azért kell az ügyfél, kell a vendég, ugye? Tehát meg akarjuk mutatni magunkat. Csak gondoltam azt is, hogy akkor is sokan vannak, amikor egyébként megy a szekér, nem? Tehát ez érdekes.
3: Hát igen, ez azt hiszem, hogy nyilván, ha sokan vannak, akkor igazából néha az érzésem volt ilyen rendezvényeken, hiszen még a Covid előtt ez többször előfordult, hogy összegyűlünk örömködni, megbeszéljük, hogy milyen szezon volt, mik a kilátások. Azt hiszem, hogy nincs itt pánikra ok, de azért alapvetően egy keresleti piac helyett inkább kínálati piac alakult ki Magyarországon. Nagyon fontos probléma az, hogy a forint erősödése egy kicsit váratlanul érte a szakmát, és ez egy tartós, drágulási hatást jelent euróban. Tehát az igazából azt jelenti, hogy a magyar kínálat kicsit a versenytársakhoz képest felértékelődött.
2: Kisebb a haszon.
3: Hát kisebb a haszon, vagy adott esetben nem ezt az országot választják, és ezért a versenytársakhoz képest jobban meg kell mutatni a belső értékeinket. És erre jó lehetőség, hogy mi is minden alkalommal több külföldi buyert hívunk, akár a leginkább küldő országokból. Mindig törekszünk olyan buyereket toborozni, ebben a szakmai szervezetek is segítségünkre vannak, akik még talán először járnak Magyarországon, vagy ebben a témában először járnak Magyarországon. 44 fős külföldi hosted buyer csoport lesz, akik nem csak erre a rendezvényre jönnek, hanem előtte csinálunk egy pre- és egy posztúrát is számukra, hogy jobban megismerjék akár Budapest, akár Magyarország nevezetességét.
2: Majd egyszer arra is beszélgessük, hát amíg össze, hogy ezekre a pretúrákra hova viszitek őket, meg vannak-e új, ez is érdekes lehet.
3: Igazából itt azért van némi kötöttség, hiszen gyakorlatilag van egy logisztikai idő, amit rá tudunk szállni, ezért az ő érkezései különböző országokból nem egyszerre egy időpontban érkeznek. Nyilván Budapesten vannak ikonikus helyek, illetve vannak új attrakciók, illetve volt tavaly, hogy Balaton környékére vettünk, vagy a Dunakanyarba vittük őket. Azért azt be kell kalkulálni, hogy Budapest, mint egyfajta MICE destinációhoz kiemelten fontos, érdekes, ők elsősorban emiatt érkeznek. Szívesen vesznek bármilyen más kínálatot, ha megmutatunk, de azért
2: ez szeretnék igazából a fókusz itt van. Igen. Néztem a külföldi csoportokat, ugye, és ezt, itt vannak a V4-ek, a csehek, lengyelek, a szlovákok, aztán később Litván, vagy távolabb Litvánia, Bosznia-Herceg, a Finnország, tehát vannak közeliek, megszokottak, meg vannak új, viszonylag újak is. Ugye mondjuk a finnek talán nem számítanak
3: el. Igazából két dolgot azért el kell mondani, két érdekes tendenciát. Az egyik az, hogy azzal, hogy április 12-én volt egyfajta népakarat, hogy megváltozott a kormányzati struktúra, meg változott a politikai hangulat. Itt az Európai Unión belül való jelenlétünk. Nagyon sok partner beszámolt arról, hogy felértékelődött Magyarország, újra el akarnak jönni, nincs egy olyan listán, hogy ide nem jövünk, mert adott esetben nem annyira baráti a környezet. Ez például a skandináv országokra egyértelműen igaz, de azt gondolom Németországra és mi küldő országra.
2: Tehát 3 hónap után ezt már el lehet tapogatni.
3: Ez szó szerint voltak ilyen élmények, hogy felkerültünk újra az a listára, mint rendezvényhelyszín. Na most ezt nyilván le kell követni egy kiállításnak, ezért törekszünk. A másik, ami nagyon fontos, hogy Közép-Kelet-Európa területén itt a V4 együttműködés tekintetében azt gondolom, hogy ez egy szerves együttműködés, tehát ez logikai földrajzi távolság, tehát azzal, hogy nincs a határon határellenőrzés, gyakorlatilag nagyon könnyedén lehet egymás országba eljutni, nagyon fontos, hogy sok cég, sok rendezvény keresi ezt a lehetőséget, és nem titok, hogy a lengyel gazdaság hatalmas fejlődése motorként itt a Közép-Kelet-Európát nyomja előre, tehát igazából akár kiállítói oldalról, akár Vájer oldalról próbáljuk ezt mi is lekövetni, és próbáljuk a MICE Business-t egy regionális kiállítással felfejleszteni, hogy ne csak Magyarországon legyen egy fontos dátum, hanem itt ebben a, hát hogy is mondjam, 50 milliós, 60 milliós piacon legyen izgalmas.
2: Kinek éri megregisztrálni, csak még egyszer mondom, hogy október 20-a, ugye, és Corinthia Hotel, és jövő héten az mi lesz most van, azt mondja, 17-dik, az a 24-e héten nyílik már a naptára.
3: Hát igazából mindenképpen olyan vállalati HR-eseknek, rendezvényszervezőknek, akik a jövő évi rendezvényeikhez, családi napjaikhoz, szakmai konferenciákhoz keresnek helyszíneket, akár vidéken, akár Budapesten. Mindenképp olyanokra, akik szakmai szervezetek, és megpróbálnak ilyeneket rendezvényt szervezni. De van egy konferenciánk, ami kimondottan általában a magyar turizmust ma foglalkoztató érintő kérdésekre próbál adekvát válaszokat adni. Akár külpolitikai kérdéseket vetünk föl, akár a sportturizmussal kapcsolatos kérdéseket vetünk föl, akár az, hogy a megújult turizmus irányításnak próbálunk lehetőséget mutatni, hogy legalább az irányt megmutassa, hogy gondolkodnak, hogy zajlik az élet. Tehát mi mindenképp azt gondolom, hogy önmagában, ha valaki a turizmus iránt érdeklődik, akkor érdemes kijönni, és első kézből kaphat érdekes, és szerintem jövőre nézve hasznos információt.
2: Ha akár belecsipked a konferenciába.
3: Igen, tehát nem titok, hogy mi ez egy rendezvény a rendezvényben elben, 3 rendezvény lesz október 20-án, igazából lesz egy konferencia, ami önállóan is szakmai értékkel bír, van ez a MICE Business Day, ahol elsősorban az üzleti partnereket hozzuk össze, és ennek zárásaként délután, vagy este felé van a BUEX díjátadó gála, amely elsősorban az üzleti turizmus kiválóságait próbáljuk egy zsűri szavazat alapján díjazni, és egy kicsit megünnepelni akár a 26-os évet.
2: Egy picit vissza a kiállítókhoz, mennyi a régi, és mennyi az új? Azért látod évről évre, hogy ez hogy forog, hogy pezseg, hogy mennyien jönnek.
3: Mi is gondolkodunk onnan, hogy mindig legyen egy újdonság varázsa, hiszen a vásárló is azt keres, hogy mi az újdonság.
2: Nem látott,
3: de azt hiszem, hogy olyan 15-30% között van a megújulás, de azért ez sem teljesen így jó statisztika, mert nem igazából az a fontos, hogy egy új helyszín legyen, hanem lehet, hogy az adott helyszín is megújul. Azt gondolom, hogy vannak stabil, például a digitális szolgáltató kiállításaink azok stabilak, abban nincs olyan nagyon sok szolgáltató, oligopolisztikus a piac, ami azt jelenti, hogy ők elsősorban a megújuló digitális technológiát hozzák, mint újdonságot. Tehát az, hogy adott esetben a kiállítói névsorban nincs annyi változás, az nem azt jelenti, hogy nincs elég sok újdonság. Nagyon fontos, hogy a regisztráció megnyílik, és az a tapasztalat az elmúlt 12 évből, hogy az izgalmas helyszínekkel kapcsolatos naptárak nagyon gyorsan betelnek. Tehát, hogy igazából én azt javaslom mindenkinek, hogyha érdeklődik, akkor gyorsan nézze meg a programot, nézze meg a kiállítókat, és minél előbb regisztráljon, mert azért a nagyon izgalmas helyszínek
2: véges
3: szám után
2: nap
3: esenek.
2: Rövid.
3: Így igaz, így igaz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Gál Pál Zoltán, Turizmus Kft. Ügyvezetője volt itt a Monitor délután a turizmus.com összeállításban, MICE Business Day, tehát 12. alkalommal, október 20-án, Korintia Hotel Budapest új helyszín. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mi befektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó napot kívánok! Változatlanul baleset miatt útszűkület okoz fennakadást a Szél Kálmán téren a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Továbbra is helyszínelnek a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a Vérmező út után. A belső sáv nem járható a Csaba utcától, csak lépésben lehet haladni. Megnyitották a 15. kerületben az Árva vár utcát a Rákospalotai körvasút sornál, de tart a vízvezeték javítás, ezért továbbra is útszűkületre kell számítani. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé is sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Az Attila úton szintén sávlezárásra számítsanak a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok a korlátozások miatt terelve közlekednek a budai végállomások felé, kihagyva a Rudas gyógyfürdő megállót. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, MKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Változatlan maradt az alapkamat idehaza, Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztenék. Felpörgött az olajpiac, a világ szeme pedig Donald Trumpra és a New Yorki ENSZ közgyűlésre figyel. 17 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják, és akkor a részletek. Házkutatást tartottak a nyomozók az MNB alapítványok ügyében Matolcsi György köreiben. A jegybankot érintő hűtlen kezelés miatt folyamatban lévő ügyben hivatalos kutatást és lefoglalást végeztek. Gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%. A jegybank a nyári három lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Varga Mihály jegybank elnököt hallják a döntés hátteréről.
11: A monetáris tanács álláspontja szerint a döntés biztosítja az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris politikai horizonton. A magas energiaárak, illetve a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet mellett indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést, főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A következő hónapokban a monetáris politika körültekintő és adatvezérelt megközelítést követve határoz majd az alapkamatról.
10: 3-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank, miközben a plusz-minusz 1% pontos tolerancia sáv változatlan marad. Az MNB szerint az alacsonyabb cél összhangban van a magyar gazdaság eurózónához történő felzárkózásával, és hosszabb távon mérsékelheti a nominális kamatokat, illetve a gazdaság finanszírozási költségeit. Az MNB számításai szerint az új célhoz való alkalmazkodás másfél-két évet vehet igénybe, és átmenetileg kisebb növekedési veszteséggel is járhat.
11: A most meghatározott alacsonyabb inflációs cél illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közeledést jelent az Európai Központi Bank céljához, és ami a legfontosabb, a monetáris tanács értékelése szerint jobban tükrözi az ország gazdasági fejlettségét. Ezeken kívül a Maastrichti kritériumoknak való megfelelést is nagyobb valószínűséggel teszi elérhetővé. A hazai kockázati felár csökkenése, a devizapiaci stabilitás, valamint az inflációs várakozások mérséklődése megfelelő környezetet biztosított az inflációs cél mérsékléséhez. Ez az új cél 2028. január 1-jével lép majd hatályba.
10: A jegybank friss előrejelzése idénre egyaránt 1,8%-os inflációval és GDP növekedéssel számol. A gazdaság 2027-ben 2,9, 2028-ban pedig 2,8%-kal bővülhet. Az MNB 2028-tól 3-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját, és a monetáris tanács a jövőben a havi ülésezés helyett évente 8 alkalommal dönt a kamatokról.
11: Már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reálértékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez. Harmadrészt a mérsékeltebb inflációs és hozamkörnyezet összességében csökkenti az ország strukturális sérülékenységét is.
10: Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Sesták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a legfőbb ügyészhelyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegedés elfogadásának büntette miatt kezdeményezte az intézkedést. Szakértők szerint fizikailag megoldható az orosz gázról való teljes leválás egy év múlva, hiszen 6 irányból is érkezik vezeték az országba. Leginkább LNG, vagyis cseppfolyósított gáz, valamint azeri, török és norvég energiahordozó érkezhet be az országba. A beszerzési ár viszont egész biztosan magasabb lesz. Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét hallják.
12: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért 70-80%-a orosz forrásból történt. De igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Ami jöhet Magyarországra, és ami ugye Magyarországot elláthatja, egyrészt az LNG, ez a csepp folyós gáz, már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is.
10: Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyi rendszerből való kizárást kockáztatják. Irán kész lenne egy héten belül újra nyitni a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőkkel szembeni blokkádot. Erről ír a Reuters. A hírre jelentős korrekcióba fordult az olajpiac. A befektetők figyelme most az ENSZ közgyűlésére és egy esetleges Trump-Peszek-Sian találkozóra összpontosul, amely új diplomáciai lehetőséget teremthet. Donald Trump arra készül, hogy mai New York-i találkozóján az ukrán elnököt egy Oroszországgal kötendő energetikai tűzszünet elfogadására ösztönözze. Erről ír a CNBC. A két vezető az ENSZ közgyűlésének keretében találkozik, és várhatóan az ukrán légvédelem támogatásáról, az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokról, valamint a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyal. Az amerikai elnök tegnap közösségi oldalán arról írt, hogy Oroszország elvesztette az irányítást gázolajipara felett az ukrajnai háború miatt. Felidézte, hogy az ukránok az utóbbi időben nagyszámú orosz dízelolaj finomítót robbantottak fel, amelyek legalább átmenetileg üzemképtelenné váltak, vagy kiestek a termelésből. Oroszország a tartós békét, nem pedig a fegyverszünetet támogatja az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Ezt jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov szerint Kijev pontosan tudja, hogy milyen döntéseket kell meghoznia a tartós békéhez. Majd megismételte, hogy Oroszország a nyugati szankciókat jogellenesnek tekinti, és Moszkva szerint ezeket fel kell oldani. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a mai napon. Arra kérte a kormánypárt az elnököt, hogy nevezzen meg új legfőbb ügyész jelöltet. Az államfő tegnap Szatmári Zoltánt javasolta erre a pozícióra. Utoljára 20 éve volt példa arra, hogy nem szavaztak meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Egyelőre nem közölte a Sándor Palota, hogy jelöl-e egy másik szemét Baka András legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésen New Yorkban, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt, majd találkozik az amerikai magyar szervezetek képviselőivel is.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os gyengülés mellett 151.342 ponton zárta a napot, a részvénypiac forgalma pedig közelítette a 27 milliárd forintot, 26 milliárd 397 millió forint volt. A vezető papírok gyengén teljesítettek, a MOL 1,2%-os mínuszban zárt 5110 forinton, gyengüléssel fejezte be az OTP és 8%-kal 45.850 forinton. A Richter 2,3%-kal szakadt be a nap végére 12.600 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os gyengüléssel zárta a kereskedést 2.548 forinton. Nézzük, hogy mi a helyzet a többi papír esetében. A Forage 1%-ot gyengült, de szinte mindenhol egyébként mínuszokat látni. Az Akku 1,7%-os mínuszban, az Alteo szintén mínuszban 0,5%-kal zárta a napot. Az Autovallis 4%-ot ment lefelé, a Dunahouse szintén 4%-ot ment lefelé. A Graphisoft Park 1%-os pluszban zárta a kereskedést, a Masterplast 1,4%-ot gyengült, az MBH jelzálogbank 1,4%-kal ment fölfelé, az Opus is emelkedéssel tudta befejezni a kereskedést, 1%-ot ment fölfele, a Panergy 1,6%-os mínuszban, a Rába az, amelyik még pluszt tudott elkönyvelni a mai zárónapon, 1%-os pluszban fejezte be a kereskedést, a Waberers 9%-kal ment fölfelé, a Cvak pedig 1%-os pluszban zárta a napot. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken, itt a londoni FTSE és a milánói börze az, amelyik továbbra is mínuszban, London 1%-kal, Milánó 4%-kal, a frankfurti DAX pár pontos emelkedésben, a párizsi CAC 2%-ot emelkedik, 4%-kal erősödik a spanyol mutató. A tengeren túlon vegyes képet kapunk, a Dow Jones 4%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató gyakorlatilag stagnál, a Nasdaq kompozit pedig 4%-ot megy fölfelé. Idehaza a bankközi devizapiacon most újra gyengélkedik a forint a főbb devizákkal szemben. 1 euróért 362 forint 40 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 316 forint 80 fillért, 1 svájci frankért 385 forint 90 fillért. 1,1440 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. 0,6%-kal ment lefelé a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj, viszont az elmúlt órákban most feljebb jött, $95.10 a hordonkénti jegyzésár. A Brent esetében ez már majdnem közelíti a $100 szintet, $99.90 a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
10: Estére csökken a felhőzet, eső csak helyenként fordulhat elő. A szél fokozatosan veszít erejéből, késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Azonban a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt. Holnap nagyrészt napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel. Kevés helyen alakulhat ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
10: Mikel Arteta vezetőedző és a tavalyi bajnok, Premier League bajnok Arsenal megegyezett a hosszabbításról, erről ír a BBC. A spanyol tréner szerződése jövő nyáron járna le. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A BBC szerint az új szerződés 2029-ig szól, a benne garantált fizetés pedig jóval magasabb lesz, mint a jelenlegi évi 10 millió font. Bojkotra szólított fel több mint 160 ír sportoló a labdarúgó válogatott közelgő Izrael elleni mérkőzése miatt. Az egyik találkozónak magyar vonatkozása is van, ugyanis az izraeli csapat Debrecenben fogadja ellenfeleit. Elsőként vasárnap éppen Írországot, majd jövő csütörtökön Koszovót, végül november 17-én Ausztriát a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Az Európai Unió tagjai közül Írország az egyik legnagyobb kritikusa a gázai háborúnak, ezért az ír labdarúgó szövetség azt kérte az UEFA-tól, az Európai Szövetségtől, hogy függessze fel az Izrael szereplését a Nemzetek Ligájában. Ezek voltak az 5 órai hírek, friss hírekkel legközelebb 6 órakor várom majd önöket. Tartsanak velünk továbbra is itt a Trend FM-en, hiszen most egy kis zenével megyünk tovább, és következik a Monitor délután.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Tress András a vendég, a Quattrosoft Kft. Alapítója, tulajdonosa. Azt mondta, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen.
2: Igen, te is mondtad, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és természetesen tegeződjünk.
1: Többször beszélgettünk már, akkor kérdeztem is, hogy hogy van ez, mert 30 éves a cég, ugye?
2: Így van,
1: de 25 éve egy a motto, ugye, és egy a feladat?
2: Így van, tehát 25 éve foglalkozunk célirányosan folyamatfejlesztéssel. 2001-ben kezdtük el a vízumrendszer fejlesztését, az egy folyamatirányítási rendszer, ugye az egy folyamat, hogy hogyan kapja meg egy Magyarországra beérkezni vágyó a magyar vízumot, és ennek a folyamat támogató rendszerét mi fejlesztettük, utána a schengeni csatlakozáshoz kapcsolódó vízumrendszert is megfejlesztettük, ez egy nagyon összetett, bonyolult folyamat irányító rendszer volt, és azóta ezt a vonalat továbbvíve nagyvállalatoknak, állami intézményeknek segítünk a működésük irányításában és kontrollálásában.
1: Segítek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka, ugye ez egy ilyen...
2: Ez így van.
1: Kőbevéshető elmondat.
2: Régen volt a logonkon, vagy a Quattrosoft alatt az volt, hogy kontroll és hatékonyság. Aztán egy idő múlva levettem, mert olyan furcsán hangzott. És most megint ott tartunk, hogy...
1: Tehát a hatékonyság az ugyanúgy ott van.
2: Így van, a hatékonyság ott van, és a kontroll ott van. Igen. Mert a kollégáknak hatékonyságot, a vezetőknek meg kontrollt áttekintést, látást biztosítunk pontosan. Tehát az, hogy tudja azt, hogy hol tartanak, és hova fognak tovább menni, tudjon elemezni az már megtörtént dolgokat, és így tovább. A logónk eredeti szövege hatékonyság és kontroll, továbbra is igaz, most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy visszatesszük a logónk aljára, de ugye sok
1: már jó, kicsit itt a szöveg. A Quattrosoft egyébként honnan jön? Azt nem is beszéltük még soha.
2: Időtlen időkkel ezelőtt négyen voltunk, innen jött a Quattro. Ugye, Quattro, mint négy, soft, mint szoftverfejlesztés.
1: Akkor menjünk picit vissza az időbe, jó? Az ezt a 30 évet azért szaladjuk át, megnézzük meg a fontos állomásokat. Már csak azért is, mert azért az ritka, amikor az ember 30 éves cég alapítóval, tulajdonossal tud beszélgetni, mert azért talán inkább most már gyakrabban változnak akár az ügyvezetők, vezetők, akár a tulajdonosok. Szóval az jó, amikor látja az ember a szerves fejlődést. Aztán majd mondd meg, hogy ez töretlen volt-e, hogy lehet ezt egy grafikon, az a te asztalod grafikonon lerajzolni. Na jó, akkor menjünk, akkor a gyökerekig vissza, jó? De ez honnan jött ez a komodoros szerelem?
2: Hát 82-ben még kokomlistás volt minden informatikai, vagy számítógép fogalmazunk inkább így, és 82-ben szüleimtől kaptunk a testvére már egy Commodore 64-es számítógépet, az akkor végtelen nagy flash volt. Le lehetett vele kezdeni játszani, akkor még nem kezdtem el programozni, azt inkább 18-19 éves koromban ott az egyetem tájékán indult.
1: Szóval ez a szerelem akkor ez töretlen azóta is, ugye? Csak már nem Commodore-nak hívják. És van egy másik szerelem is, ugye? Ez a magasugrás.
2: Hát a sport, az egy kicsit hamarabb kezdődött, azt nagyságrendelgi 8 éves koromban kezdtem el atlétizálni, 10 éves koromban már tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni, és ez 27 éves koromban hagytam abba, tehát azért 20 évig atlétizáltam, az viszonylag ritka, mert általában később kezdik, hamarabb kezdik, ha fejezik be. Nagy élmény volt országos szinten.
1: Országos voltam. Bajnok is volt, ezt nem te mondtad, utána de jól mondom, az is
2: van,
1: volt.
2: Tehát felnőtt bajnok, mindenféle bajnokságot is nyertem, voltunk 3-4-en, akik a legjobbak voltunk, nemzetközi szintre nem jutottam ki, mert én elkezdtem az egyetemet a sport mellett. Voltak, akik ugye azt mondták, hogy sportállásban mentek, ez ugye az volt, hogy a főállásunk az volt, hogy sportoltak. Lett volna ilyen lehetőség is, de én akkor már az informatik irányába nyitottam.
1: 220 centi vagy 210?
2: 220-at ugrottam, így van.
1: Mi az, ami a sportból, a magasugrásból, mert tudom, hogy van egy ilyen jó mondatod, és ezt szeretném kihúzni veled, ami átvihető a cégre, a cégalapításra, a Quattrosoftra, a munkátokra.
2: Ezekről megosztanak a vélemények, mert van egy iskola, aki azt mondja, hogy azért az eredményekhez egy kitartó munka kell, én nekem ez jött, tehát van, aki meg azt mondja, hogy bekapcsolod az AI-t, ez megcsinál magától mindent, és egy ötletből megoldod a világegyetem nagy problémáit. Én jobban hiszek abban, hogy azért az eredményhez kell egyfajta egy irányba menés, pofontűrés, és itt tovább. Mert azért a magasugrásnál minden egyes verseny végén az van, hogy sikertelenül fejezed be, mert egyszer csak eljutsz ahhoz a magassághoz, amit nem tudsz átugrani.
1: Igen, ez a negatív a vége most, hogy mondod, én sose ugrottam magasba, de igen, tehát ott mindig a vége egy
2: viszont mérhető
1: kudarc, ha úgy tetszik,
2: hát igen.
1: Amiből építkezned kell.
2: De ugye akkor van az, hogy az mindig a legjobb eredményedhez viszonyítod azt a létsz magasságot, amelyiket már nem tudtad átugrani.
1: Meg hát vannak olyanok, aki, bocsánat, aki nézni néztem közül, aki már nem próbálja meg. Tehát még lenne lehetőség, ugye még van.
2: Persze, de azért de... ezt el kell hinni.
1: Igen, hogy meg.
2: Most is láttuk tenni. A rudugró versenyben, és voltak elég gyenge próbálkozások, meg amikor beugranak a létszalámagasugrók, nem hisz el, hogy át tudja ugrani. És azért, amikor nem hiszed el, akkor történik az, hogy megtartod magad, és viszed a lécet, és rásel a lécre, az elég kellemetlen. Tehát régen háromszögletű lécek voltak azért arra, amikor rásel egy méter magasról, alumíniumból.
1: Ja, mint a csoki, az a
2: háromszögletű csoki. A vastagság és méret volt. Tehát azért, nem akkor, ha megtartod, tehát amikor görcsösen megtartod magad, és nem csinálod végig a mozgást, ha megcsinálod rendesen, akkor leesik a léc. Ha megtartod, így elsotorod magad, de és rá tudsz esni, az nem egy akkora élmény, tehát azért szoktak a magasugrók inkább beugrani. Hát most is a rudugrásnál volt az egyik rudugró, aki majdnem leesett a báláról, mert nem bírt átmenni, és előrefele jött vissza, és talán 15 centim múlott, hogy nem az, és azért ők 6 méter magasról adják ezt a számot elő. A magasugrásnál ezek kisebbek a magasságok.
1: Na jó, a sportvonal az érthető, és láttuk az átkötést is, a gondolat átvitelt. A cég az hogy alakult a 30 vagy 25 év alatt? Mennyire volt töretlen a pálya?
2: Először volt egy betéti társaság, és utána nem átalakítottam a betéti társaságot KFT-ben, hanem egy KFT-s lett alakítva, 96-ban lett alakítva a KFT, de a betéti társaságot aztán 92-ben indítottam el, és utána, amikor idézőjelben komolyabbá váltak a dolgok, akkor lett az, hogy a betéti társaság az nem annyira jó hangzik, és legyen egy KFT-s. Nekünk irgalmatlan egy mázlink volt, mert szerintem az akkori top magyar informatikai céggel, az IQ-Soft-tal kezdtünk el együtt dolgozni, tehát azért szerintem szoftverfejlesztésben az igazi tudás az náluk volt, és ővelük kezdtünk el együtt dolgozni, nagyságrendileg 8-9 évig kizárólag csak velük dolgoztunk, tehát egy kiemelt fővállalkozónk volt, az ő projektjekbe vettünk részt. A Vízum projekt is úgy jött, csak azt már annak a dandárját mi csináltunk, az már 5 éves volt az együttműködésünk, és akkor nem az volt, hogy volt egy nagy projektjük, amiben mi is beszálltunk, hanem azt a projektet ő projektvezetésükkel, ő architekturálásukkal, de Isten igazából mi csináltuk. És ott szakmailag is nagyon sokat tanultunk, olyan projektek közelébe kerültünk, amik akkor a legszuperebb projektek voltak.
1: Tehát már önmagában a Vízum projekt egy nagy mamut, tehát
2: az egy 15-es években a Vestelnek a rendszerein dolgoztunk, mert ott a turbolézernek hívták a digitálnak a gépeit, nem tudtak olyan gépet behozni, aminek elég nagy teljesítménye volt ahhoz, hogy kiszolgálja, ugyan el kell kezdetőni a telefon, tehát az előfizetők száma, hogy nem tudtak kidolgozni, és egy teljes architektúraváltásra volt szükség, amiben ott a legjobb IQ-Softos koponyákkal, de mi aktív részvételünkkel sikerült ezt a dolgot megoldani. Utána ezt a vonalat inkább már mi vittük, tehát ezt a technológiafejlesztéses dolgot mi vittük tovább az IQ. Hát nagyon érdekes volt, hogy 2003-4 körül az IQ az egy 10-szer nagyobb cég volt, mint a Quattrosoft. Ők kevesebbet költöttek, nem méretarányosan, hanem effektív nominálisan arra, hogy csináljuk olyan dolgokat, amiben bíztak, hogy majd később szükség lesz rá, mint még Quattrosoftként. Tehát mi nekünk ez, hogy dolgozunk valamin, amiben bízunk majd, hogy majd a később a piacon ezt el tudjuk adni, vagy valakinek értéket tud képviselni. Ez nekünk mindig is benne volt, és szerintem méretünkhöz képest mindig gigantikusan sokat költöttünk erre. Ez lett ennek az eredménye.
1: És egy gigantikusan nagy partnereitek voltak akkor, Invitel, Vestel, tehát óriási méretek.
2: Hát azok a legnagyobb telkoszolgáltatók voltak akkoriban, igen.
1: Azért szeretnék eljutni 2001-ig. Az a fordulópont a Vízum,
2: 2001
1: ugye?
2: Volt a Vízum.
1: Csak a szervezet az közben szépen szervesen fejlődött, tehát egyenletesen fejlődött, értettem, hogy BT-t adtam, hogy kettő, igen?
2: Szép lassan növekedtünk, és 2003-4-ig akkor volt egy változás az IQ-Soft, az először az LNX csoporttól, tulajdonában majd a T-Systems. Azt hiszem a T-Systems az LNX-ből alapult. Ott megváltoztak az elképzelések, hogy hogyan működnek, onnantól kezdve már nem nagyon, tehát sokkal lazábban működtünk együtt, de 2001-ben még gazdagon szinte úgy működtünk, mint egy osztály lettünk volna az IQ-Softnak. 2003-4-től kellett a saját szervezet csinyával, binnyával mindenével foglalkozni.
1: Abba is jó voltál? Azt is olvastam valahogy az ügyfeleknek, amikor beszélgettek, akkor azt mondott, hogy türelem is kell a dologhoz. Ezt is jól tudtad menedzselni, ezt a részét is?
2: Akkor most fölfedem az egyik gyengedésségem, nekem mindig végtelen nagy idáim vannak, ha érted. Viszont nem a befejező típus vagyok, ha érted, hogy mit szeretnék mondani. Én mindig kitalálom, előre elindulok.
1: Tessék.
2: Elindulok, aztán egy idő múlva már elkezd valami picit más érdekelni. Azért jó az, hogy egy ilyen csapat van velem, mert ahhoz már elég nagyok vagyunk, hogy a mindenféle okos ötleteimet idézőjelbe hátradobjam, és akkor én kutogodok tovább. Van már rá fórumunk, meg majd lesz egy szervezetfejlesztési ága is ennek a történetnek. A lényeg az, hogy most tudjuk azt, hogy az én ötleteimet rostáljuk, ami hülyeség, az megy oda, ahova kell, ami meg nem, az bekerül, és szépen valamikor sorra kerül, hogy mikor foglalkozzunk vele. Régebben azért volt olyan időszak a Quattrosoftnak, amikor idézőben mondhatjuk azt, hogy HU management volt, tehát mentem a folyosón, vagy ment a kollégám a folyosón, és akit éppen megtalált, annak onnantól kezdve másik feladata volt. Most azért ezt már nem így csináljuk, mert ez nem hatékony. De ez már húzamosabb ideje, semmit csináljuk.
1: Milyen érdekes, hogy ugye valaki a hatékonyságot növeli más cégeknél, és ugyanakkor egy idő után, akkor a szervezet úgy fejlődik, úgy változik, akkor ő is belekerül. A saját, nem tudom, szakmáját kell gyakorolja a saját cégén belül, hát igen, át, vagy a szervezetén belül.
2: Ez így van, azért a mi partner cégénk azok nagyobb, mondjuk több ezer. Most már vannak idézőjelben kisebb, amik szintén nagyok, tehát mondjuk 150-200 fős cégek. Itt azért jellemzően viszonylag tiszta szerepkörök vannak. Mi egy 20 fős cég vagyunk, itt azért mindenkinek van 1-2-3-4 vagy több sapkája, és ugye abban egyensúlyozni, hogy megcsinálom az egyik feladatomat, ne menjen a rovására, a másiknak az azért egy feladat.
1: 2001, egy fordulópont, azt mondtad, miért?
2: Van. 2001-ben kezdtük meg a Vizum rendszernek még az első változatának a fejlesztését. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nekem az az emlékem, hogy előtte azért ez inkább papíralapon történt, és arra jutottak, hogy erre kellene egy informatikai rendszer. Ez akkor egy nagyon nagy rendszer volt, mert itt is olyan 1000 felhasználó plusz az, akit ki kellett szolgálni, és egy elég összetett folyamat. Tehát maga a vízum folyamat is egy nagyon szabályozott történet volt, hogy hogyan kell egy vízumnak, milyen életciklusa van, amíg a végén kiderül, hogy igen vagy nem. Sokan dolgoztak rajta, mindenféle rendszerrel kellett integrálódni, körözési nyilvántartás, egyebek, stb. Tehát sok integráció volt benne, összetett volt a folyamat, sok felhasználó, nyomon követhetőség. Tudjam, hogy mennyi feladat van. Ez 2001-ben még nem voltak ám BPM rendszerek, tehát sem senki nem foglalkozott semmiféle folyamati történéssel, és nekünk ezt akkor meg kellett csinálni. Ez volt mondjuk a fél feladat, vagy az 50%, és a 100%-os kiteljesedés az a 2007-es Schengeni csatlakozás volt. Ugye az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz kellett, azt hiszem, az első vízumrendszer fejlesztés, és utána, amikor a Schengeni övezethez csatlakoztunk, ugye akkor már megszűnik a belső határellenőrzés, akkor viszont már az Európai Uniós rendszerekkel való integráció, és egy még sokkal bonyolultabb folyamatot kellett megcsinálni.
1: Amikor egy ilyen viszonylag kis cég, jó cég, de kis cég, kis létszámú cég, elnyer egy ekkora feladatot, egy ilyen mamuttal házasodik össze valamilyen módon. Aztán térjünk át az Allianz, az 2010, ugye? Az, mert azt ismerem is azt, hogy akkor az a kis csapat azért az méltóan meg tudja ünnepelni? Mert kéne ilyenkor egy kis idő, hogy én annak tudja körülni, és nem egy másodperc legyen, hogy én átvittem azt a magasságot, aztán jön a következő.
2: Azért ez nem volt rövid projekt. Tehát mind a kettő az nagyságrendileg egy egyéves projekt volt, és a cégnek több mint a fele csak és kizárólag ezzel a témával foglalkozott, ezek ilyen bőven-bőven. Egyébként minden relatív, mert most már ugye elszálltak a projektméretek, tehát ez akkor egy olyan 1000-1100 néhány száz napos projekt volt, és bele tudtunk férni, tehát fel tudtuk úgy mérni, tudtuk azt, hogy amit csinálunk, az mekkora ráfordítást igényel, hogy körülbelül a tervezett adatokhoz hasonlóan teljesüljön, hogy ott a kockázatot, hogy a projekt elszáll, azt mi vittük, mert fixáros a projektenként szerződtünk a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal, akkor még úgy hívták, most ugye Országos Idegenrendezési Főigazgatóság, és a lényeg az, hogy amennyivel mi terveztük, körülbelül abba bele is tudtuk félreszteni, és azért ez egy nekünk, azért az egy projektméret óriási lépés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az viszonylag nehezen elképzelhető, hogy alakítunk egy céget, és elvállalunk egy 1500 napos projektet. Ez szerintem nem. Tehát szépen lépésről lépésre. A csapatnak ismerni kell egymást, ismerned kell a technológiádat, ismerned kell az, hogy egy ügyféllel való kommunikációs, mi az ügyfél kommunikáció mit eredményezhet. Ez valami óriási volt. Nagyon nagy nyomás volt, mert a Schengeni belépés az nagyon pontos határidővel zajlott, viszont a projekt elindítása némi nemüleg csúszott, és akkor ott már azt hiszem, hogy a Gyurcsán jelentgette be, hogy itt minden 100%-ig rendben van, és azért...
1: De ti meg tudtátok mi a hátsúlyban, hogy még egyáltalán
2: nem is rendben. Intenzíved, hát nem is nincsen, de volt még feladat, fogalmazzuk inkább úgy, és az egy nagyon megfeszített időszak volt, és azért mi annak a rendszernek az üzemeltetés támogatását 20 évig csináltuk.
1: Jó, Allianz, jó, ez egy másik nagy sztori. Mi volt a lényeg, a feladat?
2: Az Allianz egy ilyen nagy állami mamutcég volt, Hungária biztosító. És igazándiból, amikor az Allianz megvette a Hungária biztosítót, vagy beszállt, nem tudom pontos, hogy történt. Tehát most ugye Allianz Hungária biztosítónak hívják, még mindig őrzik a Hungária nevet. Volt egy állami monstrum, és a németeknek volt egyfajta hatékonysági elvárása, tehát azt mondták, hogy most történne kéne valami. Ugye az történt, hogy a kis Benedek Péter, ő azt hiszem akkor az Erste-nek a osztrák bordjában volt már kint, tehát ő egy elég magas szintű vezető volt. Őt kérték föl, és jött át Magyarországon az Allianzot vezetni. Vele pár ember átment az Erste-ből. Mi már ezelőtt az Erste-nek is a bürofisznek egy korábbi változatát leszállítottuk, viszont ott az üzlet nem nagyon akarta alkalmazásba venni, és ott három körben volt az, hogy elkészítettük, átvették tőlünk, majd az üzlet azt mondta egy fél év múlva, hogy tulajdonképp neki még kell valami, ezt három ciklusba játszottuk el, utána eljöttek.
1: Tehát a belső ellenállás működött.
2: Ez így van, ugye? És utána átjöttek az Allianzba, és ez az egész dolog az Erste oldalán elhalt. Viszont az Allianzba, amikor elkezdtek dolgozni, akkor az Agárdi György, aki az IT igazgatója lett az Allianznak, ő elment az EON-ba ügyet intézni. Akkor az EON-ba már az ügyfélszolgáltalmi rendszerünket használta, és olyan ügyfél élménye volt.
1: Releváns.
2: Pedig ő volt az, aki velünk együtt dolgozott az Erste-ben, és mégse az Erste-s irányból gondolt azt, hogy érdemes lenne velünk együtt dolgozni, hanem mint magánember megérte
1: jött
2: azt.
1: Egy ügyfél élmény.
2: Egy ügyfél élmény, és azt mondta, hogy valószínűleg ez kell nekik. És egy ilyen urbánus legenda, ami vagy igaz, vagy nem, az egyik kiváltó ok az volt, valami, akkor még PSZF-nek hívták a felügyeletét a biztosítóknak, és valami megkeresés a válaszadási határidőt egy nappal került oda, ahol már érdemben tudtak vele foglalkozni. Tehát ott bolyongott.
1: Valahol leesett a szekrény mögé.
2: Így van, pontosan, és akkor azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább, mert egyfelől ugye nekik a elvárás van, hogy választ adjanak, másfelől az ügyfeleknek is választ kell adni, mert az ügyfélélmény meg az javítja, vagy attól fognak az ügyfeled úgy érezni,
1: hogy hát jöttek a többi biztosítók.
2: Pontosan, és elkezdődött a verseny, és akkor ott egy hatalmas nagy, egy 5000 fős cégből lett egy 800 fős cég. Azért az szerintem...
1: Kemény.
2: Ez így van. Tehát azért az egy nagyon komoly átalakulás. Tehát,
1: és ez is éveken át tartó folyamat volt?
2: Ez így van, de használják a rendszerünket, van egy támogatás, ez az alap. Új üzleti terület bevonása, az MNB kitalál valami újabb szabályozást, aminek meg kell felelni, vagy egy picit már meglevő dolog módosul, ezekből jönnek a ilyen projektszerűségek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, dolgozunk. Tehát amikor a szervezethez hozzányúlnak, az jellemzően az informatikai rendszert is szokta érinteni.
1: Csak a magasugrásnál az rendben van, mert azt látom, hogy mikor oda fut, ugye, hogy átugorj, az egy megtervezett útvonal, de ez meg olyan, hogy néha jobbra-balra kell kanyarogni, most hozom ezt a rossz párhuzamot. Mikor van egy feladatod, értem, hogy mit kell, hogy kell áramvonalasítani egy céget, hogy kell hatékonyabbá tenni, de útközben egy szabálymódosulás, egy új szervezet, bármi más, flik-flak meg cik-cak lehet ebben a dologban.
2: Igen, de ha jobban belegondolsz, egy cég top vezetőinek három célja szokott általában lenni. Nőjön az árbevétel, csökkenjenek a költségek, és legyen meg a szabályozó, hogy megfelelés, tehát ne legyen jogi probléma. A top vezetőt általában ez érdekli, mert a tulajdonosokat az érdekli, hogy a végén mennyi a balance sheeten, pozitív vagy negatív, és mennyire pozitív. Az összes többi tulajdonosként igazándiból téged nem érdekel. Ugye az, hogy mennyi az eredményed, úgy tudod növelni, hogyha nő az árbevétel, vagy ha csökken a költség, vagy ennek valamilyen mixtúrája, pontosan jellemzően különben, az árbevétel növekedéssel nőnek a költségeid is, de hogyha a költségnövekedés mértéke kisebb, mint az árbevétel növe, akkor valójában a profitod nő. És azt viszont nem szeretik. Hát ugye sok szabályozott intézmény még kértek ezzel a bankokat, biztosítókat, betervezik azt, hogy akkor van 50 millió forintnyi MNB tarifa a betervezve az üzleti tervbe, mert tudják azt, hogy mit tudom, 500 millió forintot kellene elkölteni egy rendszer fejlesztésére, ezt az MNB két évente megbünteti, és akkor benne van az üzleti tervedben, hogy 50 millió forintnyi bírság. Ugye egyfelől most már bírságmértékek nőnek, tehát az elsőre X, utána 2X, és így tovább. A másik fele az, hogy reputációs kockázatot is futnak, tehát most már azért nem az van, hogy az üzleti tervbe beteszik a bírságot, és fenntartjuk azt.
1: És tovább is nevelgél, igen. Volt már két fordulópont a Quattrosoft életében, van még egy harmadik, ugye?
2: A harmadik az 2020 tájékára ez a Covid-dal, ott volt egy szerkezeti változás a cégen belül. Addigra jutottam el oda, hogy 2010-ben próbálkoztam először abba, hogy a szervezet működésébe valahogy egy kicsit ilyen szabályozottabb módon menjen. Nem jött össze, mert az ellenállás a Quattrosofton belül is megvolt. Volt egy helyettesem, aki teljesen egyetértett minden szabály kidolgozásával, de az első szabály az volt, hogy a szabályokra nem vonatkoznak. És az azért...
1: Kihívja a gyevi bírót. Egy új működési modell kellett a Quattrosofton tulajdonképpen?
2: Igazándiból így van. Utána volt egy amerikai módszertan, hogy hogyan érdemes egy cégnek a működését megszervezni. Azt is elindítottuk, az is hanvába volt, aztán volt egy harmadik kör, amikor a Dale Carnegie-nek az egyik szakértőjével próbáltuk ugyanezt megcsinálni, az se jött össze, és ott 2020-ban az, amikor átalakult a szervezet, elmentek emberek, meg picit megváltozott, hogy hogy működtünk, akkor viszont sikerült. Ami nagy különbség volt, hogy előtte mindig én kitaláltam a tutit meg a frankót, és akkor azt gondoltam, hogy majd milyen ügyes, nem mindenki végtelen ugyan a lelkes lesz, mint én, és mennyire jó fog működni, és sajnos nem így van. Az utolsó körben bevontam a kollégáimat is, és együtt dolgoztuk ki, tehát több mint fél évet dolgoztunk a vezetői tímmel azon, hogy készen legyen az, hogy amivel utána oda megyünk a többiekhez.
1: Hú, ez egy külön történetet megérne, hogy valaki 20-25 évig cég, tulajdonos cégvezető, és akkor 20-25 év után egy ekkora fordulatot vesz az irányítási módszere, modellje tulajdonképpen. Ugye ez nagy felismerés, meg nagy tanulság.
2: Hát én hamarra felismertem, csak nem jól kezdtem hozzá. Mondhatjuk azt, hogy ebben én voltam a hunyó, mert meg kell nyerni az embereket. Amiben részt vesznek, sokkal jobban támogatják, mint az, amit hogy egyszer csak jön a megvilágosult vezető, és azt, hogy na mostantól kezdve, ezek azok, amik nem mennek.
1: Elkezdtünk beszélni a 80-as évekről, 90-es évekről, és szinte 3 percenként az AI szóba jött, szóba hoztat. Mire számítsunk? Vagy ti mit gondoltok, mire kell számítani?
2: Ugye már beszélgettünk veled is arról, én azt gondolom, hogy én nem vagyok AI optimista, nem vagyok AI pessimista, valahol egy AI realistának gondolom magam. Most már azt látom, hogy azért a nagy túligérgetések már sok helyen lepotyogott a papír 20 fillér, hogy azok, amiket elmondtak, hogy itt minden magától működik, 70%-os leépülés lesz a fehér galéros munkavégzésben, és így tovább, ez látszik, hogy nem fog összejönni. Mi a magunk részéről látjuk, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes ezt az egészet használni. Ugye ez azért az nem árt, ha tudod, hogy egy folyamatban hol mennyi időt töltenek a kollégák, mert a 10%-on nem érdemes optimalizálni, azon 20%-ot optimalizálni, az 2%. Ha találsz egy olyan részt, ahol a 60-70%-át töltik az idejüknek, és azon csinálsz egy 10-20%-ot, az így van. Mi látjuk azokat a pontokat, ahova érdemes erőforrást tenni, és azt gondolom, hogy ugye a másik nagy megközelítési kérdés, hogy AI vezérelten csinálod az ilyen jellegű dolgokat, vagy pedig rendszer vezérelten az AI használva.
1: Igen, segítségével. Így kihasználva az AI-t a lehetőséget.
2: Én azt látom, hogy itt marha nagy számokat mondanak, hogy milyen magas a sikertelensége a projekteknek, és amit olvasgattam és nézegettem, azok jellemzően AI vezérelt projektek szeretnének lenni. Ez azt jelenti, hogy van valami, hogy működik egy cég, és akkor ide hozzák az AI-t, és az majd végtelenül meg fogja oldani.
1: Megtolja az egészet.
2: Így van. Ezek azok, amik én látok, olvasok, azok szerintem, amik a 95%-ban vannak, és akkor, hogyha rendszervezérelten oldod meg a dolgot, akkor viszont oda tudod neki adni azokat az adatokat, aminek az alapján optimalizálni lehet, sokkal jobb minőségű válaszokat ad az AI. Mert hogyha rosszan kérdezel, vagy nem adod oda neki az adatot, akkor nem fog tudni értelmes választ adni, nem fog tudni neked segíteni a munkában. Viszont, hogyha a rendszer oldalról kérdezel, és odaadod neki, hogy figyelj, ezek vannak, ilyen bevők vannak, vagy ilyen ügyfelek, melyik ügyfél az, aki ezt a levelet küldte, most egy szkennelt dokumentumról beszélünk, az nagyon más, mint hogyha az AI megkapja az összes szkennelt dokumentumot, azt találjál már ki belőle valamit ügyesen.
1: Az érdekes, tehát neked ezekben az években, hónapokban partnerekkel tárgyalni, beszélgetni, mert nyilván van egy csodavárás nagyon sokakban, ugye, akik még nem léptek bele, türelmetlenek is, ők azt gondolják, hogy ez ilyen dobozos cucc, leveszem.
2: Azért sokan látták azt, hogy mások megégették magukat, és amikor a McKinsey, a Gartner, meg más nagy cégek is már azt mondják, hogy figyeljetek, itt itt azért a pofon esélye az pont 20-szor akkora, mint a sikeresélye, és ezért ezek intenzív, magas befektetés igényű történetek, és utána fölmerül a biztonság kérdése. Szabályozott környezetben odaadod a klódnak az egészségügyi adatait az ügyfelednek. Én azt gondolom, hogy ezt jellemzően nem. Akkor viszont valami lokál megoldás kell. Ezek azok a dolgok, amik nagyon megbonyolítják. Mi most, amit csinálunk, az lokál AI-tól a legnagyobb felhős AI modellekig mindegyikkel tudunk beszélgetni, más a válasz minősége. De lokálban is meg lehet azt találni, ami értelmes segítséget nyújt, mondjuk adja 80%-át, mint a felhős megoldás, de az fontos, hogy erre fel kell készülni. Tehát az, amikor mi azt mondjuk, hogy hova mi megcsináltuk az OpenAI-el az integrációt, nagyon jó, az ügyfél nem adhatja oda az adatait a felhőszolgáltatóknak, mert ugye ott adatmegőrzés, meg egyebek vannak. Azt szerintem egy nagyon mázgás terület most aktuálisan. Ugye most az AI-akt is augusztus 1-től már az európai AI-akt elindul, azért erre halmozottan oda kell figyelni, és amit egyszer odaadtál,
1: az már ott van.
2: A herszők szentesküvéssel mondják, hogy nem, de mindenkinek a hitére bízom. Tehát ők azt mondták, hogy ők szentesküvéssel mondták, hogy ők nem használtak semmi illegális tartalmat, de mondjuk letorrentezték a világegyetem összes könyvét a Metánál, és azzal kezdték el letetni a saját AI-jukat. Filozófiai kérdés. Tehát az látszik, hogy mivel verseny van, még a legjobb szándék mellett is néha rákényszerülnek ilyen szürke zónás lépésekre, mert ha nem teszi meg, és a másik megteszi, akkor maradunk.
1: Vagy hát lehet, hogy a cég nem teszi meg, de a dolgozói esetleg valamit tesznek, ami végül az adatvesztéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
2: Ugye most a Magyar Államkincstárnál volt ez a kis probléma, a halmaz. Ott is mondták, hogy benne van a pakliban, hogy AI segítséget is igénybe vettek. Az látszik, hogy az informatikai rendszereknek a támadási felülete az szélesedik, tehát és több eszközzel is próbálják. Régebben csak portszkennerek voltak, most már automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül tovább tudnak menni, és akkor itt a NIS2, ami ugye ezt lenne hivatott megoldani. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egyszer majd lesz egy nagyon durva szembenézés. Azt gondold végig, hogy van egy pénzügyi vállalat, most legyen egy bank, ott van néhány száz rendszer. Ugye a belső fejlesztési rendszerek azt mondják, hát ez belső fejlesztés, ez rendben van, azt ki szokták pipálni. A külső szállító az azt mondta, hogy ez így, hogy amúgy rendben van, és itt van a legújabb változata ennek a rendszernek, amit tudom én, a 7.7-es, és az rendben van. Ugye a nagy kérdés az az, hogy az a 7.7-es rendszer az milyen szoftverkomponenseket használ, és ezt még nem vizsgálják. Itt is egy szoftverkomponensnek a nem frissített változatáról volt szó, tehát nem az volt, hogy a rajta futó rendszer, hanem ott volt egy infrastruktúrás, amit el lehetett érni, és egy tíz éves állapotban levő dolog. Ugyanez igaz arra, hogy a különböző fejlesztési könyvtárak azok milyen szinten vannak. Nem tudom, hogy mikor fogja valaki kimondani, nem merik kimondani azt, hogy ezeket ellenőrizni kell. Ugye volt ez a Log4G nagy adatszivárgás, amikor mindenki, ebből világból botrány volt belőle, hogy az összes rendszerben azonnal mindenkinek ki kellett cserélni, mert egy totálisan nagyon komoly hiba volt benne. Hát nem csak a Log4G-t használják, hanem százas számban rendszerenként ilyen komponenseket, amiket szerintem egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor igenis meg kell nézni, hogy a fejlesztő, megcsinálta azt a dolgot, mert azért, amikor vannak olyan változások ezekben a könyvtárakban, amikor mondjuk egy részét a rendszernek minimálisan újra kell írni, vagy módosítani kell, tehát energiát, pénzt, paripát, fegyvert kell beletenni, és ez az, ami nem szokott megtörténni. Tehát bemész, és akkor különböző ilyen verziók vannak, hogy amit tudom én, az a bank először Icefaces-t használt, egyest. Aztán utána a következő rendszerfejlesztésekben már Icefaces 2-t, de amit Icefaces 1-jel csináltak, azt általában nem szokták fölhúzni erre a szintre. Ez nagyon meleg téma, mert olyan mennyiségű rendszerekről beszélünk, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt kezelni. Na, ez az, ami most nagy kérdés, hogy mi lesz vele.
1: Igen, és itt nagy ügyfelek kerültek legfőképpen szóba, mert ez nagyon izgalmas volt a Quattrosoftnál, hogy egy viszonylag kicsi, aztán már több évtizedes cég, hogy tud ilyen nagy partnerekkel, ilyen ősbőlényekkel együtt dolgozni, és mit tud nekik ígérni, mit tud nekik ajánlani. De most ugye az utolsó két percben inkább azt mondanak, hogy ha én most alapítok céget, vagy egy kis KFT, KKV vagyok, akkor ez az egész tudáshalmazzal, meg problémahalmazzal, amit itt most fölvázoltál az elmúlt 40 percben, ezzel mit kezdjek? Szóval mi az ökölszabály, vagy több ökölszabály, amit követni kell tudni?
2: Jó, ha most nem a lehetséges felhasználó, nem induló cég mondjuk, aki olyat szeretne csinálni, mint mi, én azt gondolom, hogy az, hogy kitalálja, hogy a cég úgy működik, azt nem kéne addig húzni, mint ameddig nálunk elhúztuk, mert attól lesznek átláthatók a kisebb cég működésének a feltétele is. Az látszik, hogy ha most már egy ügyfélcégről beszélek, egy lehetséges ügyfélcégről, érdemes kiválasztani egy rendszert előbb-utóbb, mert ha mondjuk már van 10 embered, aki adminisztrációval foglalkozik, és abból a mondjuk csak 10%-kal nő a hatékonyság, az azt jelenti, hogy egy embernek a bérköltsége felszabadul, az mondjuk 800 ezer forintnál lényegesen nem tud kevesebb lenni, teljes bérköltségről beszélt, nem bruttó bér, hanem amennyi a cégnek kerül, azt, hogyha kiszorozzuk, az majdnem 10 millió forint. Azért abból már valamit lehet csinálni. Standardizálás, ez a másik, tehát egy kisebb cégnek nem érdemes agyafurcsoda dolgokat kitalálni, igenis vannak olyan standard HR jellegű tevékenységek, nem kell neki követheti, még betesz egy checkboxot körülbelül, de vannak standard folyamatok, amiket érdemes használni. Még az Allianzban is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb előnye a rendszerünknek, hogy csomó mindenre van standardünk. Tehát nem az van, hogy mindent mindig testre kell szabni, mint az SAP bevezetéseknél, amikor jön egy verzióváltás, akkor szembesülnek mindig a megrendelők, hogy oké, hogy ez minden magától működik, de most magától újra lehet írni az egyedi kusztomizációkat, és ezek azért elég jelentős történetek tudnak lenni. Tehát ha nem térsz el a standardről, akkor azért elvárható az, hogy ne az legyen, hogy utána neked egy jelentős befektetéssel újra meg kell csinálni azt, amit már egyszer megcsináltál.
1: Hol van most a léc?
2: Mindig
1: felértesz. Milyen magasan van a léc a Katrosoftnál?
2: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy most azért kezdjük kitalálni, és tudjuk azt, hogy hogyan érdemes az AI-t az ügyfeleknek használni, az mindenképp egy jó dolog. Azért ők most kínlódnak azzal, hogy melyik AI modellt használják, ugye ez a belső, külső, hogyan, merre, meddig, hány óra, azért az nem egy egyszerű döntés, és ugye ez is egy folyamatosan változó terület, tehát amikor kijön, mit tudom én, 2 hét múlva egy újabb modell, ami eddig mondjuk a 80%-át szedte ki az adatoknak a szkenner dokumentumból, az meg tudja a 95-öt, de akkor ott egy nagy vállalatnál, akkor az teljes tesztelés, engedélyezés, infrastruktúra felállítás, etc. középvállalatnál. És mi sokkal gyorsabban megyünk el előre ilyen dolgokban, azt gondolom, hogy ami nekünk most benn van AI gépünk, az nagyvállalati szinten sem nagyon szokott jellemző lenni, mert olyan nehézkesen szereznek be bármit is. Nekünk most van egy DGX Sparkunk, amit használunk belül, abban van 128 giga memória, abban egész komoly modelleket el lehet futtatni, és ugye ami a másik, ami nekünk a kihívás, és amin dolgozunk, az, hogy a saját munkánkban hol, hogyan, merre, meddig vonjuk be. És ugye ez is egy érzékeny kérdés, mert mi az, amit odaadsz az AI-nak? Persze, akkor tud nagyon okosat mondani, odaadsz neki mindent, de ha odaadsz neki mindent, akkor elhiszed-e azt, hogy...
1: Mint te vagy a főnök.
2: Ez így van, hogy nem fog esetleg másnál kicsorogni az, amit te itt ezen az oldalon beadtál. Azon kívül azért én nagyon tartok attól, amit egyre többen fogalmaznak meg, hogy zseniális, hogy most elkezdtek AI eszközöket használni a fejlesztéshez. A legpozitívabb becslés az, hogy másfélszer annyi hiba van benne. Pont tegnap olvastam egy valami amerikai cikkben, hogy ők azt gondolják, hogy egy 10-szeres hiba mennyiséget tesznek be az AI-ok. A már letesztelt ember által revidiált forráskódokat most higítjük föl, hogy fogalmazzak, és ennek előbb-utóbb bőtje lesz. Kérdés az, hogy mekkora döndülés lesz belőle. Beletesz olyan hibákat, amit utána a másik modell ennyi idő alatt talál meg, mert ez standard hiba. Tehát egy nagyon érdekes világban vagyunk. Szerintem 1-2 év múlva tisztában fogunk látni, hogy hova fog menni. Én nem gondolom azt, hogy ugye ez a minden felül az emberén okosabb AI modellek már itt vannak, de ez ízlés kérdése, hogy ki mit gondol róla, hol van a definíció, és így tovább. Ugye most már az interneten is egyre több olyan információ van, amit AI-jel állítottak elő. Én azt gondolom, hogy az AI-jel előállított információ minősége az egy picit gyengébb, mint az ember által elejtett információ, és amikor az AI-ba visszatáplálják azt a cokmokot, amit a másik oldalon ő gyártott, azzal nem emelkedni fog a minőség, hanem innen igazándiból csökkenni. Most indítottak valami projektet, hogy gyűjtik be a 2022 előtt megjelent könyveket, mert abban nincs AI. Az még emberi információk alapján van, az a tuti. 22 után már nem tudhatod, hogy egy elkészült valamiben mennyi van, nincs, és ha van, akkor hány százaléka AI.
1: Szép új világ. Jó, akkor azt mondod, 1-2 év múlva többet látunk, akkor majd beszélgetünk arról, jó, hogy
2: rendben.
1: Hová fejlődött a Katrosoft, meg Tres András, és nagyon szépen köszönöm,
2: hogy
1: voltál.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, a Vanta Szekkel és Kaiser Péterrel kezdtünk, aztán jött Gál Pál Zoltán a Mice Business D-vel, most pedig legutóbb Tresse András volt a beszélgetőtársa, vendég a Katrosofttól. Nem búcsúzom, mert 6 óra után jön a nap vendége, Water for All, vezérigazgatója Eszes Zsolt, vízgazdálkodás, és ami még fontosabb, víz újrahasznosítás lesz a téma a mai nap vendégében. Aztán az adás után majd jó pihenést és jó utat mindenkinek. Addig jó rádiózást, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset miatt korlátozásra kell számítani a főváros 19. kerületében, a Csiki utcában, a Pozsony utcánál. A 93-as és a 93A autóbusz emiatt terelt útvonalon jár. Nem érinti az Iker utca megállót. Baleset miatt változatlanul útszűkület nehezíti a haladást a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a Szél Kálmán téren is, illetve tart a helyszínelés a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a Vérmező út után. Nehezen járható a budai alsórakpart a Petőfi hídtól északi irányban, a Szabadság hídig, illetve a Zsigmond tér vonalától délfelé a Halász utcáig. A pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig ugyancsak egybefügg a sor, erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig araszolásra kell számítani, ahogyan a Károly körúton is az Asztóriához közeledve. Nehéz az előrejutás a Kerepesi úton, a Hungária körúttól a Fogarasi útig, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Barostér és a Blahalujza tér között, továbbá az Üllői úton szintén mindkét irányban a Nagykörútnál. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 18 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. A félidős választások után nagy döntést hozhat az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban. Erről az ENSZ közgyűlésén beszélt New Yorkban. Donald Trump felajánlotta Iránnak, hogy a Közel-Kelet egyik legfejlettebb államát hozhatják létre, vagy eltörlik az iszlám köztársaságot. Trump kiosztotta a szomszédos Kubát is. Szerinte a kormány alapvető változást akar elérni a kubai helyzetben, ahol a kommunista rezsim nagy nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy külügyminisztere Marco Rubio tárgyalásokat folytat a kubai vezetéssel. Az amerikai elnök szóba hozta a dán korona alá tartozó Grönlandot is. Az előzetes várakozások szerint az ENSZ-ben írhatják alá az érintett államok azt az egyezményt, amivel Amerika növelheti katonai jelenlétét a Jeges-szigeten. Mintegy 400 ember bankszámláját zárolták az iráni hatóságok azzal a váddal, hogy államellenes tevékenységet folytatnak. Az érintettek között külföldi újságírók is vannak. További részleteket azonban nem közöltek sem az érintettek kilétéről, sem a hatósági akció pontos dátumáról. Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le a nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyi rendszerből való kizárást kockáztatják. Házkutatást tartottak a nyomozók az MNB alapítványok ügyében Matolcsy György köreiben. A jegybankot érintő hűtlenkezelés miatt folyamatban lévő ügyben hivatalos kutatást és lefoglalást végeztek. Gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%. A jegybank a nyári három lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolja. Varga Mihály jegybank elnököt hallják a döntés hátteréről.
5: A monetáris tanács álláspontja szerint a döntés biztosítja az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris politikai horizonton. A magas energiaárak, illetve a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet mellett indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést, főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A következő hónapokban a monetáris politika körültekintő és adatvezérelt megközelítést követve határoz majd az alapkamatról.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent. Az OTP 8%-kal 45.850 forintra esett. A Magyar Telekom 2%-kal 2.548 forintra gyengült. A Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1%-os pluszban zárta a kereskedést. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, itt vegyes képet kapunk, a Nasdaq kompozit 2%-os emelkedésben, pár pontos mínuszban az S&P 500-as mutató, a Dow Jones pedig 0,5%-ot gyengül. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 80 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 317 forint 40 fillért kell adni. 1,1430 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj világpiaci áraira, ha rátekintünk, azt látjuk, hogy a Brent átlépte a 100 dolláros határt. Egy hordó Brent típusú kőolajért 100 dollár 20 centet kérnek a világpiacon. 3%-kal drágul a VTI, az észak-amerikai könnyű olaj pedig 96 dollár 10 cent. Viszont körülbelül nagyjából 5 euróval lett olcsóbb a holland tőzsdén jegyzett gáz ára, 73 euró 70 euró centet kérnek 1 megawatt energiáért október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
4: Estére csökken a felhőzet, eső csak helyenként fordulhat elő, a szél fokozatosan veszít erejéből. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, azonban a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet az idő, néhol talajmenti fagy sem kizárt. Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kevés helyen alakulhat ki eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Eszes Zsolt Mihály ül itt a stúdióban, a Water for All vezérigazgatója. Hatékony és innovatív víz- és energiagazdálkodás. Jól mondom?
7: Igen, jól, az alaptevékenységünk a Water for All ZRT-be a vizeknek az újrahasznosítása, és ezeknek az összes energetikai aspektusa is. A vizek újrahasznosítása kérdéskör alapvetően a már megépült és működő települési szennyvíztisztítókban keletkező tisztított szennyvizekről szól, amelyek újrahasznosítása, azt gondolom, hogy rendkívül fontos célfeladat az elkövetkezendőkben.
6: De majd mindjárt eljutunk kevésbé szabatosan. Majd jó, mondom, nem, majd én mondom a saját megfejtésemet. Hány? 4 évtizede? És vízmérnök, ugye? Így
7: igen, tiszteltem igen, többek igen, között. Igen, igen, igen.
6: Itt voltak a hidrogeológusok a világ minden tájáról, két héttel ezelőtt 53. világkongresszus volt. beszélgettem itt velük, azért az kiderült számomra, hogy hát felszíni vizekből nagyon csehül állunk, ez a nyár ez jó példa volt, de majd kérdem a véleményét. A felszín alatti vizek, arról meg a hidrogeológusok mondták, hogy nem kéne nagyon piszkálni, mert az sem végtelen. Csak oda jutottam, hogy marad az, amit egyszer már használtunk, ami mondom, szennyvíz, ipari víz, abból mindenképpen mindent ki kell pacsarni, és jó, hogy itt van, mert nagyjából ezzel foglalkoznak,
7: abszolút,
6: ugye?
7: Abszolút így van. Nézzünk először mennyiségek táján körül, hogy hogy is néz ki a felszíni és a felszín alatti. Ugye, ha nézzünk egy Duna folyót, ahol évente...
6: Most nem sok nézni való
7: nem
6: van
7: sok
6: rajta.
7: Nézni való van rajta, de mégis több 10 milliárd köbméter folyik át az országban, és ugye ezek a felszíni vizek, ezek felhasználásra csak részlegesen kerülnek, leginkább energetikai céllal, hűtési céllal vesznek ki 2-2,5 milliárd köbmétert évente, de ez vissza is kerül a Dunába, tehát ezt, ha úgy tetszik, csak a hűtési céllal használjuk. A Tiszán...
6: Hát itt nálunk, mert igen. Följebb meg lejjebb nagyon sokan energiatermelésre is használják.
7: Így van. Nálunk az energiatermelés, mint olyan az, ugye kiesett most jelen esetben. Tehát, hogyha a Dunának nézzük a vízhozamát, éves vízhozamát, ami inkább 100 milliárd fölé tehető, de beszéljünk csak sok 10 milliárdról, az a következő években várhatóan esetleg csökken, vagy ezek a több 10 milliárdos számok, ezek megállnak majd valahol, nem tudjuk, hogy hol. A Tisza ehhez képest ennek a negyede, ötöde, hatoda, de 10-20 milliárd köbméter ott is lefolyik. És ezekből a vizekből mi nem nagyon használunk, nem nagyon vesszük ki. A felszín alatti vizeknek a mennyiségi kérdései pedig sokszor úgy fogalmaznak, hogy a Kárpát-medence alatt több ezer milliárd köbméter víz van, de azért ne felejtsük el, hogy ezek hol helyezkednek el, milyen mélységből veszük ki, milyen összetétele lesz, azok mind-mind-mind kérdések hosszú távon, és milyen költsége. Ezeknek a sekély, közepes és mélyfúrású kutaknak a szerepére szeretném felhívni a figyelmet. A víziközmű üzemeltetők üzemeltetik a vízellátásban a rétegvízkutakat, ezek sekély, közepes és mély kutak. A sekélyek 30 méterig, a közepesek 30-tól 100 méterig, a mélyek pedig 100-300 méter, 100-tól 300 méterig osztályozható, klasszifikálható. Nálunk a 45%-a az ivóvízellátásnak ezekből a rétegvizekből származik. A másik 35%, igen nagy része, az karszvizekből és parti szűrési kutakból. Ezeknek a mennyisége éves szinten, amit kitermelnek a víziközmű szolgáltatók, az 690 millió köbméter jelenleg. Tehát ha 690 millió köbmétert összehasonlítom ezekkel a milliárdokkal, akkor mondhatnánk azt is, hogy milyen jól állunk, de hát ez közel sincs így, mert ugye mire kell terveznünk, mi a jövő? A csapadék tevékenységet, hogyha nézem, akkor vélhetően a folyóinkban is kevesebb víz lesz, nehezebb lesz hozzájutni, kevésbé fogunk esetleg hozzáférni. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a felszín alatti víz az a jövő, az unokáink vize, az azt követő.
6: Ezért kell vigyázni rá.
7: És ezért kell nagyon nagy mértékben vigyázni rá, és hogyha azt nézem, hogy jelenleg a vízellátásban 95%-ban felszín alatti vizet használunk, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit ettől abba az irányba lépni. Egyrészt hasznosítsuk, amit fölhoztunk a felszínre, másrészt a felszínieket nézzük meg, hogy esetleg hasznosíthatók-e ugyanilyen céllal vízellátási
6: célra. És ha már akkor hasznosítsuk akár többször is? Vagy többféle módon ugyanazt a vizet?
7: Jó a kérdés. Ezzel még nem is annyira gondolkodtam. Az biztos, hogy Magyarország az egyik legelmaradottabb ország a víz újrahasznosítás szempontjában. Magyarországon nincs 5% se az újrahasznosítás mértéke. Leginkább szerintem nulla körül van. Szemben ezzel Izraelben 95%. Nyilván egy vízsokkos országról beszélünk.
6: Ők régebb óta tudják, hogy
7: de azért ne felejtsük el, hogy olyan túl nagyban nem különbözünk, ráadásul nekik van egy tengerpartjuk, ahonnan kiveszik és sótalanítják a vizet, és nagy vezetéken betolják, mint Szaúd-Arábiába is teszik.
6: Azt mondta, hogy nagyon fontos az EU, ugye? Vízkeret irányelve? És igen, aztán jöjjünk haza Magyarországra.
7: Igen. Én azt gondolom, hogy az EU vízkeret irányelve régóta foglalkozik a vízellátás kérdéskörével, a vízgazdálkodási kérdéskörrel, és elég mérehatóan és jól alakítva határozta meg az irányelveket. Az irányelvek pont erről szólnak, hogy újrahasznosítás, pont arról szólnak, hogy tovább kell tisztítanunk a szennyvizeket, mert nem mindegy, hogy hogyan engedjük vissza az élővizekbe, a környezetünkbe, és már is megérkeztünk oda, hogy ez a keretelv, ami 24 december 31, hatályba lépése 25. január 1, tehát már másfél éve idestóva napirenden van, és ennek a magyar verziója az jövő nyárra, ha minden igaz, akkor elkészül, tehát szintén megszületnek.
6: Ami arról szól, hogy hogyan kéne jobban, hatékonyabban, egyáltalán hogyan kéne elkezdeni újra használni, ha már azt mondta, hogy nulla.
7: Pontosan. Érdekes módon ott is a mezőgazdasági újrahasznosítás a fókusz. Majd erről azért mondanék egy pár szót, hogy én nem feltétlenül csak mezőgazdasági újrahasznosításban látom a szükségszerűséget, de kézenfekvő.
6: Ipari, lakossági, majd ezeket a osztályokat, vagy klasztereket, akkor föl kell vázolja, így van. Hogy én is értsem.
7: És amit én itt még megemlítenék, ez a vízújrahasznosítási terv, ez egy kulcs dolog. A vízújrahasznosítási terv az, amivel foglalkoznia kellene lokális szinten és regionális szinten egyaránt. Ezekben kellene választ adni arra, hogy felszín alatti, felszíni, milyen mértékben, hova visszük, hogy kezeljük, milyen csővezetéket építünk ki A-ból B-be.
6: És itt nem csak vízről van szó, ahogy láttam az önök tevékenységi körét, meg ez a holisztikus szemlélet, ez is fontos lesz, mert ezt is olvastam, hogy itt energiáról is szó van. Tehát nem csak a befektetett energia, hanem energia a másik oldalon is. Tehát output és input is megjelenik az energia, mint lehetőség.
7: Egyrészt nagyon energiaigényes iparágról beszélünk, hiszen vizeket emelni, tisztítani, továbbítani, kezelni rendkívül sok energiát jelent. A víziközmű szolgáltatóknál éves szinte 800 gigawattórát meghaladó energiamennyiségről beszélünk, azért ez tetemes. És nyilván minden további beavatkozás, elképzelés, koncepció megvalósulása további energiaigényel fog járni, nem is kevéssel. Gondolok itt például a továbbtisztításokra, tehát ugye az irányelvben a negyedik tisztítási fokozat, mint olyan az szerepel, az arról szól, hogy a mikroszennyezőket távolítsuk el a tisztított szennyvízből, és csak úgy engedjük vissza a környezetbe, de ilyen energetikai kérdés
6: tehát
7: az is.
6: Például a műanyag mikroszennyeződéseket is, mert
7: igen.
6: Erről is beszélgettem már szakértőkkel, sőt azt is tudom, hogy most már mosógépek következő generációs úgy
7: abszolút
6: fog piacra kerülni, ezekben lesz egy ilyen szűr. De bocsánat, hogy ezt így...
7: Nem, ez nagyon fontos, hogy mondta, és ezekben is nagyon sok misztérium, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy pontatlanság van. A mikroszennyezők világát azért alapvetően két nagy területre oszthatjuk, háromra talán. Az egyik maguk a mikroműanyagok, amikről napi szinten beszélünk, és már ivóvizes rendszerekben is találkozni vele. Azokról a szermaradványokról, amik nem csak gyógyszermaradványok, hanem bármi is, amit az ember szervezetéből kiürül, vagy iparvállalatoknál keletkeznek olyan vegyületek. De, és a harmadik csoport a gyógyszermaradványokon kívül talán a perfluorozott, az örök vegyületek lennének, amit meg lehet említeni, mint mikroszennyezőkhöz tartozó főcsoport. Ezekből a perfluorozott vegyületekből közel 2 millió létezik. Ezeknek a szennyvízben való előfordulása, ez gyakorlatilag 1970 óta, amióta gyártják a teflont, ez ott van, környezetünkbe kerül, de hogy ezzel mit lehet és hogy lehet kezdeni, mik szükségesek ahhoz, hogy ezeket mondjuk eltávolítsuk, ezek sajnos még nem eldöntött kérdések.
6: Jó, de ez már negyedik, ugye azt mondta, ez a
7: de
6: negyedik?
7: Ez a negyedik fokozathoz tartozó egyik kérdéskör. Az biztos, hogy a mostani törekvések azok leginkább a gyógyszermaradvány eltávolításról szólnak. Svájc Magyarországnak adott egy elég komoly támogatást, ugye Svájc önállóan támogatja, nem uniós tagországként az országban a különböző témákat. Ezek között van egyébként a negyedik fokozatú tisztítás, ez a svájci magyar alap. Ez működik 3 éve, vagy 4 éve. A projekt előre haladott állapotban van, 2-3 mintaprojekt meg fog valósulni, reméljük itt nálunk is.
6: Az mit tud majd egy ilyen mintaprojekt?
7: Ez a mintaprojekt azt a célt szolgálja, hogy meglévő települési szennyvíztisztítóban megépüljön ez a bizonyos negyedik igen. tisztítási fokozat, ami a gyógyszermaradványok eltávolítását szolgálja.
6: Oké, ott a szennyvíz.
7: Így van.
6: 1, 2, 3, 4, és a végén, ami kijön a csövön, az mire az alkalmas?
7: Az élővíz védelmére alkalmas elsődlegesen, tehát a környezetünkbe szeretnénk, hogyha minél kevesebb ilyen típusú mikroszennyező anyag jutna ki. Ez rendkívül fontos. Ha azt nézem, hogy ennek az összetételénél fogva, minősítésénél fogva mi mindenre alkalmas, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez már lehet alkalmas például mezőgazdasági öntözésre. Élővízbe eddig is bevezették, mert kényszerűen a 3 tisztítási fokozat után ugye bevezettük. Eddig a nitrogén-foszfor eltávolítás volt az úgymond 3. fokozat célja, hogy az eutrofizációt csökkentsük. Most tovább tisztítani szükséges azért, hogy védjük a vizeinket. Ne legyenek a nem változások a világ környezet tekintetében, vagy ezek az örök vegyületek ne szivárogjanak le, és akkor itt jön a súlya annak, hogy a felszín alatti vizeket védenünk kell, nincs mese. Igen. És azt így tudjuk védeni, hogyha tovább tisztítjuk a szennyvizeinket. Tehát az egy kihívás.
6: Mivel foglalkozik a Waterfall?
7: A Waterfall az ERT-nek az anyavállalata, vagy a testvérvállalata, az Invatec, hogy 25 éve van piacon, és úgy döntöttünk, hogy a tevékenységeket megosztjuk, addig, amíg az alap, tehát az anyavállalat, az a települési szennyvíztisztítással, a klasszikus tisztításokkal foglalkozik, addig a Waterfall ZRT inkább fókuszál a vízújrahasznosításra, amiben a negyedik tisztítási fokozat beletartozik, illetve a különböző célok, vízigény célok kielégítését szolgáló projektek. Erre van egy-két példa. Energetikai oldalon pedig ugye a szennyvíztisztítás során keletkeznek melléktermékek, szerves melléktermékek.
6: Igen, mert csak az energia faló szolgáltatásról beszél, vagy az iparágról beszél, de a másik oldalat közbevágtam. Tehát, hogy ez termelhet is energiát.
7: Így van, mert ezeket
6: vízkezelés.
7: Így van, mert ugye ezeket a szerves anyagokat, hogyha leválasztjuk, ezekből elő lehet állítani azt az energiát, vagy alapvetően biogázt állítunk elő. De az energetikai célt ennél tovább vittük, mert éppen az említett vízkeret irányába azzal is foglalkozik, hogy ezeknek a szennyvíztisztító létesítményeknek energiasemlegesnek kellene lennie. Ezt még egyszer állózom, kellene lennie.
6: Tehát ami bekerül, azt termelje meg valahol.
7: Egy ugye? Telepnek...
6: Tehát nullásra jöjjön ki így.
7: Igen, úgy kell érteni, hogy mondok egy példát, egy közepes szennyvíztisztító telep, egy közepes városi szennyvíztisztító telepnek a teljesítmény igénye 3-400 kilowatt. Napi szinten ki lehet számolni 20 órára, az 8000 kilowattóra. Tehát azért 8000 kilowattórát napi szinten megtermelni. Biztosítani egy darab szennyvíztisztítónak, igen. Az egy nagyon komoly tétel. Ezeknek a telepeknek adottsága ez a bizonyos szerves anyagleválasztás, és ebből lehet termelni energiát, de nem elég...
6: Biogáz.
7: Biogáz, igen. Nem elég biogáz termelni, vagy nem feltétlenül elég biogáz termelni, lehet additíven napelemeket telepíteni, vagy a helyzeti energiát kihasználva vízturbinákat telepíteni, és ezeknek a mixéből lehet előállítani ezt a bizonyos energia mennyiségét, ami lefedheti a telep egészének az energiaigényét.
6: Ezért mondta, hogy ez iszonyú költség, energia és költségigényes.
7: A holisztikusság pedig ott jön a képbe, hogyha, és akkor eddig még csak ugye mondjuk harmadik fokozatú tisztításról beszéltünk, belép a negyedik fokozat, annak az energiaigénye sem lesz csekély, vagy az olyan vízgazdálkodási cél megvalósítása, ami arról szól, hogy tovább tisztított vizet milyen célra fogok felhasználni. Oda is energiák kellene, nincs mese, és ezt az energiát ezt additívan megint biztosítani, most akkor elő tudom majd állítani ezt szintén saját termelésbe, vagy nem. Tehát ezek nagy kihívások.
6: Az az energia, az tiszta energia, a végső szaldó az nullás. Jó, menjünk picit vissza, még van egy 3-4 percünk ebben a műsorrészben, mert nagyon igyekszem, de elvesztem a fonalat. Hol vagyunk mi pazarlók igazából? Még mindig pazaroljuk az ivóvizet, pedig már egyre drágább, és egyre jobban látjuk, hogy nincsen. De hol vannak azok a pontok, ahol előbb-utóbb nagyon gyorsan be kell avatkozni, és meg kell fogni ezt a pazarló?
7: Hát most lehet, hogy furcsát mondok, de ez, ahogy naponta fölkelek, és úgy végigkövetem magam, hogy én hogy használom a vizet, ez gyakorlatilag sokkal inkább ebbetestesül meg ez a bizonyos pazarlás. Ez amikor beszélünk arról, hogy folyóvízben mosogatunk.
6: Meg a fogmosás közben, igen. De
7: azt kell, hogy mondjam, hogy emellett nem mehetünk el, hiszen a napi jelenlegi 105 liter per fő per napos vízfogyasztásunk városokban ennél nagyobb 120-130 vagy valahol még ezt is meghaladó. Egyszerűen tudatosan kellene élnünk ezekkel a dolgokkal, hogy csináljuk, mint csináljuk. A másik oldalon én azt gondolom, hogy az iparvállalatok is komoly vízfelhasználók, hogy az iparvállalatok mennyire
6: arról nem beszél, hogy milyen iparvállalatok költöztek most ide az elmúlt években, és ezt tudjuk. Tehát itt még nagyobb lesz a volumen, mert én értem, és nem akartam ezzel fárasztani, hogy a fogmosás meg a most... Ezt tudjuk, de nem csináljuk sajnos nagyon sokat. De amikor már elhasználtuk, én onnan mennék hogy ott hol vannak azok
7: az elhasznált az olyan értelemben pazarlás, amit az elején is említettem, hogy nem foglalkozik az újrahasznosítással senki. Még talán árnyalnám ezt a kérdést, hiszen az 50/2001-es jogszabálya szennyvíziszapok és a szennyvíz hasznosítási lehetőségét az rögzíti. Tehát ne felejtsük el, hogy a magyar vizes szakmában a jogszabályi környezet, az ismeretek azért nemzetközi szinten is jegyzettek és elismertek.
6: Az egész vizes szakma egyébként az elmúlt évtizedekben.
7: Hogy ne, hát ha csak gondoljunk bele, hogy a 70-es, 80-as évek micsoda vízügyi exportok jöttek létre Magyarországról, és ha bár fogyatkozunk, de azért még mindig jócskán vagyunk ebben a szakmában azok, akiket jegyeznek, ismertek, nemzetközileg is tevékenykedni képesek. Mi magunk is egyébként nem csak Magyarországon tevékenykedünk. Tehát erre a pazarlásra visszatérve, igen, az újrahasznosítás kérdésköre a kérdés.
6: Most tartunk, menjen tovább, csak ott tartunk, mint a palacknál, lassan meg a műanyagnál tartottunk az elmúlt 10-20-30 évben, hogy most már tudjuk, már begyűjtjük, most már nem tudom, az üvegnél 60-70% az új, tehát egyszer csak fölócsud az ember, és azt mondja, hogy nem lehet hagyni, hogy...
7: Szerintem maga az élethelyzet hozta, tehát aszály lett, nem lett csapadék, egy pillanat alatt, úristen, adjatok vizet azonnal.
6: Hát az ilyen évek után nem kapunk a fejünkhöz, meg ilyen irányelvek, meg olyan keretrendszerek nem sarkalnak minket, akkor soha.
7: Szempontból bajos, mert ugye egyrészt kopott a szakma azért az elmúlt 16 évben elég
6: idősödött
7: is, nem volt, nem csak fókuszban nem volt, senki nem igazán foglalkozott vele. Most, ahogy említettem, ez a határozat, ez a kormányhatározat elég ügyes, jó tartalmú anyag a következő időszakot tekintve. Tehát ez...
6: És akkor ez azt jelenti, és majd folytassuk ezzel a válaszod, ha azt mondja, hogy valóban, hogy ez azt jelenti, hogy erre most Magyarországon településeknek, iparvállalatoknak, mezőgazdasági üzemeknek, lakóközösségnek fókuszálnia kell.
7: És közösségben
6: tehát kell.
7: Tehát, hogyha azt nézem, hogy van 100 egységnyi vízem egy adott helyen, mondjuk vízújrahasznosítás, tisztított szennyvizet, Jakabfalván használjuk fel ezt a 100-at. Ha ott vannak szereplők, van egy város, akinek mondjuk hősziget problémája van, ismert tény, hogy a városokban milyen mértékben emelkedett a hőmérséklet a nagy meredek idejében. De hát ahhoz is gondolom, víz kell, már pedig vízzel tudok legjobban hűteni, nincs mese, meg az a legolcsóbb. Ott van egy mezőgazdasági vállalkozó, aki eddig 1000 hektáron termelt, az öntözésre égető szüksége. Neki is kell biztosítani, vagy érdemes lehet biztosítani vizet, ha nem tud az őt övező árkokból, egyebekből kapni úgy vizet, ami az öntözésre elegendő lenne. Tehát kézenfekvő ez a megoldás. De egészen tovább megyek odáig, és ezt szeretném kifejezetten hangsúlyosan említeni, hogy ivóvíz. Ne felejtsük el, hogy bármilyen vízből, bármilyen vizet tudunk csinálni. Tehát szennyvízből is tudunk jó vizet csinálni. Tudom, hogy mindenki, ha hány inger kerülget egy ilyennek az elhangzásakor, csak szeretném megemlíteni, hogy Namíbiában, Windhoekban 1968 óta tisztított szennyvízből állítanak elő ivóvizet. Nem az egész mennyiséget, de egy jó nagy részét. Miért? Mert 500 kilométerre volt a legközelebbi olyan víz elérhetőség, nagy mennyiségű elérhetőség, ami mellett ez megéri, vagy szükségszerű és stratégiai elem. Dél-Afrika, Afrika.
6: A máltaiak is csináltak egy ilyen projektet, valahol sokat beszélgettek.
7: Így van. Elég. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mellett, a kérdések mellett nem szabad elmenni, és majd ezek a bizonyos vízhasználati kérdések pont erről kell, hogy szóljanak, hogy egyeztetni kell egy adott régióba, területen. Hogyha én nem tudok oda kihúzni egy 1000-es vezetéket a sziget közből, mert a sziget közben van parti szűrési tartalékom, akkor meg kell fontolni, hogy nem 800 km vezetéket építek, hanem helyben mondjuk előállítok tisztított szennyvízből olyan vizet, ami kell. Ezek ilyen kérdések.
6: Jó, ezzel folytassuk, meg akár az ivóvízzel lehet ez egy apropó. A Water for All vezérigazgatója, Eszes Zsolt Mihály a napvendége, itt a Trend FM-en néhány perc, és folytatódik a műsor.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
6: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
7: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
8: Nekem 10.
7: Mennyi?
6: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
10: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Este 7:30 múlt fél perccel, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG, az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. A rendőrség a lappal azt közölte, hogy tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd ma 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról az EU tagállamok, azonban 2 üzletembert törölnek a listáról. A név nélkül nyilatkozó diplomáciai források szerint a tagországok kompromisszumos megállapodást kötöttek az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról. Ugyanis 2 üzletember, az orosz üzvég Aliszer Usmanov és az orosz Mihály Friedman lekerül a listáról cserébe a szankciók 36 hónapos meghosszabbításáért. Megpróbált kapcsolatba lépni az iráni forradalmi gárdával az Egyesült Államok, de az elit hadsereg minden ilyen jellegű közeledést elutasít. Ezt jelentette ki a gárda szóvivője. Hozzátették, hogy az ellenséggel csak is fegyverek útján tartják a kapcsolatot, a diplomácia pedig a külügyminisztérium feladata. A félidős választások után nagy döntést hozhat az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban. Erről az ENSZ közgyűlésen beszélt New Yorkban. Donald Trump felajánlotta Iránnak, hogy a Közel-Kelet egyik legfejlettebb államát hozhatják létre, vagy eltörlik az iszlám köztársaságot. Trump kiosztotta a szomszédos Kubát is. Szerinte a kormánya alapvető változást akar elérni a kubai helyzetben, ahol a kommunista rezsim nagy nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy a külügyminisztere Marco Rubio tárgyalásokat folytat a kubai vezetéssel. Az amerikai elnök szóba hozta a dán korona alá tartozó Grönlandot is. Az előzetes várakozások szerint az ENSZ-ben írhatják alá az érintett államok azt az egyezményt, amivel Amerika növelheti katonai jelenlétét a Jeges-szigeten. Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyi rendszerből való kizárást kockáztatják. Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Sesták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a legfőbb ügyész helyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban a lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt kezdeményezte az intézkedést.
0: Tőzsde hírek.
12: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent. Az OTP 8%-kal 45.850 forintra esett. A Magyar Telekom 2%-kal 2.548 forintra gyengült. A Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1%-os pluszban zárta a kereskedést. Nézzük rá, hogy mi a helyzet a Wall Street-en. Itt vegyes a hangulat, a Nasdaq kompozit mutatója egyedül pozitív tartományban 2%-kal, a Dow Jones indexe 4%-os mínuszban és egy pár pontos mínuszban az S&P 500-as mutatója. Idehaza a bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, egy euróért pedig 362 forint 60 fillért kérnek, egy svájci frankért 385 forint 80 fillért kell adni. 1,1433 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolajárakkal. Nos, nagy változás nincs az elmúlt fél órához képest. Pár centet azért még feljebb kúszott a Brent, amelynek jegyzésára 100 dollár 30 cent, és valamelyest feljebb ment az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzésára is 96 dollár hordonként. Nézzük, mi a helyzet az aranyár folyamával, 4%-kal olcsóbb, egy uncia aranyért 4360 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1,1%-ot drágult, egy megawatt energiáért 74 eurót kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
12: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Eső csak helyenként alakulhat ki. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Folytatódik a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Eszes Zsolt Mihály ül itt a stúdióban velem szemben, a Waterfall vezérigazgatója. Hatékony és innovatív víz és energiagazdálkodás, ez volt a felütése a mai napvendége műsor, de hát nagyon sok minden szóba került, de a víz körül forogtunk, a víz körforgása, és a víz körül forogtunk ebben az elmúlt 20 percben. Volt itt egy EU keretrendszer is, ami előremutató, a hatékony víz újrahasznosítás kérdés körében, most óvatosan fogalmazom, bolondsan, hogyha nem mondok utaságot, és azt mondta, hogy van egy 1265-ös, nem szeretem ezek a számokat, de e tekintetben most fontos, hazai döntésrendszer is, ugye? Vagy
8: ez egy kormányhatározat. Augusztus 25-én jelent meg.
4: Hát ez nagyon friss.
8: Friss, és ahogy egyes helyeken ezt lehetett is olvasni, történelmi jelentőségének minősítettét, én azt gondolom, hogy a túlzásoktól mentesen egy szükségszerű lépés volt.
4: Hát ő azt mondta, eddig 0%-ban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ezt mindig vissza fogja kapni, vagy ha már mondta, akkor ideje. Igen.
8: Bocsánat. Tehát igen, természetesen. Én azt gondolom, hogy a monitoringozás, az adatok, a víziközművek kutakat üzemeltetnek. Ugye most rétegvízről, ivóvízellátásról beszélünk, meghatározó rétegvíz mennyiség adja az ivóvíz mennyiségnek a döntő többségét. Ezeket a kutakat figyelni kell dinamikájában. Üzemi és nyugalmi szinteket mérnek. Ezeknek a mérés gyakorisága az rendkívül fontos, hogy ez hogyan kerüljön meghatározásra, azt nyilván már hidrogeológiai összefüggéssel érdemes eldönteni. Így első blikre én azt gondolom, és meglátásra, hogy havi szinten kellene üzemi és nyugalmi szinteket olvasni.
4: Tehát látni azt, hogy érezni azt, mérni azt, hogy mink van még, mink lehet még.
8: Egyrészt, másrészt, hogy a felszíni csapadékvíz tevékenység hogyan hat, milyen időkésleltetéssel hat a sekély, a közepes és a mély kutakra. Ezt a dinamikát látni kell. Ahogy összefüggésben van ugye minden mindennel, felszín alattival, ezt a dinamikát azért kell látni, mert éppen a felszín alatti készleteknek a védelme, vagy a használhatósága, a felhasználhatóságát fogja
4: terheljem, ne terheljem a másikat,
8: azt, hogy milyen mértékben veszek ki mondjuk. És itt jön a szintén említettem, hogy a felszín alatti vizek védelme egy nagyon fajsúlyos kérdés. Ha viszont nem a felszín alattiból veszek ki, akkor honnan fogok kivenni? Akkor felszínit fogok? Igen, akkor a felszín irányába lehet elmenni az említett több 10 milliárd köbméterből kivenni azt a mennyiséget, amennyi csak az bizony brutális beruházásokkal, vezetéképítésekkel, elosztási kérdésekkel jár. Nem végtelen a pénztárca.
4: De nem végtelen a mennyiség sem.
8: És a mennyiség sem, így van. Mennyiségi kérdésben a tisztított szennyvíz mennyisége éves szinten ugye 550 millió köbméter. Tehát még egyszer 690 millió köbmétert veszünk ki ivóvíztermelési céllal, és 550 millió köbmétert jutatunk vissza a tisztított szennyvízként. Ez az 550 millió köbméter, ha 690-hez viszonyítom, tetemes, hogy azt milyen mértékben, milyen célra fogom tudni felhasználni, újra hasznosítani, az mindig kérdés. Kérdés lesz lokálisan, generálisan. Itt célokról kell tudni dönteni, mely célok hogyan fognak megvalósulni. Itt jön a központi kormányzati szándék, hogy felülvizsgálja, megnézi, felméri, monitoringozza és megállapításokat tesz, hogy a felszín alattink hogy áll, a felszínink hogy áll, és mondjuk ennek a mixéből hogyan lehetne ezeket a vizeket biztosítani. A célok, a vízgazdálkodási célok, vagy a vízfelhasználási, a vízújrahasznosítási célok viszont nagyon eltérőek. Az előbb említettek szerint. Ugye ez lehet ez a vízújrahasznosítás, mezőgazdasági öntözés. A vízkeret irányelv is, a kormányhatározat is egy kicsit ebbe az irányba tolja a felhasználást.
4: Igen, de mint az ember, aztán az állat,
8: így
4: és
8: van,
4: utána a növény.
8: Így van, így van, és én is azt gondolom, hogy abszolút az jó.
4: Mert aztán is időszakban ez a határozat, vagy jogszabály lép ilyenkor életben a víz kiveteli lehetőséget.
8: Ha most a monitoringozási feladatot nézem, amit egyébként nagyon 26. október 31, ha jól emlékszem, a határideje ennek a kidolgozása, ezt tényleg nagyon gyorsan hatályba kell léptetni, el kell kezdeni mérni, figyelni, és el kell kezdeni azt a munkát, ami majd megállapításokat tesz a felszín alatti vízhasználatról, illetve ennek a bizonyos felszíni hatásnak a felszín alatti vizek mennyiségére, minőségére. És ez alapján kell lépéseket meghatározni. De igen, mindig az ivóvíz az első, és utána jön az összes többi.
4: Megint a laikus szól belőlem, de hát nem is tud más. Nem vagyok vízmérnök, mint ön. Itt van ez az óriási puffer, óriási lehetőség. Iszonyú költséges kezelni, iszonyú költséges mozgatni, akár villamos energiával, akár dízel szivattyúkkal, bármi másra, de ezt, ami most elfolyik, vagy elfolyhatna sokkal értékesebb módon is, vagy ha hasznosulhatna hatékonyabban, innovatív módon is, ezt kell valahol most megfogni különböző pontokon. Hol vannak a legnagyobb bajok? Emlékszem, hogy hogy örültünk, mikor Budapest szennyvize végre ugye megtisztult, és már remekül tudtam tegnap is például fürdeni, de nyilván a Budapest alatt is most már sokkal tisztább a víz, akár Százhalombattán is lehet fürdeni. Szóval annak hogy örültünk, de hol kell most nagyon hamar beavatkozni? A hatalmas iparvállalatoknál, az önkormányzatoknál?
8: Is. Megint csak visszautalok a határozatban, mert ugye az MAR-es megoldást, ahol dusítsuk a talajt vízzel, feladat, célfeladat, azt a célt szolgálja, hogyha én mondjuk fogom magam a Dunából, csinálok egy ilyen kivezetést valamekkora hektárnyi területre, ahol ezt a talajvíz dúsítást meg tudom valósítani, akkor ennek a talajvíz dúsításnak az eredményeként felszín alatti vízből vizet fogok tudni nyerni. Nem beszélve arról a szerencsés hatásról, hogy nyilván ez egy szűrőmezőként működik, tehát kvázi egy biológiai tisztításra adom azt a Duna nyers vizet, amit nyilván közvetlenül nem fog tudni meginni, de lehet, hogy egy talajvízdúsításos helyzetből kivett felszín alatti vízzel már akár kis tisztítás technológia által is be tudom táplálni az ivóvizet a hálózatba. Tehát ez egy elég aktuális, egyébként Amerikának a nyugati partvidékein ezek a megoldások, ezek futnak. Ugyanilyen dolgoktól szenvednek, hogy nincs vízük, nincs a folyóba víz, ami van, azt elviszik valahova, dusítják, és
4: hát
8: akkor onnan nyerik ki.
4: Hát az öregszenek, az állattartók, a mezőgazdaság, meg az összes többiek, erőművek.
8: Na, itt jön a vízhasználati kérdés. Ez a öregszenek, ez egy nagyon fontos momentum. Pontosan erre próbálom újra és újra felhívni a figyelmet, hogy az egy dolog, hogy most mezőgazdasági célú vízfelhasználás a numero egy és a sláger. Megértem, élelmiszer kell termelni, kritikus, hogy nincsenek öntözött területeink.
4: 4% azt hiszem.
8: Rendkívül kevés, és nyilván azért az önálló élelmiszerellátás egy nemzetstratégiai kérdés. Tehát az meg víz kell, nincs mese, most már legalábbis időszakonként ez az öntözéses dolog, ez majd, hogy nem szükségszerű. Ha pedig szükségszerű, akkor ezt jól ki kell találni. Na most, ha ez a prioritás, ahhoz képest, hogy egy városba nyáron hőszigeteket hűtsek, mert ott a halálozási arány megnőtt, akkor az már egy konfliktus lehet a mezőgazdasági vízfelhasználása. De megyek tovább, ott egy iparvállalat, akinek a tevékenysége megint csak olyan, amihez olyan mennyiségű víz kell, hogy nem tudok máshonnan előállítani, és akkor itt jöhetnek ezek a bizonyos akkumulátorgyári kérdések. Tehát prioritásokat kell felállítani. Na most, ha bár az akkumulátorgyárak vízigényessége a hűtővízigény szempontjából ismert, egyébként pont ennek kapcsán voltunk mi az országban azok, akik 22-23-ban azt mondtuk, hogy a hűtővízigényt azt városi tisztított szennyvíz tovább tisztításával célszerű biztosítani.
4: Tehát ne ivóvízből menjen. Hát ez a, de számomra megint ez a lényeg, hogy illetve ami kimegy, az a lehető legjobb módon, a legmagasabb szinten hasznosuljon újra.
8: Abszolút. Ugye? Tehát Nyíregyházán és Debrecenben ilyen rendszerek kerültek megtervezésre, ezekben a projektekben részt veszünk így vagy úgy. Ami a cél, hogy ezek a városi tisztított szennyvizek a lehető legnagyobb mértékben tovább hasznosuljonak. Nyíregyházán például két szennyvíztelep is van, itt az egyik érintett ez az akkumulátorgyári vízellátás.
4: De ezeket akkor fel kell futtatni, ugye fejleszteni kellett ahhoz, hogy ezt a vízigényt...
8: Ez most folyik. Ez a beruházás, reményeink szerint jövőre át is fogjuk tudni adni, mi is nagyon kíváncsian várjuk.
4: És akkor legalább abban nyugodt lehetek, hogy az akkumulátorgyár nem ivóvizet pacsmagol, ugye? Meg használ hűtésre, hanem...
8: És ne felejtsük el, amit mondtam, hogy ivóvizet, bármilyen vízből, bármilyen vizet előállítok. Tehát, hogyha én adok neki szürke vizet, városi tisztított szennyvizet, tovább tisztítok, és szürke vizet adok az iparvállalatnak, ő abból elő tud állítani szupertisztaságú technológiai vizet, meg ivóvizet is. Tehát ad abszurdum, egy városi tisztított szennyvízre nyugodtan rácuppanhat. Megint jön a kérdés, azért az X mennyiségért kik harcolnak, ami ott keletkezni tud előállított szürke víz mennyiségért.
4: Tehát mi fog történni a következő 10 évben? látjuk a keretelveket, meg látjuk a jogszabályokat, látjuk a vízért folytatott harcot. Én magam ezt csak azért tudom ilyen jól, mert én a Nádor csatornán láttam azt, hogy az állattartó, a halastó gazdája az öntözésre áhítozó, meg az összes többiek, hogy tartották vagy nem tartották be a jogszabályokat, amik egyébként leírták azt, hogy, hogy mennyit lehetne, hogy lehetne kivenni.
8: Én azt gondolom, hogy a már említett adott lokalitásoknak a saját önszerveződő és a vízigények iránt érzékenyeknek
4: össze kell fogni az összefogása. Egy ipari parknak.
8: Hát egyrészt ugye a kormányzati szint fut, ezzel párhuzamosan viszont megjelentek a prompt vízigények. És most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy van erre példa, Nyíregyháza abszolút példa erre, ahol a városi tisztított szennyvíz tovább hasznosításának a tervezése folyik.
4: Egészen az ivóvíz tisztaság.
8: Nem.
4: Ez a krisztáklár, ugye az osztrákok így mondják a sörre. Hát nem? Nem.
8: Idáig még nem, de ez az, amit úgy fogalmaztam, hogy ezt nem zárnám ki hosszú távon. Nyilván nem ez kell, hogy legyen az elsődleges cél, hiszen annyira azért talán nem állunk rosszul. De mondom, most ezt majd mondják, majd mondják ki a monitoring számok ezeket a kérdésköröket. Úgyhogy ez fogja meghatározni.
4: De a lényeg az az, hogy akármilyen ipari vízből, szennyvízből, városi vízből, szürke vízből a lehető legjobb kategóriát hozzuk ki, és ezzel kezdjünk tőle, és semmi ne menjen feleslegesen el, ugye?
8: Igen, én azt gondolom, hogy ha én biztos konkrét célokat tűznék ki, tehát azt mondanám a következő 10 évre, ha már kérdezte, következő 10 évben, tisztított szennyvíz, 50%-os újrahasznosítás. Ez egy teljesen konkrét cél. Ez
4: azért mondtam, mint a műanyagnál, meg az összes többinél.
8: Ez oda lehet rendelni azt, hogy ezt az 50%-ot hol lehet így felhasználni, milyen létesítményeket kell építeni, megvasítható segítenem, amennyi pillanatokat ki tudjuk számolni, meg tudjuk mondani, meg tudjuk kalkulálni erre a mennyiségre vonatkozó összes beruházási költségigényt. Egyébként ez nagyon sok pénz, úgyhogy nyilván hát jönnek majd a gazdasági oldali kérdések, hogy vajon meg a számítások.
4: Hát de közben meg a másik oldalon meg ott van a vízégség.
8: Így van.
4: Tehát
8: így
4: azt meg valamilyen módon kezelni kell, és az abszolút. Innen vezetem, onnan vezetem, ezt mikor beült a stúdióban, mondtam, a Tiszából, innen, a Dunából, a Velenceitől.
8: Igen, az.
4: Hát tudom, ott tevez, tudom, és nincs víz
8: igen,
4: benne.
8: Igen,
4: csak hát a Tiszában sincs víz, nincs, meg a Dunában nincs, sincs víz, akkor itt igazából mégiscsak oda kell nyúlni, amink már van.
8: Így van.
4: Amit már elhasználtunk, igen. És szennyeztünk is, ezt kell valamilyen módon
8: azt nagyon használni. Fontos megismételnem, hogy ha egyszer a felszín alól veszek ki vizet, akkor azt a vizet tessék újra hasznosítani. Nem dobhatjuk vissza, csak úgy. Nem szeretném azt mondani, hogy nincs újra hasznosítva, hiszen ha az élővízbe kivezetem a mostani tisztított szennyvizeket, abból, a vízárkokból, patakokból, egyebekből, vízfolyásokból mindenki felhasznál a maga egyéb célú öntözési vagy egyéb célú dolgaira, de ezek nem szisztematikusak, nem tervezettek, nem jól meghatározottak, ezeknek keretrendszert kell adni. El kell dönteni, hogy akkor ezeken a területeken fogok öntözni ilyen célral.
4: Na, de akkor karbon kell tartanom azokat.
8: Bizony.
4: Meg kotorni kell, meg nagyon sok
8: minden. De így összefügg, és itt jön a holisztikus szemlélet, rendkívül mértékben összefügg minden mindennel. Bármilyen kérdéskörhöz nyúlok, vagy feladatot, vagy tervet fogok letenni, ez mind összefügg egymással.
4: Tényleg érdemes megnézni a honlapjukat, a Waterfall-nak a honlapján néztem ezeket a csodákat, ahogy a mocskos vízből hogyan lesz aztán tiszta, meg a víz útja. Érdemes ezt akár ezeket mondjuk én egy jó földrajzórán vagy biológiaórán is megmutatnám a gyerekeknek, és nyilván nem a céget, nem egyáltalán erről a dologról is beszélnék, ha már van egy ilyen tanári vénám vagy végzettségem is. De mégiscsak 4 évtizede benne van ebben a körforgásban. Azt látja most, hogy itt most azért történik valami,
8: igen,
4: és
8: ezzel
4: most nagyon
8: abszolút
4: ráfekszünk.
8: Igen, én azt gondolom, hogy ez több irányból is. Ne felejtsük el, hogy Magyarország nem önálló szigetként szenvedett el a problémától. Alapvetően európai probléma, tehát az európai csapadékhiány brutális, kiterjedtségét, területét tekintve nagyon nagy. Itt a jön a kérdés, hogy jön-e a
4: folyónkon
8: víz.
4: Is ott van a harc a vízért.
8: Pontosan.
4: Így van,
8: tehát nyilván, hogyha ezekben a folyóknak a vízgyűjtőjében nincs víz, akkor érintve van Európa döntő többsége. Ha pedig érintett, akkor én azt gondolom, hogy cselekvési terv, ha cselekvési terv, akkor az rendelt forrás, célfeladatok, de ahogy említettem, ezek egyrészt a keretirányelv már régóta megszületett, végre kell hajtani.
4: Mondd egy olyan projektet, amire büszke, és amit szeret, amiben benne volt,

0: arra figyelnek, hogy olyan online analizátor rendszert építettünk most ki, ami figyeli azt, hogy optimált legyen a vegyszeradagolás és a víz minőségét, a tisztított víz minőségét határérték alatt tartsa. És ezt azért említem meg példaként, mert az nem kérdés, hogy a monitorozás az majd egy nagyon komoly műszerezés, folyamatos online műszerezést fog jelenteni. Egyrészt automatizálni kell a telepeket, mert nincs szakemberállomány. Másrészt sokkal jobban el fogja tudni látni a feladatát biztonságosabban egy szennyvíztelep a vízminőség tartása szempontjából. Tehát ezek a bizonyos mérőműszerezések, automatizálások, ezek abszolút célfeladatok.
1: Akkor kérdezek mást még így a végén, hogy hol van a legnagyobb pazarlás a már felhasznált vízzel kapcsolatban, mert azt érintettük, ugye, hogy hol az ivóvizet hol pazaroljuk.
0: Ott, ahol a tisztított szennyvíz olyan helyen szivárog el, ami nem csinál semmit, csak belemegy a talajba, se a talaj alatti vizet
1: vagy
0: nem.
1: Így van.
0: Talán az elpárologás a legjobb.
1: Hát arról nem beszélve egyébként, hogy a vízi közművekről, ha már szót ejtett, hogy a hálózaton elfolyik 10-20-30-40% némely régióban.
0: Hát az az igazság, hogy a hálózatok sok helyen száz évesek,
1: hát itt a városban is.
0: Nincs mese, az még irdatlan sok pénz. Tehát kiváltani ezeket a vezetékeket, újatokat építeni helyette, vagy béleléssel megoldani, de nagy, komoly célfeladat, nyilván. Az vessen követ rám, aki, de én az olyan típusú dolgokba, hogy olyan vízpótlások jöjjenek létre, ahol nagyon nagy a párolgás, és nem tud jól hasznosulni a víz, azt nem feltétlenül tartom racionálisnak. Nagyon sok ilyen téma felvetés van, futnak előkészítések, tervezések, alapos végiggondolást igényel.
1: Hát ma már öntözni se úgy kell, mint 20 éve kellett ön. Ma már azt mondják, hogy az tulajdonképpen...
0: Ez egy nagyon fontos dolog, amit most említett, mert az úgynevezett permetezéses öntözése irdatlan mennyiség elpárolog, még kockázatos is, mert ugye baktérium azért van abban a bizonyos vízbe, és nem jó esetleg diszpergálni a levegőbe, úgyhogy nyilván a csepegtetéses öntözés, megint csak azt mondom, hogy lásd Izrael, az egy olyan típusú újrahasznosítási mód, amire törekedni érdemes.
1: Jöjjön máskor is, nagyon élveztem. Nagyon szépen köszönöm. A Water for All vezérigazgatója, Eszes Zsolt Mihály volt a nap vendége. Bocsánat, hogy nem csak szakmáztunk.
0: Ja, nem, nagyon tetszett.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó volt, én is köszönöm.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 19 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. A rendőrség a lappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd ma 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%. A jegybank a nyári 3 lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Varga Mihály jegybankelnököt hallják a döntés hátteréről.
3: A monetáris tanács álláspontja szerint a döntés biztosítja az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris politikai horizonton. A magas energiaárak, illetve a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet mellett indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést, főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A következő hónapokban a monetáris politika körültekintő és adatvezérelt megközelítést követve határoz majd az alapkamatról.
2: Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról az EU tagállamok, azonban két üzletember törölnek a listáról. A név nélkül nyilatkozó diplomáciai források szerint a tagországok kompromisszumos megállapodást kötöttek az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról. Ugyanis két üzletember, az orosz üzbég Aliszer Usmanov és az orosz Mihály Friedman lekerült a listáról, cserébe a szankciók 36 hónapos meghosszabbításáért. A döntést az ukrán külügyminiszter sem hagyta szó nélkül, szégyenletesnek és igazolhatatlannak nevezte. Megpróbált kapcsolatba lépni az iráni forradalmi gárdával az Egyesült Államok, de az elit hadsereg minden ilyen jellegű közeledést elutasít, ezt jelentette ki a gárda szóvivője. Hozzátette, hogy az ellenséggel csakis a fegyverek útján tartják a kapcsolatot, a diplomácia pedig a külügyminisztérium feladata.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent, az OTP 8.1%-kal 45.850 forintra esett, a Magyar Telekom 2.1%-kal 2.548 forintra gyengült, a Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1%-os pluszban zárta a kereskedést. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, ahol az elmúlt órákban szintén vegyes volt a hangulat, és többségében voltak a negatív mutatók, most viszont fordítva van. A Nasdaq kompozit 3,1%-kal a pozitív tartományban. Pár pontos pluszban volt az imént az S&P 500-as mutató, de most stagnálást mutat, a Dow Jones indexe pedig mínuszban 4,1%-kal. Idehaza a bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 316 forint 90 fillért kell adni, egy euróért 362 forint 40 fillért. 1,1435 az euró dollárral szembeni árfolyama. Stagnálnak a kőolaj világpiaci árai, a Brent jegyzésára hordonként 100 dollár, az észak-amerikai könnyolaj a VTI gyakorlatilag nem nagyon ment, se föl, se le, az elmúlt fél órában 96 dolláron a jegyzés. Az aranyára gyakorlatilag tovább csökken, egy uncia aranyért 4375 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára is megállni látszik, egy megawatt energiáért, tehát 73 euró, 30 eurócentet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel. Eső csak helyenként alakulhat ki. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb egy óra múlva, este 8 órakor várom majd Önöket, most pedig kezdődik itt a Trend FM-en a Trend Night. Maradjanak velünk!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Monstert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Pécs egyik égköve, az egykori zsolnai porcelánmanufaktúra helyén épült negyed, a város önálló, kulturális városrésze, mely számos kerámiákkal kapcsolatos kiállítása mellett kortárs művészettel, de még űrbéli kalandokkal is kecsegtet. Ez a különleges mini város 2014 óta Hungarikum, példaértékű kulturális és művészeti bázis. Mint ismert, itt élt és alkotott a zsolnai család, akik világszínvonalú kerámia gyártás révén Pécs nevét is belevésték a történelemkönyvekbe. A negyedben egy gyönyörűen felújított, 5 hektáros területen sétálhatunk, amely nem csak a zsolnai örökség előtt tiszteleg, de szinte minden apró négyzetméterre látnivalót tartogat. Kávézók, állandó és időszakos kiállítások, kézműves boltok, műemléki épületek, zsolnai szobrok, csillagászat, tudományos kísérletek, színház, koncert, étterem. Csak győzzük befogadni mindent, amit ez a varázslatos hely kínál.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív

0: magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

lips on my skin. When I'm dreaming, I can feel it.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 óra van, jó estét kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat. Majd ma 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeik. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról az EU tagállamok, azonban 2 üzletembert törölnek a listáról. A név nélkül nyilatkozó diplomáciai források szerint a tagországok kompromisszumos megállapodást kötöttek az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról. Ugyanis 2 üzletember, az orosz üzbék Aliszer Usmanov és az orosz Mihály Fridman lekerül a listáról, cserébe a szankciók 36 hónapos meghosszabbításáért. A döntés az ukrán külügyminiszter sem hagyta szó nélkül, szégyenletesnek és igazolhatatlannak nevezte. Megpróbált kapcsolatba lépni az iráni forradalmi gárdával az Egyesült Államok, de az elit hadsereg minden ilyen jellegű közeledést elutasít, ezt jelentette ki a gárda szóvivője. Hozzátette, hogy az ellenséggel csak is a fegyverek útján tartják a kapcsolatot, a diplomácia pedig a külügyminisztérium feladata. A félidős választások után nagy döntés hozhat az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban. Erről az ENSZ közgyűlésen beszélt New Yorkban. Donald Trump felajánlotta Iránnak, hogy a Közel-Kelet egyik legfejlettebb államát hozhatják létre, vagy eltörlik az iszlám köztársaságot. Trump kiosztotta a szomszédos Kubát is, szerinte a kormánya alapvető változást akar elérni a kubai helyzetben, ahol a kommunista rezsim nagy nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy külügyminisztere Marco Rubio tárgyalásokat folytat a kubai vezetéssel. Az amerikai elnök szóba hozta a korona alá tartozó Grönlandot is. Az előzetes várakozások szerint az ENSZ-ben írhatják alá az érintett államok azt az egyezményt, amivel Amerika növelheti katonai jelenlétét a jeges szigeten. Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyrendszerből való kizárást kockáztatják. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%. A jegybank a nyári 3 lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Erről Varga Mihály jegybankelnök beszélt. Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Sesták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a legfőbb ügyész helyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt kezdeményezte az intézkedést. Lemondott az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. Jánbor Lászlót legutóbb márciusban választották meg a szervezet elnökének. A szakember csaknem 13 éven át töltötte be ezt a pozíciót, korábban a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatója volt, illetve ő vezette a kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetét. Hogy Jánbor László miért mondott le, arról egyelőre nincsen információ, és arról sem adtak tájékoztatást, hogy ki és milyen időtartamra veszi át az Országos Kamara vezetését, illetve mikor születhet döntés az új elnök személyéről. A magyar kormány arra próbálja rávenni az Egyesült Államokat, hogy ne szabjon ki szankciókat az orosz nyersolaj további vásárlása miatt. Hajdú Márton, a parlament külügyi bizottságának elnöke múlt héten amerikai képviselőknél lobbizott azért, hogy Magyarország átmeneti időszakra mentesüljön az amerikai büntető intézkedések alól. Erről a Tisza párt képviselője számolt be a Facebook oldalán. Az amerikai kongresszus a múlt héten fogadott el olyan törvényt, amely új hatáskört ad Donald Trump elnöknek arra vonatkozóan, hogy vámokat vessen ki az orosz kőolajtermékek vásárlóira. Az elnök pénteken írta alá ezt a törvényt.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent, az OTP 8.1%-kal 45.850 forintra esett, a Magyar Telekom 2.1%-kal 2.548 forintra gyengült, a Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1%-os pluszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, eső csak helyenként alakulhat ki. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumb-tempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 21 óra van, jó estét kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat. Majd ma 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeik. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról az EU tagállamok, azonban 2 üzletembert törölnek a listáról. A név nélkül nyilatkozó diplomáciai források szerint a tagországok kompromisszumos megállapodást kötöttek az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról. Ugyanis 2 üzletember, az orosz üzbék Aliszer Usmanov és az orosz Mihály Fridman lekerül a listáról, cserébe a szankciók 36 hónapos meghosszabbításáért. A döntés az ukrán külügyminiszter sem hagyta szó nélkül, szégyenletesnek és igazolhatatlannak nevezte. Megpróbált kapcsolatba lépni az iráni forradalmi gárdával az Egyesült Államok, de az elit hadsereg minden ilyen jellegű közeledést elutasít, ezt jelentette ki a gárda szóvivője. Hozzátette, hogy az ellenséggel csak is a fegyverek útján tartják a kapcsolatot, a diplomácia pedig a külügyminisztérium feladata. A félidős választások után nagy döntés hozhat az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban, erről az ENSZ közgyűlésen beszélt New Yorkban. Donald Trump felajánlotta Iránnak, hogy a Közel-Kelet egyik legfejlettebb államát hozhatják létre, vagy eltörlik az iszlám köztársaságot. Trump kiosztotta a szomszédos Kubát is, szerinte a kormánya alapvető változást akar elérni a kubai helyzetben, ahol a kommunista rezsim nagy nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy külügyminisztere Marco Rubio tárgyalásokat folytat a kubai vezetéssel. Az amerikai elnök szóba hozta a korona alá tartozó Grönlandot is. Az előzetes várakozások szerint az ENSZ-ben írhatják alá az érintett államok azt az egyezményt, amivel Amerika növelheti katonai jelenlétét a jeges szigeten. Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyrendszerből való kizárást kockáztatják. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%. A jegybank a nyári 3 lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euróárfolyam is indokolhatja. Erről Varga Mihály jegybankelnök beszélt. Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Sesták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a legfőbb ügyész helyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt. Hankó Balázs esetében hűtlenkezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt kezdeményezte az intézkedést. Lemondott az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. Jámbor Lászlót legutóbb márciusban választották meg a szervezet elnökének. A szakember csaknem 13 éven át töltötte be ezt a pozíciót, korábban a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatója volt, illetve ő vezette a kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetét. Hogy Jámbor László miért mondott le, arról egyelőre nincsen információ, és arról sem adtak tájékoztatást, hogy ki és milyen időtartamra veszi át az Országos Kamara vezetését, illetve mikor születhet döntés az új elnök személyéről. A magyar kormány arra próbálja rávenni az Egyesült Államokat, hogy ne szabjon ki szankciókat az orosz nyersolaj további vásárlása miatt. Hajdú Márton a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke múlt héten amerikai képviselőknél lobbizott azért, hogy Magyarország átmeneti időszakra mentesüljön az amerikai büntetőintézkedések alól. Erről a Tisza párt képviselője számolt be a Facebook oldalán. Az amerikai kongresszus a múlt héten fogadott el olyan törvényt, amely új hatáskört ad Donald Trump elnöknek arra vonatkozóan, hogy vámokat vessen ki az orosz kőolajtermékek vásárlóira. Az elnök pénteken írta alá ezt a törvényt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent, az OTP 0,8%-kal 45.850 forintra esett, a Magyar Telekom 0,2%-kal 2.548 forintra gyengült, a Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2,1%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, eső csak helyenként alakulhat ki. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy-díjat. Azóta lemezeladási rekordjai sorban megdöntötte, 9 Grammy-díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: light. Yeah, I'm gonna be alright.
1: Rend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 22 óra van, jó estét kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat. Majd ma 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében. Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról az EU tagállamok, azonban 2 üzletembert törölnek a listáról. A név nélkül nyilatkozó diplomáciai források szerint a tagországok kompromisszumos megállapodást kötöttek az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról. Ugyanis 2 üzletember, az orosz üzbék Aliszer Usmanov és az orosz Mihály Fridman lekerül a listáról, cserébe a szankciók 36 hónapos meghosszabbításáért. A döntés az ukrán külügyminiszter sem hagyta szó nélkül, szégyenletesnek és igazolhatatlannak nevezte. Megpróbált kapcsolatba lépni az iráni forradalmi gárdával az Egyesült Államok, de az elit hadsereg minden ilyen jellegű közeledést elutasít, ezt jelentette ki a gárda szóvivője. Hozzátette, hogy az ellenséggel csak is a fegyverek útján tartják a kapcsolatot, a diplomácia pedig a külügyminisztérium feladata. A félidős választások után nagy döntés hozhat az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban, erről az ENSZ közgyűlésen beszélt New Yorkban. Donald Trump felajánlotta Iránnak, hogy a Közel-Kelet egyik legfejlettebb államát hozhatják létre, vagy eltörlik az iszlám köztársaságot. Trump kiosztotta a szomszédos Kubát is, szerinte a kormánya alapvető változást akar elérni a kubai helyzetben, ahol a kommunista rezsim nagy nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy külügyminisztere Marco Rubio tárgyalásokat folytat a kubai vezetéssel. Az amerikai elnök szóba hozta a korona alá tartozó Grönlandot is. Az előzetes várakozások szerint az ENSZ-ben írhatják alá az érintett államok azt az egyezményt, amivel Amerika növelheti katonai jelenlétét a Jeges-szigeten. Az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi járatait Irán. Az ország légiközlekedési hatóságának szóvivője szerint minden repülő menetrend szerint közlekedik. Az amerikai pénzügyminiszter tegnap jelentette ki, hogy azok, akik üzemanyagot biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyrendszerből való kizárást kockáztatják. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%. A jegybank a nyári 3 lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Erről Varga Mihály jegybankelnök beszélt. Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Sesták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a legfőbb ügyész helyettes. Magyar Péterrel kapcsolatban lopás bűncselekménye miatti nyomozás eredményeként tett indítványt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt kezdeményezte az intézkedést. Lemondott az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. Jánbor Lászlót legutóbb márciusban választották meg a szervezet elnökének. A szakember csaknem 13 éven át töltötte be ezt a pozíciót, korábban a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatója volt, illetve ő vezette a kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetét. Hogy Jánbor László miért mondott le, arról egyelőre nincsen információ, és arról sem adtak tájékoztatást, hogy ki és milyen időtartamra veszi át az Országos Kamara vezetését, illetve mikor születhet döntés az új elnök személyéről. A magyar kormány arra próbálja rávenni az Egyesült Államokat, hogy ne szabjon ki szankciókat az orosz nyersolaj további vásárlása miatt. Hajdú Márton, a parlament külügyi bizottságának elnöke múlt héten amerikai képviselőknél lobbizott azért, hogy Magyarország átmeneti időszakra mentesüljön az amerikai büntetőintézkedések alól. Erről a Tisza párt képviselője számolt be a Facebook oldalán. Az amerikai kongresszus a múlt héten fogadott el olyan törvényt, amely új hatáskört ad Donald Trump elnöknek arra vonatkozóan, hogy vámokat vessen ki az orosz kőolajtermékek vásárlóira. Az elnök pénteken írta alá ezt a törvényt.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent, az OTP 0,8%-kal 45.850 forintra esett, a Magyar Telekom 0,2%-kal 2.548 forintra gyengült, a Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2,1%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, eső csak helyenként alakulhat ki. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a Sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncertfelkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

S'entravano al di che beh, s'ostano un flot di fantasia. A bonniban köves kálit hajt fel a művészül fiam. A Pirinszki közből erre siet egy nyugdíjas filmes.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Nights.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.